0: Happy.
1: Ha megkérdeznek, mondd el te is. A Lucky Hegy Rádió. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod.
2: Yeah. Melody Maker. 8 év. Egy szimpa.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A Sziget-Szentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A filmek szerelmeseit várja a Sziget-Szent Miklósi Nádasdi Filmszínház. A családi üzemeltetésű mozi műsorán rendszeresen szerepelnek magyar, valamint művészfilmek és közönségkedvenc alkotások, így minden korosztály találhat számára érdekes programot. A mozi célja, hogy a művészet és az egyetemes kultúra terjesztésével szellemi értékeink mindenki számára elérhetővé váljanak. A legfrissebb vetítésekről és időpontokról a mozi hivatalos weboldalán a nadasdifilmszínház.hu oldalon tájékozódhatsz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk. Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Folytatódik a napos idő, ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. A mohácsi csatáról ünnepi megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatér az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebész elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokkád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen. Az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
1: Időjárás.
2: Napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: És ahogy hallhatjátok, már beszűrődnek ide a kis vidám hangok, mert hogy elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szent Miklóson, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége szervezte. Ez most az idei nyári utolsó szezonális tábor. Itt van velünk a vonalban Dolhai András. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok én és mindenkinek! Sziasztok! Valóban itt elkezdtünk már, és itt tájcsival fogjuk kezdeni a tábornak a következő pontját. Gábor egy igazi tájcsis vezető tart nekünk bemutatót.
2: Ő volt már nálunk, ugye egyszer a rádióban már?
4: Igen.
2: Na, tájcsi, hol vagytok most egészen pontosan? Csak hogy a hallgatóink is betudják.
4: A május egy sétány végén, ugye a székházunknál a Dunapart és a székház közötti van egy gyönyörű nagy klassz, ahol egyéb rendezvények is vannak. Ott például tavaly a halászti főzés is volt, és itt egy nagyon nagy zöld füves part van, ahol tudunk tornázni, elférünk mindannyian, hiszen 50-en vagyunk a táborban.
2: Na, ez lett volna a másik kérdés, hogy hányan vagytok, és mekkora gyerekek vannak jelenleg a táborban?
4: Vegyesen vannak, 14 éves korig, egészen 5 éves kortól.
2: Oké, és aha, hogy fog felépülni egyébként a hét? Milyen programjaitok lesznek?
4: Nagyon sok programot próbáltunk összerakni, sikerült is, ugye igyekeztünk a meleggel, nyáron azért belefutottunk, a nagy meleg most, hogy változtattunk el a programokon. De most lesz majd pillangó, hát fogunk menni pénteken például, lesz egy mozink csütörtökön délután, és akkor lesz egy bemutató a természetről, meg a vadállatokról kedden, a többi napon pedig reméljük, hogy horgászni fogunk minden nap.
3: Ó, jó sűrű lesz a program.
4: Persze lesznek még ilyen kötözések, szerelések, amikor ugye összerakjuk a horgász felszereléseket, mindenki megszeret, hogy a horgászni bemutató a csalizásról.
2: De jó.
4: Ha látnátok, mindenki gyönyörűen forgatja a fejét.
3: Az biztos. Hát
2: egyébként, hogy megsukhatjuk, hogy majd Betty fogja látni,
3: igen,
2: mert hogy az a terv, hogy majd szerdán meglátogat titeket, mint rádiós a Sziget-Szelet műsorában, én meg valószínűleg, mint civil a kislányommal délután.
3: De fogjuk látni majd az elején.
4: Igen. Szeretettel várunk titeket is.
2: Köszönjük, mert hogy köszönjük. Egész napos a tábor, vagy hogy működik ez? Ott lehet aludni, egész napos, napközi is, mesélj erről egy picit.
4: Napközi is, és bentalvós jelleggel is működünk most, mert vannak ugye Pest megyéből, akik messzebbről érkeztek, Dunakeszi, Vác, például Nagykőrösről, és akkor ők itt alszanak éjszaka velünk, aztán a többsége pedig hazamegy este 5 óra, 6 óra után, és reggel érkezik újra Félimax környékén.
3: És teljesen kezdők is jelentkezhettek? Tehát nem volt kitétel.
4: Igen,
3: az, hogy
4: van,
3: előtte?
4: Van most nagyon jó, mert elég sok kezdőnk van. Akik most jöttek az utolsó hétre, még az iska előtt.
3: Most ismerkednek.
4: Igen.
2: Uh-huh. Egyébként mennyire szívesen, most ez egy furcsa kérdés, de maradnak ott bátran a gyerekek, főleg akik mondjuk először táboroznak. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye mi is már beszélgettünk róla, hogy majd a kislányomat szeretném, de még egy picit korainak érzem, esetleg jövőre, ugye ő most lesz 5 éves. Szóval, hogy mennyire maradnak ott bátran és szívesen? Masszírozni? Mi van?
4: Van Gábor bácsi a derekát masszírozni. A gyerekek is derék masszírozás.
2: És még mindig a horgásztáborról beszélgetünk.
4: Még mindig a horgásztábor, hátat teszik a kezüket, és masszírozzák a saját kezükkel.
2: Na, azt én is csinálom addig itt, én is masszírozom a csípőmet.
4: Jól csináljam, hogy szépen ütögeti egy kicsit a Gábor bácsi a hátát, hogy gondolom ezt azért csinálja Gábor bácsi, hogy a vérkeringést is növelje. Így van, azt mondta pontosan, igen.
2: Nagyon jól mondod akkor. Na szóval, hogy hát mondjuk így, hogy a gyerekeknek ilyen jó programokat szerveztek, meg tulajdonképpen így tényleg elterelitek a figyelmüket, így könnyen maradnak.
3: Annyira hazamenni.
4: Igyekszünk, azért szeretnénk megismertetni velük, hogy azért ők kell készülni minden napokra, meg a természetre is, meg arra, hogy egészségesen éljünk, és ez a bácsi is bevallom őszintén, nekem is ilyen is csinálni kell. Próbáltam már én is, meg fogom is, mert tényleg jót tesz mindenképpen.
2: Hogy működik egyébként? Kapnak ilyenkor ebédet a gyerekek? Biztosítva van az étkezésük is?
4: Ja igen, azt nem fejeztem be, hogy igen, tehát teljes ellátást kapnak a gyerekek, akik itt tartanak, ők vacsorát is kapnak, reggelit is, a többieket is természetesen reggel, mikor érkeznek, a szendvicssel, ugye tejbe átszatatok, kamarapehelyel fogadjuk őket.
3: De jó.
4: És ebédnek természetesen van, hát megyünk ebédelni a titkos kertbe, na ez a reklám helye volt.
2: Nem baj.
4: Bocsánat, elnézést kérek. De ott nagyon jól főznek ránk, most már bevált, és nagyon finom ételeket készítenek, gyerekeknek ízlik, hogy van spagettitől kezdve, magettig, rántott sajt.
2: Ó, hát szerintem ez a három kombó a legjobb.
3: Azok az ételek, amiket imádnak a gyerekek.
4: Ezt ugye át sem maradhat az igazi paradicsom leves a becsütésztával.
2: Na, ne is mondd most így.
3: Összefutott a nyelszám.
2: Hát egyrészt, másrészt.
4: Ha jöttök, akkor nektek is jut belőle, mert olyan fél egykor ebédelünk.
2: Köszönjük. Jó, köszönjük. Nem csak megforgattad bennem a kés, mert az az a leves, amit én bárhogy csinálok, meg otthon sose lesz olyan, mint az óvodában, és nem eszi meg a gyerek, és mindig azt mondja, hogy fúj, nem olyan, mint az óviban.
4: Tényleg nagyon jó. Én is így vagyok a paradicsom levessel, de annyira jó menzásra csinálják.
2: A cukor, biztos, hogy a cukor a titka.
4: Igen.
2: Na, beszéljünk egy picit még arról, ha már egyébként, bocsánat, itt tartunk, hogy azért a horgásztábor azért ismeretes nálatok arról, hogy nem csak a horgászatról szól, sőt, a természet szeretetéről. Tavaly emlékszem, hogy siklót is sikerült fognunk már, mint hogy nyilván nem veszélyeztettük az életét. Sőt, tavaly emlékszem, hogy azt hiszem, hogy egy hattyú is megsérült rajta, és segítettetek. Szóval, hogy sok mindenről szól ez a tábor, azon túl, hogy megtanulnak horgászni.
4: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Üzekről, rókáról, fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimogatni. Tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
2: Ja, hogy mentek majd a pillangóhoz?
3: Igen,
2: azt lemaradtam az előtt. De jó,
3: igen,
2: tök igen. Jó. Na, beszéljünk egy picit a jövőről, az őszről, hiszen ugye úgy konferáltuk, hogy ez a nyári szezonban az utolsó tábor, de mire lehet számítani ősszel, akkor is várjátok-e a gyerekeket, meg majd a vizsgákról is, mert láttuk, hogy arról is raktatok ki friss posztokat.
4: Igen, folyamatosan zajlanak a horgászvizsgák, és nem csak az elmaradt horgászvizsgák, akik éppen újra visszatérő horgászok, hát abba hagyták gyerekkoruk után egy picivel a horgászat, és most felnőttként a gyerekeikkel visszatérnek, hanem azok a gyerekeknek is, akik betöltik 15. életévüket, nekik már szintén vizsgázniuk, mondjuk azt, hogy kötelező, ők is jönnek vizsgázni, és örömünkre egyre többen vannak, és egyre többen részt vesznek a horgászatokban és meg a rendezvényeinken. Amire nekünk készülni kell, ugye most jön az őszi időszak, horgászversenyek lesznek, a megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal, és erre jöhetnek a horgászaink is, jelentkezhetnek, és jelentkeznek is. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászléfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, ezeken mi szintén részt szoktunk venni. Aztán jön az őszi szünetbe újra tanodák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, meglátogatunk más horgászegyesületet, ott tartunk bemutatókat, horgászatokat, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszük a gyereket különböző szavakra, ahol mindenki más módszerrel, mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is. Aztán jön a karácsony, jön a Mikulás majd, és ugye karácsonykor megint jön majd a nagy-nagy halásznét főzésünk, mert tavaly, ha emlékeztek, ez több mint 1500 adat halásznét osztottunk szét, aki nem akart otthon halásznét főzni.
2: Igen, emlékszünk meg. Hát az még messze van, addig még mi is ezerszer beszélünk, és mondanánk, hogy addig még sok víz lefolyik a Dunán, legyen is így, mert ha már így fogalmazok, itt lejjebb görgettem a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége Facebook oldalán, látom, hogy egyre több videós tartalommal készülsz. Itt például ugye említetted a ráckevei soroksári Dunaágnál történt munkálatokat itt a vízhiányos időszakban. Ezzel kapcsolatban is egyébként ilyenkor úgy szóba kerül a gyerekekkel, hogy mondjuk a víz milyen fontos, meg hogy mi közösen mennyi mindent tehetünk azért, megóvjuk.
4: Erről is szó van, mert ugye, hogyha csak azt veszük alapul, hogy most ugye engedtek le a Dunából közel 20 centit, körülbelül a Stéglábáról meg a Nádról ezt lehet látni, akkor az befolyásolhatja a horgászatunkat is, mert ugye az néha kisebb eredtéket kell, vagy annyival kisebb vízbe fogunk horgászni.
2: Hoppá, tényleg.
4: Ezt is figyelembe kell venni. Mert a halak elhelyezkedését is befolyásolja
2: Igen, a vízszint. Egyébként tényleg azt kell, hogy megmondjam, hogy minden mindennel összefügg. Abszolút. Annyira durva tényleg, hogy, hogy van egy ilyen országos helyzet, és akkor ez a horgásztáborra is amúgy hatással van, igen. Hogy akkor hogy horgásztanak. Na, megy még ott a tai chi, vagy csikung, vagy
4: mi volt? Bácsi most éppen kezdjük el fejük fölött, összekulcsolják, és törzshajítás van jobbra-balra.
2: Aha, kipróbáltuk
3: itt. Megfelelünk mindjárt itt tornázni.
4: Megengedik, hogy visszatérek egy picit a vízhez még.
2: Igen.
4: Mert ugye nagyon sokat számít, és a gyerekek, és nagyon jó tapasztalataim voltak most az elmúlt hetekben, mindenki kicsit pozitívan fogta ezt föl, és mindenki próbált segíteni, és nagyon jó, hogy ilyen összefogások is lettek, mert azért ott ne felejtsük el, hogy tényleg nagy szárazság van, és persze, hogy ebben legalább öt olyan helyet tudok felsorolni, ahol olyan probléma volt, hogy kiszáradtak a tavak. Uh-huh. Ugye a halak sajnos elpusztultak. Ezeket is meg kell tanulni a gyerekeknek, meg ezzel együtt kell élni, de nagyon sok egyesületet segített a másiknak abban, hogy most csak éppen le kellett halászniuk, vagy ahol próbáltak szivattyúkat szerezni, hogy töltsenek föl tavakat vízzel. Tehát nagyon sok összefogást és nagyon pozitívan tapasztaltam meg.
2: Igen, hát nyilván erről is szó kell, hogy essem. Meg, amiről még így a végén beszéljünk, hogy azért nem egyedül vagy ott a gyerekekkel, emeljük ki a kollégákat, jó, hogy kik azok, akik én neked segítenek.
4: Nagyon-nagyon jó kollégákkal dolgozom, Ildikóval is, a Henivel is, meg tényleg név nélkül közvetlen kollégákról beszéltem most, de név nélkül nagyon sok segítőnk van, de mondhatnám a nevüket is végig, tehát nagyon sokan segítenek.
2: Szülők is egyébként van, hogy be tudnak...
4: Szülők is segítenek, akik szintén horgászok, és visszatértek a horgászosztán.
2: De jó, nagyon jó. Na, hát én...
4: Szerdán Bettivel találkozunk, őket is be fogjuk tudni mutatni. Tehát jó. Nagyon jó, hogy lehet számítani rájuk.
2: Mert szuper.
4: Nem tudnak megoldani én sem. Én csak a szervezésben tudok segíteni, de mindent megoldani nem fogok tudni én sem. De segítenek, hál' Istennek a segítők.
2: Szuper. Na hát, ha eljutunk ma a kislányommal, akkor majd holnap reggel mi is beszámolunk, hogy
4: és
2: milyen...
4: És vannak diák segítőink, ugye? Aha. Nekik van előírás a diák közmunkára, és ők itt vannak, és a közösségi szolgálatot itt tudják teljesíteni állunk, és nagyon ügyes fiúk, lányok érkeztek.
2: Ennél jó közösségi munka. Egyébként igen, ott a vízparton. Hát nagyon szépen köszönjük Dolhai Andrásnak, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnökének, vezetőjének, és akkor a hétre még jó táborozást, meg jó időt kívánunk nektek.
4: Nagyon köszönjük nektek, is szép napot kívánunk, mi pedig folytatjuk tovább a tornát.
2: Helyes, te is állj be egy kicsit, jó? Te is mozgasd rá.
4: Sziasztok.
2: Na, egy jó kis horgásztábor, egyébként a Szigetszent Miklóson a május egy sétányon táboroznak, úgyhogy ha arra felé mentek, akkor vigyázzatok ti is a gyerekekre, meg akár álljatok be ti is horgászni, de csak akkor, ha van engedélyetek hozzá.
3: Így van.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről. Pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Parnograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a Gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a Cifraszürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
6: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Sziget-Szent Miklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
5: Táncház érmét vehetett át Kakukk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakukk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Sziget-Szent Miklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
7: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
5: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Sziget-Szent Miklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltötték a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. A szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Történt egy baleset az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, méghozzá Kecskemét és Lajos Mizse között. Az 50-es kilométernél jelenleg csak a külső sáv járható, torlódás tapasztalható azon a szakaszon. Aztán itt a Csepel-szigeten pedig élénk a forgalom az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve, az 510-es úton viszont Taksony és Dunaharaszti között zavartalan a közlekedés. Bár azért erősödik ott is a forgalom. Ahol még lassan tudtok autózni, az a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakasza, illetve látok némi torlódást a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is, de azért folyamatosan halad a forgalom. Rendőri jelenlétről egyelőre nincsen információnk itt a térségünkben, és szerencsére balesetről sem. Az M0-as autóút déli szakasza is teljes egészében mind a két irányban most még jól autózható. Vigyázzatok magatokra és vezessetek óvatosan.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Ez pedig a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, augusztus 25-e van. A Lajosok, illetve a Patriciák ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket. Na és nézzük is meg, hogy még milyen jeles napok és évfordulók tartoznak ehhez az augusztus 25-éhez. Állítólag képzeljétek el, hogy ezen a napon ünnepelné a születésnapját Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. Illetve azért is van ma egyébként Lajos névnap, mert hogy Szent Lajos a francia katonák, a gomböntők és szobrászok védőszentjének az ünnepe is a mai napon van, 9. Lajos király halálának az emlékére egyébként. Aztán ma ünnepli a 77. születésnapját Gene Simons, a Kiss együttes basszusgitárosa, aki képzeljétek el, hogy remekül beszél magyarul egyébként. A Kiss amerikai rock együttes 1973. januárjában alakult meg méghozzá New Yorkban. Könnyen felismerhetők az arcfestésükről és a különleges fellépő ruhájukról, amely tulajdonképpen védjegyükké vált az évek folyamán. Az együttes fénykorát még az 1970-es években élte, elsősorban showszerű koncertjeiknek köszönhetően. A Kiss 24 aranylemezt adott ki, világszerte körülbelül 100 millió albumot adtak el. Aztán ma lett 68 éves Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, aki misztikus és horrorisztikus filmjeiről ismerthet, igen, mert ugye ott volt az Ollókezű Edward, vagy akár a Batman, kétszeres Daytime Emmy-díjas rendező. Egyébként neki ugye nagy kedvence Johnny Depp, illetve szerintem jó barátok is, mert hogy rengeteg filmjében szerepel. Aztán 14 évvel ezelőtt hunyt el Neil Armstrong, amerikai űrhajós. Ő volt az első ember, aki a Holdra lépett. 2012. augusztus 25-én hunyt el. 63 évvel ezelőtt pedig Paul McCartney 31 font pénzbüntetést kapott, és egy évre bevonták a jogosítványát gyorshajtás miatt. Ez volt 1963. augusztus 25-én. Aztán még egy picikét maradunk a szülinaposoknál is, mert hogy 45. születésnapját ünnepli a mai napon Rachel Sarah Bilson amerikai színésznőt, ő egyébként a Narancsvidék című sorozatban szerepelt. Aztán egy évvel ezelőtt, tavaly ilyenkor 93 éves korában hunyt el Kalmár Tibor, Jászai Mari díjas rendező és érdemes művész. Gyermekszínész volt, 1948-ban szerepet kapott a Valahol Európában című filmben, 1954 és 60 között pedig az Állami Dérinész Színház színésze és rendezője is volt. 1960-tól a Vidám színpadon rendezett, aztán pedig 95 és 99 között pedig a Pesti Vicc főszerkesztője volt. Aztán 81 évvel ezelőtt pedig ünnepélyes keretek között megnyitották az újjáépített Margit-szigeti nemzeti sportuszodát. A megnyitó alkalmából rendezett versenyen Székely Éva a 100 méteres mellúszásban egy országos csúcsot úszott. Végezetül pedig piacra dobták Paul Simon egyik legsikeresebb munkáját, Graceland címmel, kereken 40 évvel ezelőtt, 1986. augusztus 25-én. Ezek voltak mára a mai évfordulóink. Kedreggel augusztus 25-én itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Ne felejtsétek el, hogy ma reggel egy szuper jó kis SKSK-s nyereményjátékkal is készültünk nektek. A zene után hozom is a részleteket. Maradjatok velem!

A Megtalállak című dal szólt itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Augusztus 25-e kedd van, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Ígértem ugye a zene előtt, hogy mondom is nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit, mert hogy ezen a héten egyébként 3 napon keresztül éves szurkolói bérletet nyerhettek a Szigetszentmiklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. Egyébként a bérlet értéke 30 ezer forint. Van nyereményjátékunk a mai napon, lesz holnap is, illetve csütörtökön augusztus 27-én is. A feladat nagyon egyszerű, küldjétek el, hogy melyik zene előtt halljátok a szurkolói ovációt, illetve a gólöröm hangot. Írjátok meg a számnak a címét, vagy az énekesét, vagy csak valamilyen részletet, amit éppen felismertetek belőle. 0620 95 95 107, és nagyon fontos, hogy Viberen írjatok, mert az SMS falunk még mindig nem igazán szeretne működni. Viberen viszont várjuk az üzeneteket, 9:30 után pedig értesítjük a szerencsés nyertest. Tehát melyik zene előtt halljátok a szurkolói ovációt, ezt kell nekünk megírnotok. A nyeremény pedig egy éves szurkolói bérlet az SKSK hazai meccseire. Érdemes tehát fülelni, most pedig a The Beavers dalával megyünk tovább. 7 órakor pedig jönnek majd a legfrissebb hírek, aztán hamarosan visszatérünk.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden

0: termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a napos idő, többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25 ezer lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
5: Időjárás.
6: Napos fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
4: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Bredák Szandival
7: és Somogyi

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk is a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 31-es főúton Maglód térségében, és az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is itt a Csepel-szigeten jelenleg lassan tudtok autózni. Aztán történt egy baleset korábban az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, méghozzá Kecskemét és Lajos Mizse között. Az 50-es kilométernél még mindig csak a külső sáv autózható, és jelenleg azon a szakaszon torlódás van. Aztán nézzük meg még itt egy picikét közelebbről is a térségünket. Élénk a forgalom a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, és lassú a haladás a második Rákóczi-Ferenc út, Lakihegyi szakaszán. Rendőri jelenlétet pedig látok a Petőfi Sándor utcában, Sziget-Szent Miklóson, tudjátok, nagyjából a szokásos helyen, a Temesvári utcához közel. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Augusztus 25-e kedd van, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. 10 hetes nyári tábort szervezett a Család és Gyermekjóléti Központ Sziget-Szent Miklóson. Múlt héten Patek Edina kolléganőnk is kilátogatott a Buga iskolához, ahol zajlott a tábor, és több interjút is készített. Elsőként Bellai Répási Kingával, a tábor egyik szervezőjével beszélgetett, és Kinga mondta el a legfontosabb tudnivalókat. Hallgassátok meg ebben a fél órában, hogy miről is volt szó.
5: Ezek a hetek, ezek egyenként tematikus hetek, tehát minden héten különböző témával készülnek a kolléganők, és az a fő célunk, hogy lehetőleg ne csak egy olyan tábor legyen, ahol gyerekfelvigyázás van, hanem kifejezetten jól érezzék magukat a gyerekek, és hogy érdekes programokat tudjunk nyújtani nekik. És ezek elég változatos programok. A teljesség igénye nélkül néhányat említsük. Például volt olyan, hogy egy mozgóállatkert vezetője hüllő bemutatót tartott itt a gyerekeknek. Cserkész és Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor az hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kalandhét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvárépítő verseny. És az utolsó két hétben, amiben már az egyik a mostani hét, nem heti tematikával dolgozunk, hanem napi szinten váltjuk a tematikát. A mai nap ugye a demokrácia napja, de tegnap például sportvetélkedőkön vettek részt a gyerekek, és lesz olyan nap, amikor édességet fognak készíteni, és olyan nap is lesz, amikor egy picit a higiéniával és az egészséges élettel foglalkozhatnak, kifejezetten higiéniára kiélezve, de ez nem lesz olyan száraz és ilyen nagyon iskolaszagú, hanem ugye én láttam a tematikát, és kifejezetten mulattató lesz a gyerekek részére, hiszen az a fő célunk, hogy ők jól érezzék magukat. És persze tanuljanak is valamit. Van olyan témánk, aminek az a neve, annak a hétnek, hogy Hakuna Matata. Ez kifejezetten arról szól, hogy a gyerekek éljék meg a pillanatot, és olyan játék, attól függetlenül minden évben más, az a tematikus hét, de mégis az az érzés, hogy éljenek a mának, érezzék jól magukat, és amit tudnak, tegyenek meg annak érdekében, hogy jól teljen a táborélet, a nyár, a kis gyermekkoruk, és minden évben új programokat vesznek bele ebbe a hétbe is, attól függetlenül, hogy a név ugyanaz évről évre. Július közepén volt egy Élhető bolygó nevű témahetünk, ahol ökohét volt tulajdonképpen, és az élhető bolygóról volt szó. És a gyerekek ellátogattak az Aries Kft-hez, ahol megismerkedhettek az ottani munkával, és hogy hogyan zajlik a városban a városgazdálkodás, a távhő és egyéb olyan szolgáltatás, ami ott zajlik. Illetve egyéb környezettudatos dolgokkal foglalkozhattak, és a levegő munkacsoportnak a munkatársai is eljöttek, és egy fantasztikus előadást tartottak a gyerekeknek itt a helyszínen.
3: Azért most jó néhány programot elmondtál, ha jól gondolom, nagyon nehéz összerakni, nem csak egy ilyen hetet, nem hogy 10 ilyen hetet, akár egy ilyen hetet is. Te részt vettél akár a szervezésben, vagy ráláttál ezekre a folyamatokra?
5: Igen, tehát mi egész nyáron a kolléganőimmel együtt úgy osztjuk be a nyarat, hogy mindenkire sor kerül, és minimum egy héten, de inkább többször úgy be vannak osztva, hogy mindannyian kreatívan részt veszünk az alkotó munkában, kitaláljuk, hogy milyen legyen a tábor, lehetőleg ne legyen két egyforma téma, de ha mégis, akkor a program legyen különböző, és mindent együtt csinálunk, de mégis mindenki a saját témájáért felelős. És ugye mivel tudjuk, hogy tavaly előtt mindig mi volt, ezért azért tudjuk, hogy minek örülnek a gyerekek, mi az, amit kevésbé kell, hogy feszegessünk, téma vagy játéktípus, de egységesen mindannyian részt veszünk a szervezési feladatban.
3: Mi a tapasztalat? Hányan jelentkeztek? Most már sajnos nem lehet jelentkezni a táborra, de ha esetleg valaki úgy nézi, hogy még jövőre majd szeretné a gyerkőcét beiratni, mire lehet számítani, milyen létszám volt, vagy úgy általánosságban hányan szoktak jelentkezni egy hétre?
5: Hát elég változatos, mert van, amikor csak pár darab gyerek van 10 körül a hónap elején, vagyis a nyár elején, de volt olyan is, hogy 40 gyermek volt már velünk. Pontosan az idei adatokat és statisztikát még nem ismerem, illetve még tart a nyár, de teljesen változó, és igazából szerintem ez a hőmérséklettől is függhet, szülők szabadságától is, rengeteg befolyásoló tényező van, de azt gondolom, hogy attól kevésbé, hogy milyen programok várhatók, hiszen nem volt nagyon negatív visszajelzés a programunknak még.
3: Ez a 10 hét hamarosan letelik, ahogy azt ugye említettem, de mik voltak a visszajelzések? Most pontos statisztikai adatokat, ha nem is tudsz mondani, ahogy mondtad, de a szülők biztosan mondtak pár mondatot nektek.
5: Hát eddig, amiről én tudok, csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb. Tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként. A legtöbb gyermekünk olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
3: Most már innen a polgármesteri hivatal elől jelentkezünk, ahogy ugye említettem, hogy a következő helyszínen Kerekes Lászlóval beszélgetünk, a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetőjével. A demokrácia napja van, mint azt megtudtuk a kollégától. Picit beszéljünk konkrétan erről a napról, erről még nem esett szó. Mit jelent ez a gyerekek életében? Azért ez egy nagyon különleges alkalom és nap számukra.
6: Igen, valóban a demokrácia napja az egy nagyon fontos dolog a gyermekek számára is, és nagyon szeretik ez az elmúlt évek tapasztalata, hiszen így könnyedén, játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is. Hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
3: Tehát akkor, ha jól gondolom, az ő nyelvezetükön, hogy megértsék, mindez úgy szól, és majd Nagy János polgármester úr is csatlakozik természetesen ehhez az eseményhez. Hogyan zajlik ez ilyenkor? Ők mit szoktak mondani ezután, hogy mennyit értenek meg belőle, vagy mit vesznek ki belőle, ami lényeges számukra?
6: Hát én azt gondolom, hogy mindent megértenek. Tehát a kollégák, ahogy mondtad, természetesen játékos nyelvezettel tanítják ezt meg nekik, és tényleg közérthetően. És hát sajnos, vagy nem sajnos, de már átszűrődött az általános iskolásokhoz is a politika, hiszen a választások után vagyunk közvetlenül, és nagyon sokáig néztek mondjuk a YouTube-on egy mesét, és felugrottak ezek a hirdetések, hát nálam is a gyerekei megkérdezték, hogy ez most micsoda, ami itt van, hát próbáltam nekik elmagyarázni, de hát nyilván nem tudtam teljesen pontosan. Itt viszont megtanulják azt, hogy játékos formában hogyan kell ezt csinálni, és tényleg komolyan veszik azt, hogy na akkor indulunk, kortes beszédet tartunk, mint polgármester, megszavazzuk, hogy ki legyen a polgármester, és hát gondolom a díszpolgár pedig hát úgy választódik ki, hogy ki mennyire közönségkedvenc náluk.
3: Ilyenkor vannak is önként jelentkezők a szerepekre, akik kicsit bevállalósabbak, ők maguktól jelentkeznek?
6: Hát én azt gondolom, hogy természetesen kell egy affinitás ahhoz, hogy ezt a pozíciót elvállalják, de ha jól tudom, a kollégáknál az a kezdet, hogy jelölnek polgármestert a többiek, és azután pedig lesz szavazás.
3: Egy picit beszéljünk azért általánosságban is a táborról. Ugye, ahogy azt már megtudtuk a kolléganőtől, statisztikai adatok még nem állnak rendelkezésetekre, de szerinted milyen érdeklődés volt idén alapvetően a táborra? Mennyien érkeztek a különböző hetekre?
6: Hát az ANTS-től 70 férőhelyre van gyakorlatilag elfogadott lehetőség, és tavalyi évben a legtöbb az 67 fő volt. Az idei évben, ha jól tudom, akkor 59, de ezt majd gyakorlatilag pontosítani fogjuk, mert még igen nem volt meg a zárás. De általában az év vége felé már természetesen kevesebben vannak. Most is egy 15 fő jött össze, közülük hiányoznak is, tehát a szerencse az egészben az az, hogy egy demokrácia napját, amikor tényleg beülnek majd a testületülésre, akkor nem mindegy, hogy 30-an vagy 35-en vannak, mint ahogy már tavaly is voltak, meg 2-3-an. Úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon sikeres lesz, és tényleg nagy az érdeklődés a táborra, én azt tapasztalom, és nagyon szeretik a gyerekek már hosszú évek óta. Ezt el szoktam mondani, hogy 2008 óta, 18 éve rendezzük meg ezeket a táborokat. Ez egyedülálló az országban, hogy 18 éve, 10 héten minden nyáron a teljes szünidő alatt, és a saját kollégáinkkal, tehát se pedagógus, senki nem segít be, nem veszi át a munkánkat, rendezzük meg.
3: Azért, ahogy ugye említetted, ez egy nagyon különleges tábor ilyen szempontból is, és olyan szempontból is, hogy szigetszentmiklósi gyermekeket vártok ide. Már említettük azt, hogy nem lehet sajnos jelentkezni, hiszen ugye hamarosan letelik a 10 hét. De mit lehet tudni arról, hogy ha valaki esetleg a jövőben szeretne jelentkezni, milyen előfeltételei vannak mindennek?
6: Igen, ahogy mondtad, mindenképpen fontos, hogy szigetszentmiklósi lakosnak kell lennie, tehát a tartózkodási helye a szigetszentmiklósi legyen, szigetszentmiklósi általános iskolába járjon, hiszen általános iskolásokat fogadunk, középiskolásokat és óvodásokat nem. Tehát ezek mindenképpen előfeltételei annak, hogy ide tudjanak jelentkezni, és a hely függvényében, intézményvezetői jogkörben egy hétre maximum egy vagy két esetben engedélyezem azt, hogyha nem szigetszentmiklósi, de szigetszentmiklósi iskolában tanul, és tényleg indokolt az, hogy nem tud otthon lenni mondjuk azon a héten a szülőnél, akkor volt már a precedens, hogy engedélyeztem, de ezt nyilván nem szeretném, hogy általános legyen, hiszen a finanszírozást a Szigetszentmiklós önkormányzata nyújtja, és nem más testületek, tehát én azt gondolom, hogy máshol is meg lehet ezt valósítani, hogy legyen 10 hétig gyakorlatilag egy tábor, és akkor mehetnek oda az adott település gyerekei.
3: Egy picit, hogyha most elvonatkoztatunk a tábortól, hiszen ugye hamarosan vége van, hát nálatok nem a nyári szünet volt a központban most, illetve a munkatársaitoknak, és ezen túl is megy tovább majd a munka. Mi várható ezután nálatok? Most ezt a terhet, idézőjeles terhet leteszik magukról, de hát ugye jönnek újabbak, meg hozzátok folyamatosan érkeznek olyanok, akik segítségre szorulnak.
6: Hát igen, nem tudom, hogy volt-e már erről szó, de az utolsó egy-két hétben a kollégák már bekapcsolódnak az oktatási intézményeknek a munkájába. Ez azt jelenti, hogy elmennek már fogadóra azért nincsen, de az ottani pedagógusoknak az évnyitójára, tehát a testületeknek az első megbeszéléseire, ahol tájékozódnak arról, hogy mi lesz a következő tanítási időszakban, és utána pedig már arra kell készülni, hogy tanévnyitók lesznek, hogy el kell indítani a fogadóórákat, ami minden intézményben gyakorlatilag lehetséges szerencsére, tehát engedik az intézményvezetők iskolákban, óvodákban, kollégiumokban, és mindent lefedünk a teljes járás területén. Igazából erre készülnek most fel a kollégák, és hát tematikát is kell készíteni, hiszen előadásokat tartanak osztályfőnöki órákon, például be kell írni, hogy mikor vannak a szülőértekezletek, fogadóórák, tehát meg kell tervezni, és hát ahogy szokták, januártól pedig már készülnek a jövő évi táborra is.
3: A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ táborozói Nagy János polgármester úr itt fogadta a polgármesteri hivatalban. Milyen fogadtatás érte az ide érkező gyermekeket, hiszen körbe is vezette őket a hivatalban, polgármester úr?
7: Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy elég rutinosan működik ez a fogadtatás. Én bízom benne, hogy egy jó emlék lesz a gyerekeknek. Most itt a táborozók közül ketten jelezték, hogy ők már részt vettek ilyenben, és megkérdeztem, melyik volt a kedvenc részük. Mondták, hogy ami a tárgyalóteremben történt, tehát maga a testületi ülés. Ez egy játékos demokráciával kapcsolatos ismerkedés. Ilyenkor ugye körbe viszem őket a városházán, az irodámba beviszem őket. Ma kivételes nap volt, remélem nem sértődik meg az alpolgármester úr, de annyira egyedi irodája van, hogy megmutattam az irodáját is nekik, hiszen rengeteg érdekes tárgy található abban az irodában. Tetszett nagyon egyébként a gyerekeknek, bocsánat, Lupa János kollégám, de hogy ugye ez a nap a gyerekekről szól, és igazából az a lényeg, hogy jól érezzék magukat, és ha már egy picit játékosan be tudjuk nekik mutatni, hogy hogyan működik a demokrácia, a városvezetés, a stb., és még ezt örömmel is teszik, akkor mi is boldogan megyünk innen haza, illetve a cél az, hogy ők is vidáman, mosolygósan, és élményekkel, teli történetekkel menjenek haza, és meséljék el otthon, hogy mi történt ma, és hol jártak. Ilyenkor természetesen kapnak egy kisebb ajándékot is. Én örülök neki, hogy minden évben van rá lehetőség. Szóval általában a augusztusi hónapra szoktuk betervezni. Van olyan gyerek, aki várja, sőt, volt olyan szülő, aki jelezte, hogy jöhet a külsősként az ő gyereke, és hiszen megtudta, hogy a mai napon fogjuk ezt tartani. Ha van ilyen érdeklődésre, akkor nyilván szeretettel várjuk a gyermekeket. Egyébként a mai csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon odafigyelt, amikor meséltem nekik a városházáról és a történetekről. Rendkívül jól nevelt társaságról van szó, tehát élmény velük együtt dolgozni.
0: Így zajlott a tábor tehát múlt héten Szigetszentmiklóson a Család és Gyermekjóléti Központ szervezésében. És van nekünk egy nagyon jó kis nyereményjátékunk is, nyerhettek tőlünk egy éves szurkolói bérletet a Szigetszentmiklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. A bérlet értéke egyébként 30 000 forint, a feladat pedig nagyon egyszerű, küldjétek el, hogy melyik zene előtt halljátok a szurkolói ovációt, vagyis a gólörömöt. 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk, az SMS falunk még mindig nincs annyira a toppon, úgyhogy Viberen kérlek írjátok meg a zenének a címét, vagy akár az előadója is egyébként megfelel. Igyekszünk minden fél órában lejátszani majd ezt a szurkolói gólöröm hangot, illetve ovációt, úgyhogy érdemes fülelni. 9:30 után pedig értesítjük majd a szerencsés nyertest.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről. Pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Szigetszent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Parnograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a Cifra Szürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
7: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Szigetszent Miklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
6: Nagy sikert aratott a gyermekek Summerfestje is. Augusztus 16-a és 19-e között délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várták a családokat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében Szigetszent Miklóson. Lázár Gergő hozzátette, hogy a gyermekprogramok idén új helyszínen, a Bolgári Vókútnál kaptak helyet. Kiemelte, a megújult helyszínt is kedvezően fogadták a résztvevők, a családok pedig szívesen kapcsolódtak be a változatos programokba.
7: Azt látjuk, hogy kedvelik ezt a helyszínt a gyermekek is, azt gondoltuk végig, és ez úgy tűnik, hogy össze is jött, hogy a rendelkezésre álló terek közül itt van a legjobb hőmérséklet, illetve légmozgási lehetőség, amivel mi rendelkezünk, úgyhogy ez a helyszín, ez többeknek a visszajelzése alapján ez bevált helyszínként. Nagyon élvezik a látogató gyerekek az itteni műsorokat.
6: Táncház érmét feltett át Kakukk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakukk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépő vezetője a Sziget-Szentmiklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
8: Az volt a érdemérmhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
6: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmodellt a középpontban a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltött a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. De a szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé.
5: Sporthíreink.
6: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston, a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
9: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk egyszerűen, vasárnap megnyíregyházba. A negyedikei héten egy héttel később péntek szombaton lesz a fővárosban egy torna, ahol a játszerénnyel kezdünk, és utána a Tiszaújváros kassa, a gyársport és csapat, annak a győztesével, a gyertesével
5: időjárás.
6: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutánton helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A maximumok 27-33 fok között alakulnak.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
11: és Somogyi

0: közlekedési információkkal folytatjuk a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Továbbra is lassan tudtok autózni a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán is élénk forgalomra kell készülnötök. Korábban ugye történt egy baleset a Budapest felé vezető oldalon az M5-ös autópályán, Kecskemét, illetve Lajos-Mizsek között. Még mindig torlódás van azon a szakaszon, és jelenleg az 50-es kilométernél csak a külső sáv autózható. Aztán továbbra is itt a Csepel-szigeten rendőri jelenlétet látunk a Petőfi Sándor utcában, a Temesvári utcához közel. Egyébként a Petőfi Sándor utcában elég komoly torlódás is van, nem nagyon tudtok azon a szakaszon száguldozni. Élénk a forgalom a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán, és a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is lassan tudtok autózni. És ha már Halásztelek, a második Rákóczi-Ferenc úton, kint vannak a rendőrök ott is, úgyhogy arrafelé is valószínűleg mérik az autósok sebességét, figyelmesen autózzatok. Jó hír viszont, hogy az M0-ás déli szektorában mind a két irányban még mindig továbbra is jól tudtok autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süs fel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött itt a stúdióban. Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
4: De már itt van velünk a vonalban Hazai Tímea és Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Szia, jó reggelt. Szia.
5: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok.
4: Túl vagyunk a haraszti búcsún, és hát óriási hangulat volt, legalábbis én ezt olvastam, láttam, tapasztaltam. Igen, egy dolog változott csak a korábbi tervekhez képest, elmaradt a tűzijáték.
5: Ez így van, a hetek óta tartó szárazság miatt Dunaharaszti város vezetése is úgy döntött, egyébként több más településhez hasonlóan, hogy a tűzijátékot elhalasztjuk. Egészen pontosan abban bizakodunk, hogy szilveszterkor ezt a nagy sót, ezt meg tudjuk majd csinálni, és az időjárás velünk lesz. Biztos, hogy nem lesz szárazság szilveszterkor, illetve nem lesz olyan hőség, mint amit most azért tényleg hetek óta tapasztalunk, és nagyon figyelnünk kell mindenre, emberekre, állatokra, növényekre. Úgy ítélte meg a városvezetőség, hogy tényleg teljesen felesleges a tűzzel játszani ezekben a napokban. Szilveszterkor föl fogjuk használni ezeket a tűzijátékokat, és akkor lehet csodálkozni és kihozni a gyerekeket.
4: Tetszett ez a hasonlat, a tűzzel játszani. Igen, szinte szó szerint. Egyébként milyen volt a búcsú? Igazam volt-e, amit az előbb mondtam, hogy mi azt láttuk így a képeken, a meg képek a videókon, hogy szuperül sikerült.
5: Igen, ugye Dunaharasztin a hagyományos búcsú, mindig Szent István napon történik, hiszen a főúti Szent István király templom szentjére, államalapító Szent Istvánra emlékezünk, úgyhogy augusztus 20-án évtizedek óta búcsú van Harasztin. Idén egyébként már háromnapos volt ez a rendezvény, hiszen már augusztus 19-én elkezdődtek a piac téren a műsorok, és már a zene is megszólalt a színpadon. 20-án a hagyományos búcsúi forgatag, a kirakodóvásárral, a vidámparkkal, az összes olyan attrakcióval, amit tényleg nagyon-nagyon szeretnek az emberek, és folyamatosan mentek a fellépők a zenei színpadon, és aztán augusztus 21-e zárta este a búcsú rendezvénysorozatát, a Szállj fel szabad madár című koncertshow jött el Dunaharasztira. Hát a Facebook visszajelzésekből azt látjuk, hogy nagyon-nagyon meg voltak elégedve az emberek, jól érezték magukat, méltó befejezésként tekintettek erre a koncertshowra, ahol egyébként a legnagyobb magyar slágerek hangoztak el, természetesen a Szállj fel szabad madár című dal is elhangzott, és az eső ellenére klasszul, profin reagált a fellépő stáb is, és megjelentek is az emberek is, nagyon-nagyon rugalmasan kezelték a helyzetet, úgyhogy emiatt ezúttal is nagyon köszönjük mindenkinek, és a leginkább a harasztiaknak köszönjük, hogy eljöttek, és együtt tudtunk ünnepelni.
4: Túl sok idő nem marad legalábbis nektek és a szervezőknek a pihenésre, mert hogyha jól számolom, jövő héten itt lesz a Városnapok Dunaharasztin, szeptember 4-e és 6-a között, és itt átnéztük a programokat, és hát már most veszem elő a naptáramat, és legalábbis a Tom Peti és barátait és a Punani Masszívot biztos, hogy beírom.
0: Igen, de hát én is néztem.
4: Számos más program lesz, szeptember 4-én pénteken kezdtek.
5: Pontosan így van, pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője az Egy év képekben című fotokiállítását nyitja meg a Laffert Kúriában. Ez elképesztően izgalmas minden évben, hiszen Gábor a kamerájával végigkíséri Dunaharaszti életét, városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át, a különböző rendezvények, ünnepek, fellépők, és ott állnak az emberek a Laffert Kúriában, és természetesen felismerik a barátokat, az ismerősöket, vagy éppen önmagukat, és együtt ünnepeljük. Igaziból azt gondolom, hogy egy nagyon ikonikus rendezvény ez, hiszen magáról, Dunaharasztiról szól, az itt élőkről szól. Ugye a város az pontosan az itt élőknek a közösségétől lesz város, nem attól, mert ezt a nevet valamikor, nem is olyan régen egyébként, pont 26 évvel ezelőtt megkapta Dunaharaszti települése. És idén is szeptemberben ezt ünnepeljük. Szeptember 4-én pénteken elindul tehát az ünnepség sorozat a Laffert Kúriában, és a kiállítás után, Tóth Gábor sajtófotói után Sárik Péter trió és Falusi Marian fog föllépni a Laffert Kúriában. Szeretettel várunk mindenkit, ugye a Városnapok programja mindenestül ingyenes. Szombaton a Baktai téren már 10 órától Jack Spenót várja a gyerekeket, ez egy jelmezes interaktív mesés gyerekműsor, az óvodásoknak és a kisiskolásoknak is nagyszerű szórakozás lesz, és utána jön a Dunaharaszti táncválasztó, ami már szintén évek óta kiköltözött a Baktai térre, a városnapokra, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy milyen tánciskolák és milyen típusú, milyen műfajú táncokat lehet tanulni Dunaharasztin. Itt az egészen aprócskáktól, gyerekektől, az örök ifjú, hát fékkorúakig bárki táncra perdülhet, és kiválaszthatja, hogy melyik lesz az, amit majd ő szeptembertől vagy októbertől rendszeresen szeretne az életébe beilleszteni. Idén is lesz Civilek útja, a Bárka Egyesület szervezésében meg lehet ismerni a haraszti civil szervezeteket. Este 7-kor a Címbeli Bendet lehet meghallgatni, 9 órától pedig Bárány Attila és Kollár fogja a retro diszkót celebrálni a Baktai téren. Ingyenes vérvizsgálat várja egyébként majd a Suri Medikának a jóvoltából a harasztiakat, erre majd regisztrálni kell, mindent meg lehet egyébként találni, minden információt a Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán és az eseménynek a leírásában. A vasárnap pedig a Baktai téren már reggel 9-kor kezdődik a haraszti futónappal, ez most már a 11. alkalom. A Nádor Egyesület és Dunaharaszti Önkormányzata közösen rendezi meg ezt a futóversenyt, minden évben rengeteg induló van, és egy tényleg egy városi közösségi ünnep. Természetesen a Lecsófőző Fesztivál is már reggel 9-kor indul. A Hősök tere ilyenkor megtelik bográcsokkal, baráti társaságokkal, egyesületekkel, nál jobb illatok vannak, és természetesen ez egy verseny, tehát fesztivál is, de verseny is, és vakkóstolás történik, tehát senki nem tudja a zsűri közül, hogy az adott tányéron kifőzte, milyen alapanyagokból, és hogyan készítette el a lecsót. És természetesen a zsűri nem csak az ízeket, hanem a látványt és a tálalást is fogja honorálni. 10:30-kor Tom Peti és barátai, így van, Szandi, hát gyertek, mert egész biztos, hogy nagyon élvezni fogják a gyerekek a fellépőt, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és megint meg lehet majd nézni a Kawasaki motorokat, az amerikai és a veterán autókat, Délután 3-kor a Wall Street, 16 órától a Blues Rádió Budapest, 17 órától Vastag Tamás és zenekara, élő nagy koncert. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. 18 óra 30-tól a Cochlears featuring Oldfári Laci és Bubu. Hát a Cochlears ugye haraszti legendás zenekara, nélkülük nem létezhet Dunaharaszti buli, úgyhogy természetesen ők is jönnek. És este 8-kor a Punani Masszifra várunk mindenkit, hatalmas bulit fognak csinálni. Ez lesz idén a Városnapok programja. Nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
4: Ingyenesek a programok?
5: Igen, természetesen. Ingyenes mindegyik koncert, mindegyik program ingyenes. A Baktai téren ott lesznek újra azok az attrakciók. A kézműves vásár, a finom ételek és italok, ezek persze nem ingyenesek, tehát ezeket meg lehet vásárolni, de gondoskodunk most is arról, hogy legyenek kürtös kalácsosok, vattacukrosok, palacsintasütők, finomabbnál finomabb frissítők és ételek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy két napon keresztül a Baktai tér és a Hősök tere fantasztikus programokkal várja a harasztiakat, vagy az ide látogatókat, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan ünnepli ez a város a várossá válást. És mondom, pénteken, szeptember 4-én az Egy év képekben című fotókiállítással nyílik meg a 2026-os Városnapok program sorozata.
4: Ott a helyünk. Nagyon szépen köszönjük Hazai Tímának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának.
6: Köszönjük.
5: Én is köszönöm. Sziasztok, minden jót mindenkinek.

délután 9:30-ig több zene előtt is elhangzik majd ez a szurkolói ováció, ez a gólöröm hang, úgyhogy ha már tudjátok akár az előadó nevét, vagy a dal címét, már az is tökéletes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diák igazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünk.

0: Szigetben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Folytatódik a napos idő. Ősszel startol a várólisták csökkentésért felelős program. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25 ezer lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak Szombaton, Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
2: Időjárás.
3: Napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap, Redák Szandival
2: és Somogyi Bettel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Nincsenek jó híreink, mert hogy történt egy baleset méghozzá Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán és a Lehel utca találkozásánál. Az egyik hallgatónk azt írta, hogy két motoros, illetve egy autós ütközött össze. Egyébként a térképen mi is azt látjuk, hogy útlezárás van azon a szakaszon. Szerintem azért félpályán lehet haladni, de ha nektek van bővebb infótok, akkor ezt írjátok meg nekünk. Ezen kívül továbbra is kint vannak a rendőrök Szigetszentmiklóson a Petőfi Sándor utcában, a Temesvári utcához közel. Egyébként azon a szakaszon is egészen lassan araszolva tudtok autózni jelenleg. Ugyanúgy élénk a forgalom a Gerinc úton Szigetszentmiklóson, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton is Halászteleknél és Lakihegynél is lassan tudtok jelenleg autózni. Aztán történt még egy baleset, azt jelzi a térkép, méghozzá az M0-ás déli szektorában, egészen közel a csepeli lehajtóhoz. Torlódást is okoz egyébként azon a szakaszon, most már csak lassan tudtok autózni. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora továbbra is. A mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Augusztus 25-e kedd van, este 8 óra után pedig az Itt élünk című térségi riport műsorunkat hallgathatjátok meg. Ezúttal Maier Nóra kolléganőnk a Tököli Summerfestről jelentkezik. Halász Lászlóval, a Tököli Summerfest szervezőjével, a művelődési központ vezetőjével beszélget az általa vezetett Koló zenekarról elsősorban. Este 8 óra után meg tudjátok hallgatni majd a teljes adást, de azért most is hoztunk nektek, ahogy megszokhattátok, egy rövid részletet ide a Süsfelnapban reggeli műsorunkba. Hallgassátok meg!
3: Amikor már 5 évtizede muzsikálnak együtt emberek, akkor ilyenkor van előre megbeszélt menetrend, vagy azért valamelyest alkalmazkodik a zenekar a hangulathoz, a közönség elvárásaihoz?
4: Ugye, mint mondtam, hál' Istennek van egy hatalmas repertoár, és a zenekarvezetőnek a kutya kötelessége gondoskodni a közönségről. Tehát ugye látom a közönséget, elkezdődik valahol a dolog, a szokásos kis kóluk a bevezetésképpen, de ez már az első percekben már feldobja a hangulatot, a közönség már alig várja. Tehát ez ilyen, hál' Istennek, egy ilyen stílus, hogy tüzes, nagyon pesgő, nagyon lendületes muzsika, lendületes táncok, és hát az ember agya forog közben. Tehát amikor játszok valamit a szám közepén, tudom, hogy mi lesz a következő is, és hogy a hangulat diktálja. Tehát nekem a hangulat diktál, hogy látom a hangulatot, most mi lehetne még följebb spanolni a hangulatot, még följebb. Nyilván az egeket nem lehet, akkor kicsit visszavesszük, kicsit megnyugszik a közönség, egy-egy lassú szám, mondjuk egy lassú szép makedon tánc dallammal, és akkor megint lehet előre az egész. Tehát ez minden esetben a zenekarvezető a feladata. És nem olyan nehéz ebből válogatni, hiszen még egyszer mondom, nagyon széles, nagyon hosszú, nagyon széles a repertoár, és ebből szemezgetünk a hangulat függvényében. Megy ez a dolog, már nagyon hosszú évek óta be van gyakorolva, tehát nincs előre semmi megbeszélve, semmi, nincs íróasztalon lefektet, vagy akkor most ez a szám után, ez Vranyák után a Timo, most nincs. Vannak bevett fordulatok, amikor két számot úgy kötünk össze, hogy azok feltételezik egymást, mert hogy egy tánc egy vidékről valók, egy dialektust feltételeznek, az oké, az rendben van, de egyébként meg teljesen hangulat diktálja a zenekari repertoárt.
3: Ez világos, és sokszor mondják azt, hogy már ennyi idő után félszavakból is, lehet, hogy már csak egy nézés is elég, összenézés, vagy az sem kell, csak meghallják a többiek a dallamot, ami után mindenki tudja, hogy mi következik majd, mely dal, mely szám.
4: Szó szerint így van, hogy ennyi év után tényleg a szemkontaktus az a legnagyobb mozdulat a zenekari színpadon, tehát semmi kézmozdulat, semmi avizó, hogy majd bevezint, semmi, nem. Legfeljebb annyi, hogy csak azt mondja az ember, hogy G-dur, 7-8 vagy 8, teljesen mindegy, és az ennek a rögtön rárepült. Az indítások, a megállások csak egy bólintás, egy fejbícet, és amit a közönség alig-alig vesz észre, mert olyan pici.
3: Ráadásul nem is figyelnek annyira, hanem sokkal inkább el vannak foglalva a tánccal.
4: Tehát nincs szükség nagy mozdulatokra, félszavakból, hogy fél kacsintásokból is értjük egymást. Hát ez a évek és a rutin, mondja a közmondás.
3: Bizonyára már többen megkérdezték, tehát elengedhetetlen most is, hogy verődött össze ez a csapat annak idején. Honnan indult a kólozenekar?
4: Úgy indult, hogy én gyerekként nagyon fiatalként idős tamburásokkal játszottam, engem nagyon hamar fölkarultak, jártam a primásnak a lakására, tamburázni tanult, de én a gyerekkoromat, a 5,5 éves koromat a harmonikázom, és látták, az a tökölgyelze egyes táncosaként, és én közreműködtem itt, és már látták az öregek, hogy igen, van affinitása a muzsikázenek a fiatal srácnak, és akkor nyakam akasztották először a tamburát, az a harmonikát, és így szépen lassan integrálottam a zenekarba az idős bácsik közé, és 76-ban azt mondta nekem Bilics és Andrá bácsi, ez annyira itt van előttem az a kép, meg a mondatok, hogy az azt mondta, Lacikám, csinálj magadnak zenekart, mert mi már öregek vagyunk, nem akarunk turnézni, nem akarunk éjszakázni. És hát akkor tudtam, nem csak én voltam egyedül, akik tanultak észláv muzsikát, hanem voltak tökölön fiatalok többen, és hát akkor azt mondtuk, hogy akkor dugjuk össze fejünket, és akkor én megszerveztem ezt a zenekart 76-ban, és azóta működik, és ezért vagyunk most 50 évesek 26-ban. Tehát ez a története röviden, hogy természetes folyamat, hogy a régi öregek már pihenni szeretnének, nem akarnak éjszakázni, hiszen az egész életük az éjszakázásról szólt egy muzsikus embernek, végigjátszották, és akkoriban nehezebb volt a dolog, nem voltak erősítők, nem voltak mikrofon. Tehát egy bálteremben akusztikusan játszottak, akusztikusan énekeltek, nem mikrofon, tehát sokkal-sokkal nagyobb fizikai igénybevételnek voltak kitéve, mint mi, akik odajönnek a mikrofonhoz, vagy az elektromos harmonikát is oda tesz a mikrofon, tehát hangszereket is könnyebb muzsikálni így, meg mások a lehetőségek. Tehát ők megtörtek, fáradtak, és így jött a felhívás, hogy Lacikám, csinálj magadnak egy zenekart.
3: A zenekar tagjairól mit tudhatunk?
4: Az akkori zenekarból hárman töretlenül együtt vagyunk. 5 tag volt a zenekar, ugye volt, aki kivált, mert emiatt, amely amiatt a bőgősökkel voltunk, úgyhogy egy pár bőgőst elhasznált, azért nem is tudom miért volt, akkor egy 3 vagy 4 bőgősünk volt az 50 év során, azért ez is kevés zenekar mondhatja magáról, hogy minimális tagcserével 50 év az a nagyon nagy idő. És minimális tagcserével húztuk az igát jó értelemben. Állandóan porondon voltunk, a táncház mozgalom első évétől kezdve benne voltunk. Ott voltunk a toppon, és azóta is benne vagyunk a körforgásban. Tehát van budapesti klubunk, ahol heti rendszerességgel játszunk. A Ferencvárosi Művközpont, a havi rendszerességgel játszunk a Fonó Budai Zeneházban, országszerte, világszerte, nagyon sok helyen megfordultunk, turnéztunk Franciaországban hónapokon keresztül. Táncegyüttessel, táncegyüttes nélkül, tehát sok-sok minden megtörtént velünk, a félvilágot bejártuk, hál' Istennek, és ez mind a zenének köszönhető.
3: Bejártátok a félvilágot, Magyarországot keresztül, Kassul hosszába, a széltébe, és még határainkon túl is, de mégis más tökölön egy picit?
4: Más és nagyon jó érzés. Kritikahangok mindig vannak, főleg ugye utóbbi években, de ezt az ember, ha tudja okosan kezelni, akkor ez elhanyagolható. Hálás a közönség. Úgy gondolom, hogy szeretnek bennünket. Ez minden rácbálban, minden ilyen fesztiváli hangulatban, fesztiváli estén, ahol a zenekar játszik, ahol több száz ember szórakozik, egy rácbál 350-380 ember táncol a zenénkre, és ha nem így lenne, ha nem szeretnék a zenekart, nem jön el 380 ember. Tehát úgy gondolom, hogy szeretnek bennünket, ezt érezzük az emberek arcán, tekintetének kisugárzásán, a szóbeszédben mindenhol érződik. Szűkebb hazánk nyilvánvaló, tehát azért ez a közösség, aki szereti ezt a muzsikát, ezt a hagyományőrzést a szláv vonatkozásban, ez abszolút visszaköszön és megvonatkozik minden tekintetben.
3: Akkor végezetül Isten éltesse az 50 éves kóló zenekart.
4: Köszönjük szépen!
0: A teljes beszélgetést ma este 8 óra után tudjátok meghallgatni itt a Lakihegy Rádióban, az Itt élünk című térségi riport műsorunkban. Majer Nóra kolléganőnk tehát a Tököli Summer Festről jelentkezett, Halász Lászlóval, fesztiváligazgatóval, a Koló zenekar vezetőjével beszélget. Ebből a beszélgetésből hoztunk nektek most egy rövid részletet. De maradjatok velünk a folytatásban is, mert hogy ez még mindig a Süss fel nap az ébresztő műsorunk. Ne felejtsétek el, hogy nyereményjátékunk van. Éves szurkolói bérletet nyerhettek tőlünk a Szigetszentmiklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. A bérlet értéke 30 ezer forint. Nagyon egyszerű a feladat. Lejátszunk az egyik ismert zene előtt egy gólöröm, illetve egy szurkolói ováció hangot. Nektek pedig meg kell írni, hogy melyik zene előtt hangzott el ez a gólöröm hang. Ha nem tudjátok esetleg a dal címét, akkor bőven elég, ha tudjátok az előadóját. 9:30 után pedig Szandival értesítjük majd a szerencsés nyertest. Ami nagyon fontos, hogy az SMS falunk az még mindig nem állt vissza sajnos rendesen, ezért Viberen várjuk az üzeneteket. 0620 95 95 107.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: kenyér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről. Pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Parnograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a gyermekek Summerfestjén is részt vehettek, az Aula Galériában pedig a Cifra Szürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
6: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Sziget-Szent Miklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
5: Nagy sikert aratott a gyermekek Summerfestje is. Augusztus 16-a és 19-e között délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várták a családokat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében Sziget-Szent Miklóson. Lázár Gergő hozzátette, hogy a gyermekprogramok idén új helyszínen, a Bolgárivók útnál kaptak helyet. Kiemelte, a megújult helyszínt is kedvezően fogadták a résztvevők, a családok pedig szívesen kapcsolódtak be a változatos programokba.
6: Azt látjuk, hogy kedvelik ezt a helyszínt a gyermekek is, azt gondoltuk végig, és ez úgy tűnik, hogy össze is jött, hogy a rendelkezésre álló terek közül itt van a legjobb hőmérséklet, illetve légmozgási lehetőség, amivel mi rendelkezünk, úgyhogy ez a helyszín, ez többeknek a visszajelzése alapján ez bevált helyszínként. Nagyon élvezik a látogató gyerekek az itteni műsorokat.
5: Ebben a hónapban is szervez közösségi sétát Dunavarsányban az Élethajó értékőrzőháló. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Meggyesi Melinda rádiónknak elmondta, hogy a nyár végi alkalmon ismét fogadnak játékokat és egyéb felajánlásokat a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak.
7: Minden hónapban vannak közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek, 6 órától indulnak Dunavarsány is környékén. Minden hónapnak van egy tematikája. Augusztusban gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szív alakú nagy követ szeretnénk kérni, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségélményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk. Sajnos még mindig dugót okoz a Csepeli úton, a Sziget-Szent Miklósi szakaszon a korábbi baleset, mert hogy két motoros és talán úgy tudjuk, hogy még egy autós is balesetet szenvedett, kint vannak a mentők, illetve a rendőrök is, ez pedig a Lehel utcának a közlekedésére, a forgalmára is hatással van, elég nagy itt a dugó, úgyhogy ha valaki esetleg még korábban van, és nem tudja, hogy mi is történik, hát egyelőre még nem az van, hogy elkezdődött az iskola, és amiatt van dugó, mert hogy még nem kezdődött el, de hamarosan elfog, úgyhogy ez már tulajdonképpen egy kicsit hozzászokás, mert jövő héttől valószínűleg a Csepeli úton végig ez lesz. Egyébként már nem baleset, hanem torlódás. Egyébként a nullás déli szakaszán, a Dunaharaszti részen is látunk egy balesetet sajnos, illetve rendőri jelenlétet látunk még a Petőfi Sándor utcában is, visszatértem közben Sziget-Szent Miklósra, ha valaki nem tud követni, úgyhogy most több helyen is itt a térségben rendőri jelenlét, torlódás is van, és sajnos baleset is. Viszont a Műút Szigethalmon jól autózható, a Gyári úton sem látunk torlódást, ahol még igen, az pedig a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi és fővárosi része. Vigyázzatok nagyon magatokra, óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 4 perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Néha elővesszük ezt a témát, már csak azért is, mert sajnos elég sűrűn aktuális, meg hát azért a NÉBIH, vagyis a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is évről évre ugye kiadja a legfrissebb adatokat azzal kapcsolatban, hogy mennyi élelmiszert dobunk ki a kukába. És hát néha azért úgy szerintem úgy...
3: Ledöbbenünk.
0: Hát ledöbbenünk, meg néha tényleg az van, hogy úgy az orrunkra kell koppintani, hogy enye-benye, tehát hogy azért... És mondom ezt én úgy, hogy sajnos én is sokkal több élelmiszert dobok ki, mint amennyit kéne. Tehát, hogy valójában semennyit nem kéne nyilván.
3: Igen. Na, képzeld el, mi már semennyit nem dobunk ki. De ez
0: mi?
3: Nem nekünk, hát ez azért...
0: Mert csirkétek van?
3: Persze van egy, nem egy, nem tudom most, nem merek számot mondani, de szerintem kb. 20-nál biztos járunk. Tehát, hogy sok van. De ugye nálunk ott óriási, az udvar el vannak kerítve, egyetlen egy csirkénk van, amit én már úgy hívok szegényt, hogy kis, mint egy kis kutya lenne, mert ő neki nincs megvágva a szárnya, és azon a pici kapunk ki tud jönni a kert többi részére. És egyébként, tehát mi is dobnánk ki, mert nyilván szerintem nincs olyan család, ahol hát sajnos így elsiklunk a felett, hogy mondjuk többet főzöl, vagy ú, ez már megromlott, mert bármi történhet. Hát nálunk nincs ilyen, mert ez vagy van ilyen, de legalább nem megy a szemétbe. Mert hogy a csirkék mindent azonnal elpusztítanak. De tényleg, tegnap például rizst vittem ki nekik, mert már nem tudom, 3 napos volt, nyilván már úgy összeállt. Hát egy perc alatt elpusztították. De valahol ez nyilván jó érzés, hogy a kukába legalább nem megy. Tehát, hogy úgymond mégsem dobott ki. Tehát, hogy
0: akkor most azt mondod, hogy vegyek egy csirkét, és hát, akkor helyre jön itt a lelki békém.
3: Igen, de mi most tényleg ott tartunk, hogy szerintem konkrétan szinte semennyit, mert jó, tök mondjuk jó. Nyilván, ha véletlen előfordul, hogy ott marad egy ilyen kis, tudod, kenyérdarab, megpenészedik, most azt nem adjuk oda, de holott hozzáteszem, ők azt is megehetnék, úgyhogy nekik semmi bajuk nem lesz tőle. Tehát nem azért, mert hogy mi, jaj, de gonoszok vagyunk, hogy ilyet adunk nekik, de azt egyébként nem szoktuk, de nem is lenne bajuk egyébként tőle. Szóval ők tényleg mindent elpusztítanak konkrétan.
0: Nálunk mindent. Egyébként, és most nem kibúvót akarok keresni egyáltalán, tehát hogy tényleg most tök jó, hogy beszélünk erről, mert ez megint ugye nekem fókuszba hozza ezt, és akkor jobban odafigyelek majd. De hogy nálunk ugye például van olyan, hogy a kislányomnak olyan ételt főzünk, amit amúgy ugye mi nem eszünk meg, már olyan szempontból, hogy glutént meg tejterméket ugye nem eszünk, de van, amikor neki például a tésztát azt normál tésztával, búzalízből készítjük magunknak, meg mondjuk csicseri borsó tésztát. És ugye ő azt meghagyja, és akkor azt ugye mi nem tudjuk megenni, illetve hát meg tudnánk, mert nem vagyunk cöliákiások, de alapvetően
3: tehát van olyan család, ahol éppen tényleg nem tudják megenni.
0: Így van, mondjuk speciál ott akkor lehet, hogy nem is tudnék, vagy valami nagyon külön fazékban neki főzni.
3: Igen.
0: És ugye azt ő már nem fogja később megenni, mert nem, egyszerűen már akkor úgy nem eszi meg, mi nem esszük meg, és akkor ugye azt úgy, az úgy megy a kukába. De, hogyha odafigyelnék arra, hogy mindig csak keveset szedjek neki, és hogyha elfogy, akkor még újra, és ne az legyen, hogy többet szedek, és akkor megmarad, az mondjuk egy jó megoldás. Egyébként igen, nagyon jó, amit mondtál, hogy ugye az ember mennyit főz, vagy mennyit raktároz otthon, mert ugye a szakemberek szerint a pazarlás leggyakoribb okai évek óta ugyanazok az okok, mégpedig az, hogy azért kerül nagyon sok élelmiszer a kukába, mert hogy egyszerűen többet vásárolunk, mint amennyi valójában szükséges.
3: És akkor veszed észre, hogy ja, közben lejárt ez a sajtkrém, bármi, akkor ezt már nem adod oda a gyereknek, vagy magadnak sem, tehát hogy így nehéz azért igen néha.
0: Hát igen, és én azon gondolkoztam, hogy tök érdekes, hogy néha bennem van még ez a raktározó üzemmód, de hogy azért, mert annyira, tehát hogy mindig mindenből legyen otthon, aztán igen, a vége az lesz, hogy valószínűleg sok esetben nem mindig, de hogy lehet, hogy elfelejtem, nem egyszer van olyan. És például ezen már mostanában tudatosan változtatok, mert nem egyszer van olyan, hogy úgy veszek valamit a boltban, vagy kérem a férjemet, hogy vegyen, hogy amúgy van otthon, csak lusta vagyok megnézni, ezért így halmozom. És
3: hát
0: például
3: igen. Én pont ilyen velem is volt már.
0: Hogy igen, nem úgy hozzak ki, például most nem tudom, elképzelem, hogy kitalálom, hogy mit főzzek délután, nem vagyok otthon, nem tudom, hogy mondjuk van-e hozzá, bizonytalan vagyok, hogy van-e hozzá hozzávaló.
3: Ja, akkor
0: inkább
3: persze.
0: Megveszem, mint hogy most akkor újra elinduljak otthonról, aztán otthon fogom a fejem, hogy ja, ó, hát van. Amúgy két dobozzal
3: mondjuk,
0: van.
3: Ha ez ilyen tartós élelmiszer, tehát mit tudom én, tészta, vagy mondjuk ilyen, nem tudom, fűszerporok, vagy tudod, ez a kész szószok, azért az nálam is mindig van otthon, mert csak így ráöntöm akár tésztára, és akkor az gyerekeknek megvan. Az mondjuk nem romlik meg, az mondjuk igazából nem. Az ugye évekig eláll. Attól függ, hogy nyilván miből halmozza fel az ember. Az annyira nem baj, mert az előbb-utóbb elfogy végül is.
0: Meg én tudod, mivel szoktam sokszor bajlódni, hogy mit tudom, én veszek mondjuk két doboz tejszín, de mondjuk a receptbe csak másfél doboz kell, és akkor ott maradt fél doboz, amit ide-oda pakolászok.
3: De hát, ha berakod a hűtőbe, egy nap után azt valahogy fel kell használni,
0: igen,
3: mert onnan kuka.
0: És hát, ide-oda igen. Pakolászom, hogy tudod, ez a nem akarom kidobni, mert úgyis felhasználom még, aztán úgyis az lesz, hogy sajnos kijöntöm. Tudod, mit öntöttem ki tegnap például?
3: Na.
0: Ezt még elmesélem, aztán mondjuk még itt az adatokat, mert eléggé megdöbbentő. Képzeld el, hogy nyaralásból még megmaradt egy üveg fehér bor, hát nem éppen a legjobb minőség, de nem is a legrosszabb, egy írsai olivér bor, most a márkája mindegy.
3: Ez pedig milyen finom.
0: Hát mindegy. Finom is lehetett volna, de képzeld el, hogy mondom, ezt a nyaraláson még utólag vette a férjem, hogy akkor még megisszuk, aztán végül ki se bontottuk, és akkor hazahoztuk. És hát én felnyitottam tegnap előtt, én mutattam is a férjemnek, hogy kicsit olyan fura szaga van.
3: Nem is volt kibontva.
0: Nem volt kibontva.
3: Ez mondjuk furcsa.
0: Nem volt kibontva, és képzeld el, hogy én nem szoktam ilyen összeesküvés elméleteket gyártani, abban más nagyon jó a családban, de én így nem szoktam, meg én nem is szeretem, amikor így kitalál az ember valamit, hogy ez biztos az történt, vagy nem az történt, de itt nem lehet másra gondolni, mert konkrétan én nem tudom, hogy egy bor meg tud romlani, de az megromlott. Tudod, az ilyen poshat szőlő íze
3: hát
0: volt, illata
3: meg,
0: volt.
3: Hogy már ugye ki volt bontva, és mondjuk egyszer elfelejtettük, hogy ott van, vagy nem raktuk hűtőbe, mert akkor tényleg hamar megromlik.
0: Na képzeld el, hogy nem volt.
3: Akkor nem kéne.
0: És a gyanús az, egyébként 2021-es évjárat volt ráírva, de két dolog volt gyanús. Egyrészt, hogy nem volt rajta az üvegen ez az 50 forintos visszaválthatós címke, vagy mi ez a jel, piktogram, valami tehát
3: lehetett.
0: Valami elképesztő régi lehetett. Másrészt, képzeld el, hogy a hát valami felhasználási idő mindig van, tudod, a termékeken, az italokon, élelmiszereken, és képzeld el, hogy az ott, ahol láthattam volna, hogy meddig lehet elfogyasztani, bár egyébként azt gondolnám, hogy egy fehér bort bármeddig, de lehet, hogy nem. Mondom, 2021-es évjárat volt, szóval nem kellett volna, hogy romlott legyen, na mindegy, de hogy ott olyan volt, mintha egy picit így meg lett volna buherálva, mintha valaki ott direkt a papírt felsértette volna, hogy ez ne látszódjon. Tehát nem volt rajta az 50-es, meg nem volt rajta a dátum, hogy meddig jó, és egyébként meg poshat szőlőszaga volt, vagy illata volt, úgyhogy én azt, bocsánat, de fogtam és kiöntöttem. Tehát, hogy ilyen például volt.
3: Hát ez teljesen jó, csak annyira fura, mert tudod, pont a borok, ugye van, amelyik tehát, hogy annál jobb elméletileg minél tovább áll,
0: hát
3: mondjuk
0: ezt én
3: nyilván
0: sem
3: egy
0: értem.
3: Pincében van, amelyik ugye évekig áll, 10 évig, nem, de még tovább, és ugye semmi baja.
0: Jó, mondjuk nyilván ott a lezárás ez az olcsóbb kategóriájú bor volt, de
3: akkor se kéne szerintem ennyi. Mondjuk lehet, hogy ott ők azért hamarabb megromlanak
0: hát,
3: talán.
0: Hát figyelj, lehet, hogy ez ráadásul ezt egy ilyen italdisz, vagy egy ilyen dohányboltban vette a férjem, szóval nem is egy ilyen kifejezett italos. Aha. Lehet, hogy tudod, már egyszer felfort az a bor, mert valami forró
3: hát,
0: helyen
3: ki tudja.
0: Volt.
3: Jó, nyilván nem pincében tárolták, mert nyilván igen. Ha megfelelő helyen tárolod, akkor tényleg nagyon sok helyig jó.
0: Igen, meg hát igazából az volt a gyanús, hogy picit kifolyt a hűtőben, mert hogy fektetve raktam be, és ilyen tényleg ez a poshat, vagy valami rohad a hűtőben, és így keresed, és rájössz, hogy hát ez a bornak az illata. Na jó, úgyhogy utána már nem volt kedvem azt úgy meginni, úgyhogy azt kijöntöttem.
3: Hát ez mondjuk valahol érthető. Igen.
0: Igen, egyébként azt mondják még itt a Nébih friss kutatása alapján, hogy a szakemberek szerint már néhány egyszerű szokás is sokat segíthet. Érdemes például bevásárló listával indulni a boltba, előre megtervezni a heti menüt, rendszeresen átnézni a hűtőszekrényt és a kamrát, amit ugye én mondtam, hogy sokszor sajnos elhanyagolok, valamint a hamarosan lejáró alapanyagokat először felhasználni. Igen, egyébként néha azt érzem, Betty, hogy így bármennyire is fejlődik a világ, mi emberek, meg a gondolkodásunk, mintha visszafelé fejlődne. Tehát, hogy pár éve még Györfi Pál azt tanított, hogy hogy kell helyesen kezet mosnunk a Covid időszak alatt. Most nem meg emlékszem. Azt tanítják nekünk, hogy hogyan vásároljunk normálisan és okosan, ne úgy, hogy dobáljuk ki feleslegesen a dolgokat, meg a pénzt egyébként, mert hát az ki is fizeti az ember.
3: Persze.
0: Tehát, hogy hihetetlen, hogy egyébként így magamnak is mondom, hogy itt tartunk, hogy ilyenekre kell felhívni a figyelmet. Amúgy 2016 óta, tehát 10 éve vizsgálja a Nébih, hogy mennyi élelmiszer dobunk ki. 2025 végén a kutatásban 151 háztartást, vagyis több mint 400 ember vett részt ebben a felmérésben. A résztvevők egy héten keresztül részletes naplót vezettek arról, hogy milyen élelmiszer dobtak ki, milyen mennyiségben és milyen okból. A felmérés szerint az élelmiszer pazarlás mértéke 37,2%-kal csökkent 2016 óta, de még mindig jelentős mennyiségű. Na, legalább van valami jó hír egyébként így e tekintetben. És ami még durva, hogy évente a Nébih által működtetett maradék nélkül program adatai szerint Magyarországon évente, és itt azért ugye kicsit a szívünkhöz kapunk, mint egy 292 000 tonna élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban.
3: Igen, azért ez így elég ijesztő.
0: Ami fejenként átlagosan ez éves szinten, tehát évente körülbelül 30 kilogramnyi ételt dob ki egy ember Magyarországon. Azért az elég durva.
3: Hát az nagyon
0: az
3: durva.
0: Azért úgy. Igen. 30 kiló, hát az én kislányom most 17 kiló, tehát mondjuk kétszer annyi, mint a gyerekem. Tehát,
3: abszolút,
0: hogy az azért
3: igen.
0: Úgy, tudod, egy kis szalámi, egy kis romlott izé, parizer, egy kis nem tudom, megpenészedett kifli csücsök.
3: Nyilván dobunk ki pár dolgot. Jó, most mi már kevésbé. De mondjuk ez köszönhető ennek, hogy ott a csirkék mindent elpusztítanak. Na. Jó, de figyelj, legalább egyébként tényleg nem megy a kukába. Tehát ez most így jött. Egyébként, ahol kutya van, mondjuk nyilván nem adhatsz a kutyának se akármit, de azért biztos vagyok benne, hogy néhány dolgot megehet. Tehát mondjuk, ami nem tudom, legyen az egy kis maradék, amit nem tudsz kinek adni.
0: Igen.
3: De hát ő se ehet meg akármit. A csirkével ilyen szempontból tök jó dolgunk van, mert ők szerintem mindent megehetnek nagyjából, vagy legalábbis hát nyilván nem minden, de nem nagyon válogatnak.
0: Ezt nem tudtam egyébként, hogy velük így mindent is meg lehet etetni, mert, vagy hát többnyire.
3: Hát figyelj, megeszegetik azért, igen. De sokan vannak, tehát mindenkinek mondjuk jut egy nagyon picike falat, mert hogy ők most ugye sokan vannak, hát nyilván attól függ, ugye, hogy hány van.
0: Na, hát akkor akár ez is jó lehetőség, vagy módszer, de például tényleg az, hogy az ember bevásárló listával megy, mert
3: hát meg ne halmozzunk, ezzel én is nagyon beszoktam fürödni általában.
0: És hányszor határoztuk már el a férjem, mert konkrétan leszakad otthon már a fiók, mert mindig pakolunk bele valamit, és milliószor elhatároztuk ezen a sis fiók többnyire, hogy többet nem, kiürítjük, és majd utána. Ugyanez a fagyasztó.
3: Na,
0: de
3: hát
0: valahogy mindig
3: is
0: kerül
3: mond,
0: bele
3: igen.
0: valami. És milyen érdekes, hogy amikor meg főzni akarok, akkor meg azt érzem, hogy nincs otthon semmi.
3: Na, én is így vagyok vele, hogy el kell menni vásárolni, pedig hát közben van, de igen. Valahogy úgy nem tudom, kellenek az inspirációk, miből mit kell főzni.
0: Hát igen. Na, viszont ami jó hír, hogy van egy nyereményjátékunk, éves szurkolói bérletet lehet nyerni az SKSK hazai kézilabda mérkőzéseire, 30 000 forint amúgy a bérlet értéke, és hát szerintem továbbra is Viberen várjuk, csak Viberen. Ahogy itt látom az SMS falunkat, 0620 95 95 107. Ide várjuk azt a dalt, az előadót, vagy a dal címét, vagy egy részletet a dalból, vagy bármit, csak valamit küldjetek nekünk a dalhoz kapcsolódóan Viberen. Egy gólöröm hangot fogtok hallani, az is lehet, hogy pillanatokon belül, és akkor amilyen dalt utána hallottok, annak az előadóját, vagy a dal címét, vagy valamit énekeltek fel, küldjetek el, mindegy, de hogy nyerjetek, akkor 9:30 után majd valakinek odaadjuk ezt az éves szurkolói bérletet. Egyébként sokan szeretnék, mert múlt héten én bementem itt Szigetszent Miklóson egy étterembe, és ott is egyből kérdezték, hogy mikor lesz még játék, mert szeretnének nyerni.
3: Én úgy is kaptam ilyen üzenetet, igen.
0: Kerestek. Úgyhogy itt a lehetőség.

0: Erzsébet-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe, a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, dróntámadás ért egy dél-orosz.

0: olaszországi olajfinomítót. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályzását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfelelőek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartósságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határ területen található létesítményben tűzütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Több mint 40-en megsérültek, és több száz házban keletkeztek. Károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a ház. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42000 ember kimenekítését rendelték el. További 45000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, pénteken néhol akár 38 fok is lehet.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk. Sajnos még mindig dugót okoz a Csepeli úton, a Sziget-Szent Miklósi szakaszon a korábbi baleset, mert hogy két motoros és talán úgy tudjuk, hogy még egy autós is balesetet szenvedett, kint vannak a mentők, illetve a rendőrök is, ez pedig a Lehel utcának a közlekedésére, a forgalmára is hatással van, elég nagy itt a dugó, úgyhogy ha valaki esetleg még korábban van, és nem tudja, hogy mi is történik, hát egyelőre még nem az van, hogy elkezdődött az iskola, és amiatt van dugó, mert hogy még nem kezdődött el, de hamarosan elfog, úgyhogy ez már tulajdonképpen egy kicsit hozzászokás, mert jövő héttől valószínűleg a Csepeli úton végig ez lesz. Egyébként már nem baleset, hanem torlódás. Egyébként a Nullás déli szakaszán, a Dunaharaszti részen is látunk egy balesetet sajnos, illetve rendőri jelenlétet látunk még a Petőfi Sándor utcában is, visszatértem közben Sziget-Szent Miklósra, ha valaki nem tud követni, úgyhogy most több helyen is itt a térségben rendőri jelenlét, torlódás is van, és sajnos baleset is. Viszont a Műút Szigethalmon jól autózható, a Gyári úton sem látunk torlódást, ahol még igen, az pedig a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi és fővárosi része. Vigyázzatok nagyon magatokra, óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, élesítettük a kameráinkat, úgyhogy a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján nem csak hallhattok, hanem még ráadásul láthattok is minket. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
0: De nem mi vagyunk a lényeg, mert mi tulajdonképpen majdnem mindig láthatók vagyunk, hanem a vendégünk, mert hogy lezajlott a 22. Öröm a Zene Rock Sziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál Sziget-Szent Miklóson, a fesztivál szervezője Szegedi Zsuzsa a vendégünk. Jó reggel.
5: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Hát ilyen keretes lesz ez, mert beszélgettünk előtte, nyilván beharangoztuk mi is, ha már harangszó.
5: Erről majd lesz
0: jó. Beharangoztuk, igen. Illetve hát nyilván most be is számolunk róla. Hát valóban akkor így rákérdezek, mert ugye a Rock Sziget Fesztivál Facebook oldalán azt írjátok, hogy remek hangulattal kánikulában nem várt harangzúgás és szelíd eső keresztmetszetében is sikeresen zajlott. Milyen gyönyörű megfogalmazás. Oh, nagyon szép költői. Na, mesélj!
5: Igen, hát az igazság, hogy ugye megéltünk már akár így a Rock Sziget kapcsán is, meg sok-sok rendezvény kapcsán is mindenfélét, ami
0: így
5: adódhat, úgymond nem várt körülmény, még hogyha akár az időjárást már napokkal előtte próbáljuk hát, hogy is mondjam, megsejteni, vagy komolyan venni, vagy azokat a jelentéseket, amiket így ki lehet nyerni a mindenféle éterből, de az az igazság, hogy mindig jöhetnek meglepetések, és...
0: Jött is.
5: És tulajdonképpen mondjuk, ha az esőnek az árnyalásában lehet így tényleg fogalmazást tenni, akkor azért gondoltam ezt, mert hogy így sok mindenkivel megolvasva különböző bejegyzéseket, hogy azért voltak azért sokkal durvább helyzetek a péntek esti esővihar kapcsán, és mondjuk azt mondom, hogy a Budapest Barba ömlött az eső siófokról, vagy nem is tudom, nem, de siófokon is ismerősök mondták, hogy brutál vihar volt, vagy a Strandfesztiválon is.
0: Én csak
5: előbb
0: konferáltam, és le kellett hívnom a táncosokat konkrétan a színpadról, és a tömeget így bekérni a benti épületbe, úgyhogy igen.
5: Igen, szóval volt azért vészjósló néhány jel, de úgy messziről érezhető villámlás, meg talán egy dörgés volt, és aztán így a Kupak Tanács összeült, hogy mert ez már a Zanzibár koncert legvégén volt.
0: Ja.
5: És akkor hát ugye folytatásként nekünk még ott volt a Stoned, és akkor hát annyi volt az első és legfontosabb döntés, hogy lejjebb engedtük a engedtük, szóval a technikusan lejjebb leengedték a fedést, és akkor néztük még nyilván a radar, meg így a saját észlelésünket, és úgy döntöttük, hogy a gyors beállás után, ha nincs változás, tehát nem nincs fokozódás, akkor kezdjük el, aztán meglátjuk, legfeljebb leállítjuk. Uh-huh, úgyhogy ez a ami a napközben meg ugye hihetetlen meleg.
6: Igen,
7: egyébként konkrétan Tökölön többen rosszul lettek, sőt úgy tudom, a fővárosban is egy-két helyen, mert olyan füllett meleg.
6: Igen, akkor
7: volt,
6: nagyon meleg volt.
7: Fullasztó volt.
5: Hát lehet, hogy milyenkor, amikor front jön, akkor az úgy a légnyomást is.
6: Igen, így hozza magával.
5: Igen, tehát lehet, hogy szóval, hogy meg hát ugye a beharangozás szó, az most a Csukai Zoli azt mondta, hogy lehet, hogy el kéne felejteni ezt a kifejezést.
7: Jó, akkor beletrafáltam, mert egyébként tök véletlenül mondtam
5: igen,
7: így.
5: Igen, igen. Szóval volt egy ilyen közel egy órás harangzúgás.
7: Jézusom!
5: Ami a katolikus templomból az atya szerint megoldhatatlan helyzetként nem tudták leállítani, aztán egy idő után mégis sikerült.
7: Uh-huh. Igen, ezt mondta Betty, hogy több csoportban is
6: igen,
7: olvasta, hogy jelezték.
6: Sziget-Szent Miklósi csoportban írták, hogy mi történik, mi ez a rengeteg harangszó, tehát sokan így kérdőjelen néztek.
7: Lehet, hogy valaki azt hitte otthonról, hogy valamelyik fellépő a versenyző valami harangszóval.
6: Ezzel lép versenyzett,
7: igen. Na, mert hogy ugye nagyon sokan versenyeztek, úgyhogy mesélj akkor kérlek arról, hogy mi is történt valójában a fesztiválon, ugye mi már itt olvassuk, hogy kik lettek a díjazottak, és hát ha már így lelőhetem előre a poént, mert hogy tulajdonképpen már ez nyilvános, igen. De hogy pont az a zenekar lett az első, és persze ez teljesen véletlen volt, hogy ők voltak nálunk itt
6: akit
7: a múlt héten
6: vendégként.
7: Majd itt a Zsuzsás beszélgetés után ki is tesszük a videót, ugye ez a 2359 nevű zenekar, de hát nyilván látjuk, hogy itt azért többen kaptak igen. helyezést.
5: És ahogy mondtátok, hogy tulajdonképpen a velük való interjúnak abszolút semmi köze nem volt.
7: Hát semmi konkrétan Zsuzsának most mondtuk adás előtt, hogy amúgy pont voltak ők nálunk, tehát hogy semmi nincs benne.
6: Meg lehetett ismerni őket.
5: Igen. Nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon fiatalok voltak, és engem tulajdonképpen, ami még hozzájuk kapcsolódva is, de nagyon megfogott, hogy a Temesi Berci reflektálta a produkció után, mert hogy az most már 2 vagy 3 éve van, hogy többször megfogalmazódott, de most már 2 vagy 3 éve tényleg ezt a fajta felépítést csináljuk, hogy az egyes produkciók után megszólnak a zsűritagok, nem mindenki, de hogy, hogy így felosztják, hogy kiben fogalmazódik meg mindenképp egy olyan
7: vélemény,
5: igen, amit szeretne elmondani építő jelleggel nyilván, és akkor a Temesi Berci volt az, aki annyira szépen megfogalmazta, hogy sugárzik belőlük az, hogy akár a hangszerekhez, vagy ehhez a zenéléshez való hozzáállásuk is egy alázatot és egy tiszteletet sugal a beszédmodoruk, főleg a frontember, a Szatmári Ádám beszélt, és így sokszor a dalok között is egyfajta hitvallást is megfogalmazott, szóval egy nagyon szimpatikus csapat volt azon túl, hogy tehetségesek is.
6: Hát meg, amin ugye mi meglepődtünk, hogy ők utcazenéltek, szinte mindannyian, ha jól tudom, majdnem az összes tagjuk, és így mi is emlékszem, hogy ledöbbentünk Szandival, hogy így keveredtek ők össze, hogy mindegyik utcazenélt előtte.
7: Igen, erről külön kérdeztük, hogy ez az utcazenélés, mint műfaj, igen és nagyon lelkesen meséltek róla. Csak az jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit most mondtál, hogy tényleg mennyire érdekes, hogy nyilván a zene is számít egy tehetségkutatón, de hogy nem csak az, hanem úgy az összkép, az összhang, minden.
5: Persze, hát hogyne. Igen, szerintem ez mint ahogy bármilyen más munkaterületről, hogy szerintem az, hogy valakinek milyen tudása van, az, hogy az érvényesülni tudjon, meg különösen, hogyha ez egyfajta ilyen emberi interakciókban létezik, akkor a kiállás, az intellektus, a beszédkészség is, meg minden, ami így szerintem hozzá tud tenni, az fontos. Nézzük vagy például a küllem, hogy milyen viseletben vannak, persze. Hogy abban is érződik-e fajta egység, vagy törekedés arra, hogy abban is kifejezzenek egy valami üzenetet, vagy igen, összetartozást.
7: Egyébként azt is mesélték a srácok, hogy ők a fejükbe vették, hogy most idén az összes létező, ahol csak tudnak tehetségkutatón igyekeznek részt venni, igen, és hogy nagyon fontos számukra a Rocksziget állomása is. Na de majd mi beszélünk arról, hogy akkor nekik ez mivel is jár, hogy ők lettek a nyertesek, de nézzük még meg, hogy kik állhattak a dobogó. Óra, illetve hogy mi újság a többi versenyzővel.
5: 12 zenekar nevezett, ez most az elmúlt hát talán minden évre visszavezetve is a kevesebb, jóval kevesebb, mert ilyen 20 fölött volt, hogy 30 fölött is volt nevező. Hogy ez minek köszönhető, ezt most én lehet, hogy nem nyitnám ki, van néhány megérzésem, meg lehet, hogy még nem is feltétlen tudom megmagyarázni, de ezeket azért utána, amikor már van kellő idő, hogy leülepedjenek a dolgok, vagy még kellő információkat is tudjak máshonnan is beszerezni, akkor a konklúziót azért le kell szűrni, mert nyilván ahhoz, hogy a következőhöz, hogy indulunk neki, annak a tanulságok fontosak. Na mindegy, szóval, hogy a 12 zenekar volt, és akkor végül is az eredeti 10 döntős felhozatal létszámot azt a zsűrivel összeegyeztetve 8-ra redukáltuk, tehát 8 zenekar jutott a döntőbe, és akkor ugye már szintén jó ideje bevált, hogy sorsolni szoktuk a fellépési sorrendet, de olyan év még nem is tudom, hogy volt-e, hogy a zenekaroknak ne legyen egy-egynek legalábbis kérése, hogy hagyd legyen az elején, mert hogy valakinek el kell indulnia a zenekarból, vagy az egyik tag csak később tudod érni, és inkább később legyen, tehát hogy ilyenek voltak idén is, de lényeg, hogy ez a bevált mód, és tulajdonképpen ugye az, hogy az már az rajtuk is, meg a technikai színpadmesteri hozzáálláson is múlik, hogy tudják-e tartani azt, hogy a 35 perces színpadidőbe beleférjen mindenki. Ez nem mindig sikerül, valamikor valaki gyorsabb is, van úgy, hogy valami kis technikai malőr az adódik, és akkor kicsit túllépjük, de ez már szerintem ezen, én már nem görcsölök, mert ez egyszerűen az élet ilyen. Úgyhogy...
6: Hát igen, ezt bele kell kalkulálni.
7: Egyébként itt nem is kell rajta görcsölni, de én pont hallottam egy dokumentumfilmet egy magyar zenésszel kapcsolatban, az ő életét járta körbe, és ott elhangzott, hogy mondjuk egy Budapest Parkban, hogyha nem tudom, 2 perccel tovább van a színpadon, igen, az milyen ködbérrel jár. Tehát, hogy azért ezt is meg kellem tanulni, mert az elképesztő nyilván, összegekről van szó.
5: Hát meg ott leginkább a végső, tehát az, hogy 22 óra az, igen, az a halálkomoly. Igen, a csendrendeletet a fővárosban.
7: Igen.
5: Ott mindenki.
7: Jó, ezt most csak azért hoztam be, hogy nyilván most itt kicsiben annyi,
5: de
7: hogy az
5: mindenképp
7: kell,
5: fontos, igen, ahhoz kell. A profizmus útjára lépjenek. Igen.
7: Na és azt látjuk itt a Rocksziget Fesztivál Facebook oldalán, hogy a harmadik helyezett Cserna Kristóf és zenekara, a második pedig a Foglalt. És akkor az első a 23.59, tehát akkor így alakult.
6: Milyen egyedi nevek egyébként. Tényleg különleges nevek.
5: Az én is úgy évről évre, hogy ezt úgy
7: megfigyeled,
5: hogy... Mindig úgy próbálok erre is egy kicsit figyelmet fordítani, hogy vajon mely elnevezések milyen irányt mutathatnak, vagy hogy mennyire domináns az angol, mert azért a magyar mellett az angol kifejezések jellemzőek. Hát most is azért volt
7: egy-két nyakat
5: fele-fele arányban, igen, hogy angol.
7: Beszéltél egyébként a zsűri tagokkal így a fesztivál után, hogy így mit szóltak a zenekarokhoz, így az eddigi versenyekhez képest, milyennek ítélték?
5: Hát volt egy-egy, akiről azt mondták, hogy hát nem biztos, hogy döntő képesek voltak, de az már többször előjött, hogy a demóhoz képest az élő produkció nem feltétlen köszön vissza. De egyébként alapjáraton szerintem jó mezőnynek tartották.
7: Az első helyezett, erről már korábban beszéltünk, de hát most már akkor lehet konkrétan beszélni róla, hogy ugye a 23.59 zenekar, ők nem tudom, most így fejből fel tudod-e sorolni, de hogy mennyi minden jár azzal, hogy ők nyerték meg a Rocksziget idén?
5: Hát az első helyezettnek ugye a legfőbb, és mivel ugye egy felmenő rendszerről beszélünk, öröm a zene tehetségkutató sorozat tekintetében, ebből ugye a legelső az, hogy ők jutnak be az országos döntőbe, ami ugye október 3-án, 4-én lesz Gyálon, és akkor innen nyilván a további tétek, meg nyeremények vannak a győztesnek, illetve a döntő első 10 helyezettjének vannak még további lehetőségei, ami az NK-hoz kapcsolódik. Úgyhogy ez szerintem mindenképp egy fontos nyeremény. meg lehetőség, aztán ami pedig a Rocksigetes díjak, egy imázs videoklip készítés, és akkor nem tudom, hogy nevezhetek-e meg cégeket, de hogy nyilván, hogy több támogatónk is van, és hangtechnikai tárgynyeremény volt még nyeremény, illetve a Kirchner Péter féle Lilli stúdióban egy egynapos stúdiófelvételi lehetőség is az ő nyereményük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez így csomagban is jól hangzik, és aztán meg nyilván vannak még a külön díjak, meg az egyéni díjak, amik pedig nem a dobogóságokhoz kötődnek, aha, hanem ahhoz, hogy például most idén, hál' Istennek olyan zenekari menedzsmenteket sikerült megnyernem, hogy előzenekari díjakat ajánlnak föl, akik még arra is hajlandóak voltak, hogy a 8 zenekarnak a hanganyagait is meghallgatták, és választottak, wow, már előre. És akkor így ugye a 4-es Streetnek az október 10-i koncertje előtt a foglalt zenekar fog játszani.
7: De jó, ez az óriási, hát
6: az nagy élmény,
5: igen, lehetőség. Igen, és akkor ugye van az Orevoir zenekar, akik még így idén bevállaltak, ők a 2359-et választották, és akkor a Magashegyi Underground, ők a Cserna Kristóf zenekarát választották, és akkor vannak még ugye még a klasszikus rockvonalból az Abaházi RT, előtt pedig a Mainstream zenekar játszhat majd, ott már a menedzser azt mondta, hogy valószínűleg hogy a februári Barbanegrás koncerten, de a többieknél még sok esetben nem látják előre, hogy mikor, de van idejük, hogy kitalálják, hogy hova tudják vinni őket előzenekarként, és akkor vannak a klubokban díjak, meg a Dunapart Festen Ráckevén, ugye ott a Spajcsigor választott, uh-huh, saját maga itt a helyszínen, ő a Mainstreamet választott, hogy őket viszi a Dunapart Festre, a Robot Rock Club, meg a Vagabond Korzó, tehát hogy ezekre a lehetőségekre is kaptak lehetőséget a kiválasztott zenekarok.
7: Azért hűpögök itt, mert egyébként így, amiket most felsoroltál, ebből egy is szerintem óriási dolog, hát nem, hogy egy ilyen egy sokorra való.
5: Abszolút.
7: Ez volt ugye a 22. Rocksziget, készül már a 23. így a fejben, mondtad, hogy konklúziót majd fogsz levonni, meg nyilván még alszol rá egy párat, de hogy lehet számítani folytatásra.
5: Igen.
6: Biztos vagyunk.
7: Mert általában az ilyen fesztivál, meg nagyobb rendezvény szervezők ilyenkor azt mondják, hogy soha többet. Aztán elteli 2 hét, és na jó, persze hát imádom. Tehát,
5: igen, ez mindig különösen a családtagjaim teszik fel nekem a kérdést, hogy normális. Igen.
7: Igen. És akkor aztán jön, nekem szokott jönni, hogy de egyébként meg tudjuk, hogy nagyon szereted, úgyhogy csinál csak. Hát nagyon szépen köszönjük Szegedi Zsuzsának, a Rocksziget szervezőjének, és akkor a Facebook, illetve a YouTube oldalunkat érdemes nézni, mert hogy ugye Zsuzsával készült beszélgetésünket itt élőben tudtátok követni, és mindjárt megosztjuk majd. Akkor a nyertes 2359-el, ez tényleg egyébként puszta véletlen, hogy pont ők voltak múlt héten a vendégeink.
6: Igen, milyen jó jött ki.
7: Igen, megmutatjuk a velük készült beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönjük szépen.
7: Illetve még gyorsan a játékunk, hiszen egy 30 ezer forint értékű bérletünk van az SKSK csarnokban lévő meccsekre, hazai mérkőzésekre, egy gólöröm hangot fogtok hallani, arra vagyunk kíváncsiak, hogy utána milyen dal következik, megírhatjátok csak a címét, az előadóját, egy dalrészletet, viszont Viberen írjatok nekünk, jó? Mert az SMS
6: még
7: falunk,
6: az SMS falunk még kicsit betegeskedik.
7: Én szoktam, mert a szabadságra ment, kicsit hosszú ez a szabadság, 0620 95 95 100. Ide várjuk tehát a következő gólöröm hang után lévő dalnak a címét, vagy pedig az előadójának a nevét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ebben az évben ismét Dunavarsányra látogatnak a szűrővizsgálati kamionok. A pácienseket szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsödével szembeni rendezvényterületen. A szakorvosok mintegy 50 féle átfogó vizsgálatot végeznek majd el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, valamint koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek. Emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán elérhetők. Táncház érmét feltett át Kakukk Pál. A Kéve Néptánc Együttes vezetője a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakukk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Szigetszentmiklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
7: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest, produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
6: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakátkészítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Szigetszentmiklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltött a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. De a szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé. Szeptember 25-ig tart a Lidl áruház építéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása Százhalombattán. A munkálatok miatt szakaszos, félpályás útlezárásokra kell számítani a Berzsenyi Dániel utcában, a Csokonai utcai kereszteződésnél, valamint az Olajmunkás utca egy részén. A Százhalombattai polgármesteri hivatal a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bence.

0: Folytatjuk a legfrissebb közlekedési információkkal a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Jelenleg a térképünk azt mutatja, hogy a Csepeli úton, ahol korábban történt egy baleset, miközben a Lehel út és a Csepeli út találkozásánál, ott már torlódás nincs, viszont rendőri jelenlétet továbbra is látunk, ugyanúgy, ahogy szintén Szigetszent Miklóson a Petőfi Sándor utcában. Na most viszont Szigethalmon erős a forgalom, a gyártelepi hívátjárónál torlódás van, illetve ahol még elég nagy a dugó, jajaj, nem tudom, mi történt, mindjárt megnézzük az útinform oldalán, a nullás déli szakaszán, a Dunaharaszti szakaszon ott végig áll a sor, és valóban az útinform azt írja, hogy az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a déli szakaszon, Dunaharaszti körzetében két személygépjármű ütközött össze, a 21-es kilométernél a belső sávot emiatt lezárták, 7 kilométeres már a torlódás, úgyhogy ezt láttuk itt a térképen. Ha valaki még esetleg el tudja kerülni ezt a szakaszt, szerintem inkább tegye meg, ha valaki meg ott vesztegel, kitartás neki, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Egy egész perccel járunk 3:40 után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: No, hát most már tényleg nem sokára becsengetnek, mert hogy hát bárhogy is nézzük, jövő héten kedden, konkrétan egy hét múlva már szeptember 1-e van. Úgyhogy én nem is tudom, te biztos tudod, Betti, mert most én még ezt így nem olvastam el, de hogy most elsején kezdődik az iskola, vagy már
3: hétfőn? Elsején.
0: Elsején,
3: mert hogy például nálunk volt egy ilyen felmérés az óvodában, hogy kérje még valaki azt a napot ügyeletnek. Hát mi nyilván egyébként kértük, de hivatalosan, amikortól például az oviban már nincsenek összevont csoportok, az az elseje. Az iskola meg akkor kezdődik, így van.
0: Ha nagyjából 10 másodperccel később szólalok meg, akkor már látom is, mert lejjebb görgettem a cikket, hogy az első tanítási nap valóban szeptember 1-2. Igen. Hát az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek, és valami rövidebb lesz, azt olvastuk, hogy egy egész nappal?
3: Igen, összesen 180 tanítási nap lesz. Egy nappal rövidebb, mint az előző évben. Egyébként előtte meg 183 volt. Nyilván ez az egy nap, ezt annyira nem érzékeli feltétlenül tulajdonképpen, így szerintem az ember.
0: Bezzek, ha egy nap hosszabb lenne, az milyen de szenvedés az lenne. Ez az egy plusz
3: nap. Igen.
0: Ugye megjöttek már a hírek arról is, hogy mikor lesz az őszi szünet, a téli szünet, meg a tavaszi szünet. Hát szerintem kb. Ez az első, amit egyébként ilyenkor a szülő beír a naptárába. Már ha nem olyan hanyag, mint én, mert nekem most is sikerült. Annyira tetszett az üzenetet, hogy annyira tipik én vagyok, hogy ugye nektek hétfőn tegnap nem volt óvi, meg itt hetek óta mondogatom, hogy hát nekünk sincs, de majd 31-én. Igen. És azon nevettem magamon otthon, hogy még meg is magyaráztam, hogy hát akkor így egy nappal tovább tart a nyári szünet, és hogy akkor ugyanúgy, mint az iskola, ugye kedden kezdődik, így meg is magyaráztam neked. Te meg ugye mondtad, hogy nektek tulajdonképpen a hosszú hétvége lett egy nappal hosszabb, és aztán hát tipikus én vagyok, hogy vasárnap este 7:30-kor totálisan véletlenül, mert egy anyukával összeírtunk, de egy tök más témában, és írtam neki, hogy holnap majd viszem az oviba, és akkor írt, hogy hát holnap nem, mert holnap nincs ovi. Hát mondom, hogy ne lenne.
3: Azt gondoltam, hogy te képes lettél volna tényleg odavinni a gyereket.
0: Én
3: valószínűleg.
0: Persze, hát igen. Ez nem is kérdés. Tehát, hogy én lettem volna az egyetlen valószínűleg, aki így áll a zárt kapu előtt, és így nézek jobbra, tudod, mint most a Travolta a filmben, a ponyvaregényben, hogy így igen. Felteszem a két kezem, és jobbra-balra nézek, hogy hát itt mi történik, és képzeld el, ezt neked el sem meséltem, hogy utána az egyik naptáramban 31-ére volt beírva, hogy nem lesz ovi, tehát ilyen nevelés nélküli nap. A másikra, amit meg minden reggel látok magam előtt, ott 24-ére írtam be.
3: Tehát, akkor hogy végül így, is tulajdonképpen jó helyre írtad, de...
0: Hát az egyik helyen,
3: az
0: igen.
3: Egyik helyre,
0: bár
3: igen.
0: Van ebben egy csavar, mert szerintem azt írtam véletlenül rosszul a 24-ét, de valószínűleg ilyen freudi, hogy én, na, szóval ezt valaki nem megfejti, hogy...
3: Még jó, hogy
0: hát az utolsó után itt. Szóval, hogy én nem tudom, mi lesz velem, hogyha iskolás lesz a kislányom, de hogy én...
3: Annyi időpontot kell.
0: A három naptárba írom be, és majd így gyököt vonok meg, nem tudom, meg minden alkalommal megkérdezek három szülőt, hogy ugye most van ez, vagy az, mert egyszerűen nekem itt ez... Mondtam, hogy ADHD is vagyok, na.
3: Ez szóval... most az összes miklósi óviba, és én arra tippelek, hogy az állami óvikban akkor ez a nap volt a nevelésmentes nap, gondolom én. Ez szinte akkor mindegyik
0: illetve nem biztos, mert egy barátnőm mondta egy másik miklósi óvinál, hogy azt hiszem, hogy náluk meg pont a 31, amit én mondtam.
3: Akkor
0: nem
3: lehet,
0: tudom,
3: hogy
0: valahogy
3: viszont mégsem az összesnél, igen,
0: mindegy, hát én ennek már örülök, hát tavaly nekünk egy héttel hosszabb lett a nyári szünet, így írtak az Oviból, hogy akkor így nem lettünk készen a felújítással, úgyhogy plusz egy hetet ráhúztak, ja,
3: mert
0: a nyári szünetre.
3: Volt,
0: igen. Bár még így sem lehet ovisként okunk panaszra, mert azért nekünk
3: hát
0: négy
3: ez a szünet azért rövidebb,
0: nem,
3: mint egy
0: mennyi, nem
3: 8 hét körül van az iskolai szünet. Hát az már azért úgy hosszú.
0: Az húzós. Na ott jönnek majd ugye képbe a táborok. Egyébként meg hát nyilván valami más elfoglaltság. Na, de ha a szünetek, őszi szünet az október 22, tehát olyan nagyon-nagyon sokat nem kell
3: várni.
0: Igen. A téli szünet az december 18, és ugye január 4-éig tart.
3: Ez
0: a tavaszi
3: elég hosszú
0: szünet.
3: Lesz.
0: Egyébként
3: 16 napos
0: igen.
3: pihenő, az azért több mint 2 hét.
0: Nagyon
3: az most
0: jó.
3: Hosszú lesz. Mondjuk a téli szünet nyilván mindig hosszabb, de most ezt olyan hosszúnak érzékelem.
0: Mondjuk ez is milyen érdekes, most így mondom, hogy nagyon jó, de hogy szülőként meg tudod így, oké, és akkor hogy old meg a logisztikát? Tehát, hogy a gyerek szempontjából tök jó, gyerekként nagyon jó volt megélni, hogy szünet van, meg olyan szempontból a munkában, hogy nincs olyan nagy forgalom, csak hova tedd addig a gyereket?
3: Hát csak hova tedd, igen, akkor nagyszülők, meg keresztanya, keresztapa, igen, tehát hogy ki hogy dolgozik.
0: Igen, azt is írják itt, hogy a jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést a nevelési, oktatási intézményekben is alkalmazni kell az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2027. április 22. és 23-a között kell beiratni, de mondjuk ez most minket még nem érint, na majd jövőre téged, ugye? Majd
3: igen,
0: való beiratkozás.
3: Most még ugye nekünk is, hát most ugye Ovi van, de majd az iskolába való beiratkozás, igen, az április. Ugye, igen, a következő évben. Hát az már minket érint, mert ugye Levi most, ugye tulajdonképpen most lesz 6 éves, mehetett volna szeptembertől, de konkrétan ezen a héten csütörtökön tölti a 6-ot, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy ráfér még az a plusz egy év, de jövőre beiratkozás, így van.
0: Igen, bizony. Egyébként Lannert Judit oktatási miniszter a Facebook oldalán is írt ugye ezzel kapcsolatban, és azt írja, hogy a gyerekek és diákok hangja a projektnap első alkalommal jelenik meg a következő tanévban. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek, elmondhatják, hogyan látják az iskolájukat, mi működik jó, min lenne érdemes változtatni, és milyen ötleteik vannak. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez az, mióta az új kormány van, azóta egyre több ilyet hallani, hogy a rendszer részeseit kérdezik ki valamiről. Pont a múltkor láttam, de most meg nem mondom, Országhangja, vagy nem tudom mi a pontosan a weboldal neve, de hogy nem tudom, van pár kategória, amiben tudsz a saját véleményedet el tudod. Olyasmi, mint amiről tegnap beszélgettünk a Taksonyi fórummal kapcsolatban, hogy te, mint civil ember elmondod, hogy nem tudom, a zebra nem jó itt, meg ott, meg amott, vagy éppen az oktatás, vagy bármi az egészségügyel kapcsolatos, és akkor ott egy nagy rendszerbe bekerül, egy nagy egészbe, és akkor az ahhoz értő szakember átnézi, és akkor értékeli, hogy valamit meg tud-e belőle valósítani, vagy sem. Ugyanígy gondolom a gyerekek és diákok hangja is erről szól, hogy akik tényleg ott vannak az iskolában nap mint nap, hétről hétre ők, amit kifogásolnak, vagy amit javítanának, akkor azt meg tudják mondani, és akkor a hozzáértő szakemberek át tudják gondolni, hogy van-e relevanciája. Úgyhogy ez is szerintem tök jó. No, hát ennyit erről, egy hét múlva készüljetek szülők, pattintsátok a pezsgőt, a boros üveget,
3: pont
0: a bármit.
3: Mondani, szerintem a szülők nagy része, legalábbis az iskolás szülők, azért valahol örülnek, mert azért 8 hetet megoldani, hogy legyen a gyerekkel, mi legyen vele.
0: Igen.
3: Úgyhogy ez innentől kezdve azért visszaáll egy rendszer.
0: Igen, viszont érdemes lesz időben felébredni, valószínűleg dugó-dugó hátán, meg a hol az okni, hol a tesi cuccom, jaj, lemaradt egy füzet, úgyhogy erre érdemes egy picit előre készülni, mert még ha az ember készül is, akkor is biztos, hogy lesz az első napokban valami váratlan helyzet. Azt meg könnyen megoldani, ha a többi már legalább felkészül. 6 perc múlva 10 óra van, mindjárt jön Petró Karesz, mi pedig mára búcsúzunk, holnap viszont érkezünk hozzátok.
3: Sziasztok!
0: Sziasztok.

0: térség kedvenc rádiója, Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A kat-

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Nevada államban sikerült megfékezni az erdőtüzek egy részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűz ütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határ menti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovszk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Többszintű

0: átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészáróra. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
3: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon a déli szektorban Dunaharaszti körzetében korábban két személygépjármű ütközött össze. A 21-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 7 kilométer hosszú. Torlódásra kell számítanatok az 51-esen is Dunaharasztinál. Úgy tudjuk, hogy Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett jól lehet haladni az 51-esen. Sűrű a forgalom a gyártelepi Hévát járónál, de információink szerint nincs fennakadás a Műúton, a Petőfi Sándor utcában, valamint a Gerinc úton és a Kántor úton sem. Szigetszentmiklóson folyamatos a haladás tovább a Csepeli úton is, de rendőrökkel találkozhattok a Lehel utca közelében. Folyamatos a haladás a II. Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, de a fővárosban sűrű a forgalom a Csepeli temetőnél. Csepelen egyébként a Kossuth-Lajos utcában is sokan közlekednek, de a Tellerede út mindkét irányban jól járható. A térkép szerint nincs fennakadás a 6-os úton az M0-ás közelében sem. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és nagyon figyelmesen vezessetek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép keddet kívánok mindenkinek augusztus 25-én, ez itt a Lakihegy Rádió, benne pedig a Delelő. A mikrofonnál a következő 5 órában Petró Karesz, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, nem sokára a mai évfordulókkal kezdünk, de ezen kívül a mai műsorban beszélünk arról is, hogy bizony nagy kihívás elé állítja a klímaváltozás a költöző madarakat. Hogy miért, az dél is egy óra között kiderül. 13 óra után pedig jönnek majd a legfrissebb filmes hírek. Beszélünk majd arról, hogy Michelle Pfeiffer tisztázta a helyzetet, miután már arról kezdtek el beszélni, hogy visszavonul a színészettől. És természetesen lesz egy csomó térségi programajánlatom is. Például idén is megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti bálját. Tartsatok velem ma is!

augusztus 25-e kedd van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mai napon pedig Lajos és Patrícia nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket! 575 évvel ezelőtt ezen a napon született Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. Bár biztos meglepődne, hogyha ezen a néven szólítanák, ugyanis olaszul a neve Cristoforo Colombo volt. A portugál, majd a spanyol korona szolgálatában állt, a 10. századi viking hajósok már jártak Amerikában. Kolumbusz felfedezése vezetett a korabeli világkép kitágulásához és az amerikai kontinens feltérképezéséhez és kolonizálásához. 207 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el James Watt, skót feltaláló és mérnök, aki a gőzgép továbbfejlesztésével hozzájárult az ipari forradalomhoz. Thomas Newcomen gőzgépei Angliában elterjedtek voltak Watt születése előtt. Watt találmánya egy fontos részegység a vízgőz lecsapására szolgáló gőzkondenzátor, amellyel a gép hatásfokát növelte meg jelentősen. 161 évvel ezelőtt született Alice H. Parker, afroamerikai feltalálónő, aki megalkotta a központi fűtésrendszerhez szükséges kazánt. Az általa tervezett rendszer szobáról szobára képes volt szabályozni a hőmérsékletet az épületen belül. 1919. december 23-án kapta meg a szabadalmat találmányára. Innen folytatjuk hamarosan a további évfordulókkal.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Augusztus 25-e kedd van, és a mai évfordulókkal megyünk tovább már is. 81 évvel ezelőtt ezen a napon ünnepélyes keretek között megnyitották az újjáépített Margit szigeti nemzeti sportuszodát. A megnyitó alkalmából rendezett versenyen Székely Éva a 100 méteres mellúszásban országos csúcsot úszott. 77. szülinapját ünnepli ma a Kiss együttes basszusgitárosa, aki egyébként remekül beszél magyarul, Gene Simmons. 68 éves ma nagyszerű amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, aztán producer, festő, aki misztikus és horrorisztikus filmjeiről ismert, ő nem más, mint Tim Burton. 72. szülinapját ünnepli ma a brit zenész és zeneszerző Elvis Costello, és végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli szülinapját a német fotómodell Claudia Schiffer is. Isten éltessen minden ünnepeltet. Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább. A következő fél óra első perceiben pedig beszélünk majd a Dunaharaszti városnapokról is. Let me hear you.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több jelentős beruházás is megvalósul Dunaharasztin az elkövetkező időszakban. Már javában zajlanak az előkészületek a településen. Hazai Tíme a rádiónknak korábban elmondta, hogy a július 31-i tárgyaláson dr. Szalai László polgármester a jogszabályok felülvizsgálatára kérte Pertisné Kácsor Endre országgyűlési képviselőt annak érdekében, hogy a fejlesztések minél hamarabb elkezdődhessenek. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a szivárványóvoda bővítése mellett a szennyvíztisztító telepre konstrukciójára is sor kerül.
7: Kapcsolatban a városvezetés kérte, hogy a jogszabályokat vizsgálják felül, ugyanis az ellenőrző hatóságok nem tartják be a határidőket, és emiatt lassul le a folyamat. Úgyhogy arra kértük, hogy a pályázatokat érintő jogszabályi környezetet vizsgálják át. Ez ugye az állami építési beruházásokról szóló törvény, amelynek a hatája alá tartozik egyébként önkormányzatunknak két jelentős pályázata is. Az egyik a szivárványóvoda bővítés, a második pedig a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója.
6: Ebben az évben ismét Dunavarsányra látogatnak a szűrővizsgálati kamionok. A pácienseket szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsödével szembeni rendezvényterületen. A szakorvosok mintegy 50 féle átfogó vizsgálatot végeznek majd el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, valamint koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek. Emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán elérhetők. A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első forduló összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston, a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
8: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk Eszlőhözre, vasárnap megnyíregyházzá. A negyedikei héten egy héttel később péntek szombaton az Iszolvárosban egy torna, ahol a játszerényel kezdünk, és utána az Iszolváros kassa, a gyártsport és csapat, annak a közösségével, az összesével közösségével jártunk, illetve egy héttel később Veszprémbe megyünk, ahol ebben a világban találgattak Pécs, Veszprém és Pécs.
9: Még több hír egy helyen.
10: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
10: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk. Augusztus 25-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és egy fontos tájékoztatás jelent meg Sziget-Szent Miklós város hivatalos Facebook oldalán, mégpedig a gyomírtási munkálatokról, amelyek a Kéktó szabadidőparkban zajlanak. A Kéktó területén az elmúlt időszakban jelentősen elszaporodott a királydinnye, amely tüskés termése miatt nem csak kellemetlenséget okoz, hanem a park használóira és házi kedvenceire is veszélyt jelenthet. A park rendezett, biztonságosan használható állapotának megőrzése érdekében ma délelőtt 9 órakor gyomírtási munkálatok kezdődtek a vonatkozó növényvédelmi előírások betartásával. A kezelés időtartama alatt kérik a park használóit, hogy az érintett területet ne közelítsék meg, illetve a munkálatok ideje alatt ne tartózkodjanak a park területén. A munkaegészségügyi várakozási idő 4 óra, ugyanakkor javasolják, hogy a szabadidőpark használatát ma mellőzzétek. Kérik továbbá, hogy a házi állatokat se vigyétek ma a park területére. Az önkormányzat célja, hogy a Kéktó szabadidőpark ismét rendezett, tiszta és kellemes környezetet biztosítson minden látogató számára.

Helyben vagyunk, ez itt augusztus 25-én a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és tegnap óta van lehetőség Szigetszent Miklóson tüdőszűrésre, egészen szeptember 30-áig, hétfőtől péntekig. Az időpontokat megtaláljátok a sárgaház.com oldalon, ugyanis a tüdőszűrés helyszíne a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat, 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal, továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a díja 1700 forint. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat ingyenes. Fontos tudni, hogy panasz nélkül is lehetünk betegek, a vizsgálat pedig alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Kérik, hogy a vizsgálatra mindenképp vigyétek magatokkal a személyi igazolványt, a TB kártyát, illetve hogyha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolást. A Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban tehát tüdőszűrésen vehettek részt egészen szeptember 30-áig.

0: 11 órakor hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, hamarosan pedig hozom nektek az aktuális térségi programajánlatokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Nevada államban sikerült megfékezni az erdőtüzek egy részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűzütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovszk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészáróra. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat.

0: Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Alsónémedi közelében az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél baleset történt. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás több kilométer hosszú. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban az M0-ás autóút déli szektorában, Dunaharaszti térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 21-es és a 23-as kilométer között. A munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Információink szerint folyamatosan lehet haladni Szigetszentmiklóson a Kántor úton és a Gerinc úton is, de a térkép szerint történt egy baleset az 51-03-as úton az M0-ás felhajtó közelében, tehát azon az úton, amely a Gerinc utat köti össze a második Rákóczi-Ferenc úttal. A gyártelepi hévátjárónál már folyamatos a haladás, de rendőri jelenlétre számíthatok Szigetszentmiklóson a Petőfi utcában a Vörösmarty utca közelében. Sűrű a forgalom az 51-esen Taksony mellett. További jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép napot mindenkinek augusztus 25-én kedden. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ezúttal is rengeteg program közül lehet válogatni itt a térségben. Nem sokára kiderül, hogy melyek ezek, szemezgetni fogunk közülük. Töltsétek velem ezt az órát is.
4: This is my church. This is where I hear.

this is where I heal my hurts. It's in natural growth.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztina a József Attila Művelődési Házban október 21-én szerdán este 6:30-tól kezdődik majd a Derű mágiája címmel Soma Mamagésa estje. Derű, de jó kis szó ez. Ahogy az előadó fogalmaz, ebben a szóban ott van a belső béke és elégedettség állapota, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Jó ideje életcélomul tűztem ki, hogy derűs idős ember szeretnék lenni. Olyan, akiből mindvégig árad az élet és ember szeretet, az életöröm, vagyis aki élvezi az életét. Az előadás témája, hogy hogy lehet ide eljutni, főleg most, amikor a világ omlik össze és ez óriási feszültségeket generál. Na ez érdekel engem. Átadom, amire így kezdő, derűs idősként, illetve önmagán sok éve dolgozó, tudatos emberként eddig rájöttem, és amit célul tűztem ki magam elé. Mert célkitűzések, célok nélkül biztos, hogy nem lehet napfényesen megöregedni, sőt, még élni sem. Igyekeztem minden szinten, síkon átadni azt az életszemléletet, illetve konkrét gyakorlatokat, technikákat, amik nekem már most segítettek, segítenek abban, hogy derűs legyek. Nem vagyok szakember, csak kíváncsi és szorgalmas, no meg már most derűs. Úgyhogy végül is kortól függetlenül mindazokat szeretettel várom, akiket érdekel a derű, az egészség és önmagunk ismerete, szeretete. Ez lesz tehát Soma Mamagésa estje Dunaharasztina József Attila Művelődési Házban a Derű mágiája címmel október 21-én szerdán este 6:30-tól.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a sportcsarnokban szeptember 27-én vasárnap este 8 órakor kezdődik majd a Bagosi Brothers Company koncertje. A kezdetekkor a tagok több éve együtt zenéltek. Bagosi Norbert visszaemlékezése szerint 6-7 zenekarban is megfordult, melyek mindegyikében ott volt öccse, Bagosi László, valamint Bartis Szilárd is. Miután megírták a sikeres Add vissza a játékom című dalt, felmerült, hogy egy saját zenekart alapítanak, így 2013 májusában Gyergyószentmiklóson megalakult a Bagosi Brothers Company. A zenekar nevét a testvérpár, vagyis Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette, hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Bartis Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Mára pedig már temérdek sláger van a repertoárjukban. Dunaharasztin tehát szeptember 27-én vasárnap este 8 órakor kezdődik majd a Bagosi Brothers Company koncertje a Dunaharaszti sportcsarnokban. Mindenkit szeretettel vár a szervező Dunaharaszti Város Önkormányzata. További információért pedig keressétek az esemény közösségi oldalát. Látod.

0: ha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Zajlanak az egyeztetések a Dunaharaszti zöld-kék infrastruktúra pályázatról. A város különböző fejlesztésekkel igyekszik megerősíteni a környezetet és az élővilág védelmét. Az önkormányzat ezen belül is kiemelt hangsúlyt fektet a zöld területek és a folyók karbantartására. Dr. Szalai László polgármester Facebook oldalán megosztott közleményében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy prioritást élvez a Dunaholtág revitalizációja, amelyről Perticsné Kácsor Andrea országgyűlési képviselővel korábban tárgyaltak. A település első ember emellett arról számolt be, hogy a zöld-kék infrastruktúra projekt következő ütemének tervei már elkészültek, de egyelőre kérdéses, hogy megvalósulhat-e. A programról további tudnivalók a www.dunaharaszti.hu oldalon olvashatók. Újra elindította a Fogadgyörökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni, a jelentkezési lap a csepeli önkormányzat honlapján érhető el. Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről. Pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Pornograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a Cifra Szürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
7: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Sziget-Szent Miklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
6: Kertgondozókat keres az Aries Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Sziget-Szent Miklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények meccése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Aries Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címén lehet.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
5: A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a kemencei erdei múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen. A kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányosháznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy ez a Taksony online Facebook oldalon olvasható, szeretettel várják a főzni szerető baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat jelentkezését a Taksonyi Lecsó főző versenyre, amely augusztus 29-én szombaton zajlik majd a Taksonyi műfüves pályán. Ha szeretitek a jó hangulatot, a finom ételeket és a közös élményeket, akkor ott a helyetek. Készítsétek el a település legízletesebb lecsóját, miközben egy vidám közösségi nap részesei lehettek. A főzőverseny mellett természetesen kiegészítő programokkal is készülnek a szervezők. Jelentkezni és további információt kérni Galambos Ferencnél lehet, akinek elérhetősége megtalálható a Taksony online Facebook oldalon. Ez lesz tehát augusztus 29-én szombaton a Taksonyi Lecsó főzőverseny.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Programajánlattal folytatjuk. Szeptember 16-án Kiskullacházán szeretettel várnak mindenkit a Húzzad csak kivilágos virradatig című estre. Az esemény a Petőfi Művelődési Központban zajlik majd este 7 órától. Operett és kabaré est lesz ez két részben. Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Szirmai Albert legszebb dalai, kuplé és kabaré jelenetek, a Szenes embertől a Marica grófnőig, prózák, novellák, vallomások, zene, ének, tánc, humor. A kabaré jelenetek mellett gyönyörű operett melódiákkal teszik felejthetetlenné az estét. Felcsendülnek híres lágerek a Marica grófnő, a Csárdás királynő és a Mágnás Miska című operettekből is. Fellépnek Nyertes Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Cető Fritz Éva, Egyházi Géza, Cető Roland és Várfi Sándor. Az operett est tehát Kiskullacházán a Petőfi Művelődési Központban zajlik majd szeptember 16-án, szerdán este 7 órától. További információt a kisdunamente.hu oldalon olvashattok.

0: Laki 1 Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűzütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovszk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarság kép nem csupán örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. Hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának Tiszás tagja a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb

0: Szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A Balaton Siófoknál 23, a Velencei tó Agárdnál 19,5 fokos. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
3: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
4: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, az M0-ás autóút déli szektorában, Dunaharaszti térségében, az M5-ös felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométer között. A munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás és szakaszos torlódás alakult ki. Vezessetek türelmesen. Torlódásra kell számítani az élénk forgalom miatt a gyártelepi Hévát járónál, de úgy tudjuk, folyamatos a haladás a Gerinc úton, a Kántor úton és a Csepeli úton is. Szigetszent Miklóson a Petőfi utcában továbbra is rendőri ellenőrzés zajlik a Vörösmarty utcánál, és rendőrökkel találkozhattok a Gyári úton a tűzoltóság közelében is. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, valamint a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton. Ezen kívül az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is folyamatosan lehet haladni. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és nagyon türelmesen közlekedjetek a térségi utakon.
1: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és ahogy ígértem, ennek az órának az egyik témája, hogy nagy kihívás elé állítja a klímaváltozás a költöző madarakat. De lesz majd programajánlatom is. Tartsatok velem!

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is megváltozott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat. Hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Lovászi Péter elmondta, hogy a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és feltölthetik energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelentheti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolhatja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza, korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, említette Lovászi Péter. A tavasszal egyre korábban megjelenő rovarok miatt a genetikailag rögzült időpontokban érkező rovarevő madarak könnyedén lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Innen folytatjuk a témát hamarosan.

Témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy nagy kihívás elé állíthatja a költöző madarakat a klímaváltozás. A gyepek kiszáradása, valamint a korábbi kaszálás és aratás a gólyák táplálékbázisára is hatással van. Mutatott rá Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője, hozzátéve, hogy Magyarországon az elmúlt évek tapasztalatai szerint a legnagyobb gólya csapatokat rendszerint már augusztus 6-a és 10-e körül lehet megfigyelni, és augusztus 20-ára, Szent István napjára már alig maradt gólya az országban. Az osztályvezető szerint korábban a gólyák inkább kisebb csoportokban gyülekeztek a települések környékén, így vonulásuk kezdetét is fokozatosabban lehetett érzékelni. Az elmúlt 5-6 évben azonban a kelet-európai gólyák közül is egyre többen keresik fel a hulladéklerakókat, ahol a megmaradt vizes élőhelyekhez hasonlóan nagyobb csapatokba tömörülnek. A következő fél órában folytatjuk a témát, előtte pedig jönnek majd a legfrissebb térségi hírek és programajánlatok itt a Lakihelyen.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Táncház érmét feltett át Kakuk Pál, a Kévenér táncegyüttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar nép hagyományok továbbéléséhez. Kakuk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kévenér táncegyüttes rendszeres fellépője a Sziget-Szent Miklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
6: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
5: Megkezdődik a tanszercsomagok kiosztása Halásztelken. Augusztus 27-e és szeptember 11-e között vehetik át a tanszercsomagokat a jogosult diákok Halásztelken. A halásztelki Hunyadi Mátyás általános iskola és alapfokú művészeti iskola tájékoztatása szerint a csomagokra azok a tanulók jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az átvétel pontos időpontjáról az érintetteket külön értesítik. A tanszercsomagokat az iskola titkárságán lehet majd átvenni. Fontos, hogy a csomag kizárólag az átadás napján is érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vehető igénybe. Az iskola felhívja a figyelmet arra is, hogy a lejáró határozatokat augusztus 25-ig meg kell újítani. Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szent Miklóson. Idén még három alkalommal várják zsibvásárra az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlásról szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a Sziget-Szent Miklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a Buckatóhoz.
7: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy ő hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. a Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Telelő a Lakihegy Rádióban. Témánk pedig továbbra is, hogy a klímaváltozás nagy kihívás elé állítja a költöző madarakat. A gólyák falvakból való eltűnése is sokkal feltűnőbbé és hirtelenebbé vált, ami egyben megnehezíti annak pontos meghatározását is, hogy mikor kezdődik a madarak elvonulása. Jegyezte meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője Lovászi Péter, aki elmondta, a gólyák vonulásának időzítését több tényező együttesen határozza meg. Fontos a rendelkezésre álló táplálék mennyisége, a vonulás segítő szelek, a fiatal madarak megerősödéséhez szükséges idő, valamint a felnőtt példányok költés utáni regenerálódása és vedlésük befejezése is. Idén április első felében a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamennyest elnyújtja, hangsúlyozta a szakértő. Lovászi Péter ismertetése szerint, bár a korábbi költözés több madárfajnál is megfigyelhető, pontos képet nehéz adni arról, mely fajoknál a legjelentősebb az eltolódás. A hazai madarak elvonulása ugyanis időben egybeeshet az északabbról érkező állományok mozgásával, miközben a gyűrűzés és a jeladós követés csak viszonylag kevés egyed útjának nyomon követésére ad lehetőséget.

0: Ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ismét Dunavarsányba érkezik az ország legnagyobb mobil diagnosztikai központja. A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel idén szeptemberben ismét lehetőség nyílik arra, hogy a dunavarsányiak egy helyen, egy időben, térítésmentesen átfogó egészségügyi szűrővizsgálatokon vegyenek részt. Szeptember 5-én és 6-án, azaz szombaton és vasárnap 8 és 16 óra között van erre lehetőség, mégpedig a Habitat utcai rendezvényterületen, a Tündérország bölcsödével szemben. A speciális szűrőkamionban naponta 112 fő vizsgálatára van lehetőség. A program számos vizsgálatot kínál, többek között szív- és érrendszeri, labor, légzésfunkciós, szemészeti és hallásvizsgálatot, valamint teljes testanalízist és életmód tanácsadást. A részvétel ingyenes, de a férőhelyek száma korlátozott. A programon Dunavarsányi lakcímmel rendelkező felnőttek vehetnek részt. Előzetes regisztráció nincs, sorszámot a helyszínen érkezési sorrendben lehet kérni. A sorszámok kiadása mindkét napon reggel 8 órakor kezdődik. Tavaly nagyon sokan éltek a lehetőséggel, várják idén is mindazokat, akik szeretnének tenni egészségük megőrzéséért. A szűrővizsgálat életet menthet. További információt Dunavarsányváros hivatalos Facebook oldalán olvashattok.
1: Voltam már.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta a villamosenergia rendszerre elrendelt krízis helyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átvételi Rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye, közölték. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarság kép nem csupán örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának Tiszás tagja, a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy egy nagy sebességű elfogási gyakorlat közben hibaüzenetek érkeztek, és elsötétültek a műszerek. A gép így egy kísérő gép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta katapultálás közben megsérült. Műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A tárca vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta az utolsó pillanatig az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a több milliárdos vadászgépet.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatar.

0: Napokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, az M0-ás autóút déli szektorában, Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 21-es és a 23-as kilométer között. A munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán, nincs fennakadás a Kántor úton, a Gerinc úton, sőt a gyártelepi Hévát járónál sem, és jól járható a Gyári út, a Petőfi utca és a Csépi út is. Ugyanakkor a Csépi úton a Borz utca közelében most rendőri ellenőrzésre készülhettek. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es út is jól járható. Nincs fennakadás továbbá a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton sem. A Grassalkovics úton a Rézöntő utcánál rendőri ellenőrzés zajlik, és jól lehet haladni az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán is. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, vezessetek türelmesen a térségi utakon.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép napot mindenkinek, augusztus 25-e van, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz itt a Lakihegy Rádióban. Filmes hírekkel foglalkozunk majd, beszélünk arról is, hogy miről fog szólni a Michael második része, illetve Michelle Pfeiffer tisztázta a helyzetet, miután már arról kezdtek el beszélni Hollywoodban, hogy visszavonul a színészektől.

Filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. A Michael Jackson életét feldolgozó mozifilm folytatása, a Michael 2 még közvetlenebbül és személyesebb nézőpontból kívánja bemutatni a világ legnépszerűbb popsztárjának ellentmondásos éveit. A 90-es évek zenei karrierjét és magánéletét kísérő médiavihar, a Neverlandi birtok körüli események, valamint az érdekes külsejének drasztikus változásai a cselekmény fókuszába kerülnek a folytatásban. A néhai énekes unokaöccse, a címszerepet alakító Jafar Jackson a GQ Middle East magazinnak adott interjújában megerősítette, hogy a készülő folytatás kifejezetten Michael Jackson saját szemszögéből fogja bemutatni a gyermekbántalmazási vádakat. Jafar Jackson kiemelte, hogy a családon belül régóta fennálló probléma volt, hogy az énekes hangja nem érvényesülhetett a nyilvánosság előtt az őt ért vádak ösztüzében. Úgy gondolom, a második film még mélyebb betekintést enged majd az ő szemszögéből, mert végső soron a vádak mindig valaki másét tükrözték. Az valaki más története volt, valaki más elképzelése, amit főként hátsó szándékok vezéreltek. Családként pontosan ezzel küzdöttünk, hogy Michael saját hangja nem hallatszott. Szerintem ez rendkívül fontos, különösen a későbbi éveit illetően, nyilatkozta Jafar Jackson. A Michael 2 forgatási munkálatai a tervek szerint 2026 végén vagy 2027 elején kezdődnek, a premier pedig 2027 vége és 2028 eleje között várható majd.

filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Sziget-Szent Miklósi Nádasdi moziban ma és holnap 17 órától még megnézhetitek a Moxi Cica Nagy Utazása című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Moxi, az elkényeztetett házi macska nyaralás közben eltéved, és egy kalandos út veszi kezdetét számára. Utitársául a legváratlanabb bajtársak szegődnek, akiket egy macska csak el tud képzelni. Egy mókás, butuska kutya és egy öreg bölcs madár. Ezen kívül a Nádasdi mozi vetíti még ma és holnap 19 órától az Oak Street vége című filmet is. Ez 16 éven aluliaknak nem ajánlott, a főszerepben pedig Anne Hathaway és Ewan McGregor. A meghökkentő látványvilágú izgalmas film nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros békés családja, maguk sem értik miért, házastól, kertestől, autóstól visszacsúszik az időben vagy 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg. És a négytagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni. További információt az aktuális filmekről és a vetítési időpontokról a nadasdifilmsinhas.hu oldalon olvashattok. Jó szórakozást!

0: Sziget-Szelet. Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
5: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomásszervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüreti halásztelek kukac@gmail.com e-mail címen.
4: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kék-tó szabadidőparkban töltött a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. De a szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé. Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
6: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllő bemutató volt, és a gyerekek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kalandhét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvárépítő verseny.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Ha valaminek, akkor a Barbie második részének már bőven túl kellene lennie az alapozásokon, tekintve, hogy mennyit hozott Greta Gerwig produkciója, és ez mit jelent Hollywoodban, olvasható a widescreen-en. Noha a rendezőnő elvileg osztja a rajongói megközelítést, vagyis nincs is szükség a Barbie második részére, azért nem ellenzi az ötletet. David Zaslav, a Warner vezérigazgatója sem. Annál inkább az anyagiakat. A The New York Times arról számolt be, hogy a Warner Brothers Discovery vezérigazgatója David Zaslav elzárkózott attól, hogy Margot Robbie-nak és Ryan Goslingnak a második filmre kiemelkedően kedvező, a nyereségből való részesedést is garantáló szerződéseket adjon. Gosling, akit Ken szerepéért a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díjra is jelölték, 20 millió dolláros gázsit szeretne kiharcolni. Meglepő módon a Warner Brothers nem kötelezte a Barbie sztárjait korábbi papírokkal arra, hogy elvállalják az esetleges folytatásokat. A színészek szerződései egyetlen filmre szóltak, amit minden bizonnyal már bánnak. Továbbá a The New York Times szerint Greta Gerwignek és a Barbie társ forgatókönyvírójának, Noah Baumbachnak már tényleg van egy ötlete az új filmhez, de a koncepciót addig nem osztják meg a stúdióval, amíg a szerződések véglegesen meg nem születnek.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Habár nem úgy tűnik, mintha nagyon lassítani szeretne, hiszen nem olyan régen láthattuk a Yellowstone spin-offjaként folytatódott The Madisonban, illetve a szintén idén indult Margot bajban van, azonban mégis felmerült, hogy a háromszoros Oscar jelölt Michelle Pfeiffer nyugdíjba szeretne menni, mert nemrég megjegyezte, hogy soha nem akar még egy filmben szerepelni. Vagy főszerepet vállalni, félreérthető az eredeti mondat. Szóval most a színésznő igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba a Jimmy Fallon beszélgetős műsorában. Nem, mármint ez a legnevetségesebb dolog. Mindig azt mondják, hogy visszavonulok. Soha nem mondtam. Nem. Hol szerepel az, hogy visszavonulok? Nem, én csak annyit mondtam, hogy imádok együttes szereposztásban dolgozni. Mondta Pfeiffer, utalva arra a felállásra, amikor nincs egy konkrét főszereplő a produkcióban, hanem a színészgárda több tagja egyaránt kiemelt szerepet kap egy filmben. A színésznő egyébként, ahogy kimondta ezeket, tudta, hogy ki fogják ragadni azt a kontextusból, még úgy is, hogy a korábbi megjegyzése során ugyancsak kitért arra, mennyire szereti az együttes szereposztásokat, mert azok sokkal szórakoztatóbbak számára. Szerencsére nem is kell olyan sokat várni arra, hogy ismét a képernyőn láthassuk Pfeiffert, hiszen zöld utat kapott a The Madison harmadik szezonja.

0: legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban, néhány percen belül pedig térségi hírösszefoglalóval megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként.

0: hallgasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről. Pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Szigetszent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Pornograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a Cifra Szürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
6: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Szigetszent Miklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
5: Nagy sikert aratott a gyermekek Summerfestje is. Augusztus 16-a és 19-e között délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várták a családokat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében Szigetszent Miklóson. Lázár Gergő hozzátette, hogy a gyermekprogramok idén új helyszínen, a Bolgári Vókútnál kaptak helyet. Kiemelte, a megújult helyszínt is kedvezően fogadták a résztvevők, a családok pedig szívesen kapcsolódtak be a változatos programokba.
6: Azt látjuk, hogy kedvelik ezt a helyszínt a gyermekek is, azt gondoltuk végig, és ez úgy tűnik, hogy össze is jött, hogy a rendelkezésre álló terek közül itt van a legjobb hőmérséklet, illetve légmozgási lehetőség, amivel mi rendelkezünk, úgyhogy ez a helyszín, ez többeknek a visszajelzése alapján ez bevált helyszínként. Nagyon élvezik a látogató gyerekek az itteni műsorokat.
5: Táncház érmét vehetett át Kakuk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakuk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Szigetszent Miklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
7: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest, produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
5: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Szigetszent Miklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltött a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középen.

0: Budapesten, amelyekből közösen salátát készítettek. A szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé. A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
1: Jövő héten pénteken Pénzügyőrsön megyünk egyszerűen. A 4. héten egy héttel később péntek szombaton a
2: Időjárás.
0: Szerdán általában napos idő lesz, kevés komoly és fátyol felhővel, napközben csak kevés helyen fordulhat elő futózápor. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a derült napos idő csapadék nélkül. A délkeletire délire forduló szél megélénkül, a maximum 30 és 36 fok között várható.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
4: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
5: Jönnek a friss közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban az M0-ás autóút déli szektorában, Dunaharaszti térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométer között. A munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás és szakaszos torlódás alakult ki. Ne feledjétek, hogy az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni a Csepeli úton és a Gerinc úton is. Erős a forgalom a Gyártelepi hévátjárónál, és rendőri ellenőrzésre számíthatok Sziget-Szent Miklóson a Csépi út és a Borz utca találkozásánál. További jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
3: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
5: Augusztus 25-én kedden a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és szó lesz majd egy programajánlatról is ebben az órában. Ugyanis idén is megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti bálját. Töltsétek velem ezt az órát is.
6: It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. Just put your paws up.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Várnak szeretettel mindenkit a Sziget Pumpa Kupára, mégpedig Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában, szeptember 12-én délelőtt 9 órától. A Sziget Pumpa Kupa egy lendületes, izgalmas verseny rollereseknek és bringásoknak kortól függetlenül. Akár kezdő vagy, akár profi, ott a helyed, ha szeretsz gurulni. Ami a versenykategóriákat illeti, lesz majd gyorsasági verseny 6 és 9 év közöttieknek, illetve 10 és 13 év közöttieknek, valamint gyorsasági és ügyességi verseny 14 és 17 év közöttieknek, illetve 18 év felettieknek. Ami pedig a verseny menetét illeti, a gyorsasági versenyen minden versenyzőnek meghatározott irányba kell haladnia, 3 kört kell menni a pályán, az számít egy menetnek. 2 menetet mérnek majd a szervezők, a 2 közül a jobb időt veszik figyelembe. Az ügyességi versenyen pedig zsűri által meghatározott idő alatt kell trükköket bemutatni, amik pontozás alapján értékelésre kerülnek. Online előregisztráció a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Facebook oldalán és honlapján megosztott Google űrlapon keresztül lehet, legkésőbb a verseny megelőző csütörtökig. A kerékpár és a roller fajtája szabadon választható. A versenyen elektromos kerékpárral vagy rollerrel nem lehet indulni. A versenyszervező a verseny időtartama alatt egészségügyi személyzet biztosításáról gondoskodik, a versenyen pedig mindenki saját felelősségére vesz részt. Ez lesz tehát Sziget-Szent Miklóson a Sziget Pumpa Kupa szeptember 12-én délelőtt 9 órától a Temesvári utcai pumpa pályán. A részvétel ingyenes. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szeptember 19-én szombaton rendezik meg a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabált. 13 órától gyülekező a Tündérország bölcsödével szemben lévő füves területen, a szüreti menet pedig 14 órakor indul majd. Ennek útvonala Búza utca, Vörösmarty utca, Sport utca, Templom utca és Béke utca. Az első megálló a dunavarsányi Vörös Sándor óvoda telephelye lesz majd, itt megnézhetitek az óvodások előadását. A második megálló a Vörösmarty utcában lesz a víztorony előtti füves területen, itt a Willpower TSE előadását láthatjátok majd. A harmadik megálló pedig az Iskola utca, Kossuth Lajos utca kereszteződése lesz, ahol a Kalamajka néptánc csoport bemutatóját láthatjátok. 19 órától kezdődik Buk Tibor és barátai koncertje, közreműködik Horváth Elemér hegedű művész. 20 órától pedig indul majd a szüreti utcabál. Mindenkit szeretettel hív és vár Dunavarsányváros önkormányzata és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. További információért látogassatok el az esemény közösségi oldalára vagy az intézmény Facebook oldalára. Ez lesz tehát szeptember 19-én szombaton 13 órától a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulása és szüreti utcabál. Thank you.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről. Pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Pornograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a Cifra Szürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
7: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Sziget-Szent Miklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
6: Szeptember 25-ig tart a Lidl áruház építéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása Szászhalombattán. A munkálatok miatt szakaszos, félpályás útlezárásokra kell számítani a Bersenyi Dániel utcában, a Csokonai utcai kereszteződésnél, valamint az Olajmunkás utca egy részén. A szászhalombattai polgármesteri hivatal a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri. Ebben az évben ismét Dunavarsányra látogatnak a szűrővizsgálati kamionok. A pácienseket szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsödével szembeni rendezvényterületen. A szakorvosok mintegy 50 féle átfogó vizsgálatot végeznek majd el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, valamint koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek. Emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán elérhetők. Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Sziget-Szent Miklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó Szabadidőparkban töltötték a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. A szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalmazása forgalmat természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Nyáron is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, és délután este helyenként eső, zápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a keleties szél, 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton párral köd képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti, észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutánra 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Innen folytatjuk nem sokára az aktuális orvos meteorológiai infókkal.

A delelőtt augusztus 25-én az aktuális orvos-meteorológiai infókkal folytatjuk. Ma kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Jellemző lehet a fáradékonyság, a bágyadság és a dekoncentráltság. Felerősödhetnek a gyulladásos, illetve a görcsös jellegű panaszok is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon elérheti az erős fokozatot, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről továbbra is. Nagyon fontos, hogy ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, hiszen könnyen napszúrást kaphatunk. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes magas szinten van jelen. A parlagfű virágporára allergiásoknál hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés, ugyanis a következő napokban a pollen koncentrációja tovább fog emelkedni, egyre több felé érheti el a magas szintet.

0: Kedves Lakihegy rádió hallgatók, ez volt már a Delelő, az elmúlt 5 órában Petrókat ezt hallhattátok, köszönöm szépen a figyelmeteket, a következő órától pedig Hajni számít majd rátok egészen este 7 óráig. További szép napot és kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek a Lakihegy rádióval, találkozunk holnap ugyanitt, ugyanezekben az órákban.
1: FM 107
2: Lakihegy rádió.

0: Érség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs

0: Naharasztin a főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu, vagy toldimet.hu.
0: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH vezetőit. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Zajlik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
4: Időjárás.
5: Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Szendi Hajni vagyok, közlekedőnk, aki ma vétek körzetünkben autózik, több helyen is lassulásra számíthat. A legfontosabb fennakadás az M0-as autó déli szektorát érinti. Dunaharaszti térségében korábban két személyautó ütközött az M1-es felé vezető oldalon. A baleset helyszínén már zavartalan a haladás, de korábban torlódás volt, több kilométeres, ezért az M0-ason az érintett szakaszon jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. A Szigetszentmiklós környéki úthálózaton, különösen az M0-as és az Plázához kapcsolódó csomópontok forgalmára

0: érdemes figyelni. A környék egyik legfontosabb útvonala a második Rákóczi-Ferenc út, amely az M0-ával is kapcsolatot biztosít. A városon belül a Tököli út, a Gyár út és a Szent Erzsébet tér környéke jelentős forgalmat bonyolít. A Csepel-sziget északi részén Budapest felé haladva is érdemes most hosszabb menetidővel számolni. Közeledik lassan a nyári szünet vége, de sokan még nyári szabadságon vannak, ez pedig az autóutak, illetve az autópályák forgalmán is érződik. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. Nagyon-nagyon kellemes, szép kedd délutánt kívánok a héten. 15 és 19 óra között velem rádiózhattok Petyko Ági helyett. Áginak jó pihenést kívánok. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan majd számtalan programot, illetve hírt hozok vételkörzetünkből. De természetesen köszöntjük a Lajosokat és a Patriciákat is, és jelentkezem kalendáriummal is.

0: a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Átköltözik két sziget Szent Miklósi gyermekorvosi rendelés, egészen pontosan ez már meg is történt. Felújítási munkálatok miatt ugyanis egy hónapra bezár a határút három szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Sziget Szent Miklóson. Az önkormányzattól megtudtuk, hogy szeptember 17-ig nem fogadják itt a betegeket. A felújítás ideje alatt a kettes számú gyermekorvosi körzet orvosa Kovács Andrea, valamint a négyes számú körzet, amelyet Berta Csilla lát el, idéglenesen a Remete utca 9 szám alatti Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben fogják tartani a következő időszakban is. Éppen ezért az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás alatt a gyermekorvosi ellátást ezeken az idéglenes helyszíneken vegyék igénybe. További részletek a lakihegyradio.hu-n.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

Ez a Lucky Hegy Rádió, és egy nagyon különleges klubot keresünk most föl. Megint lesz Baktai Indián Klub. Dunaharasztiba várják az érdeklődőket. Legközelebb augusztus 29-én szombaton ekkor szervezik meg az utolsó nyári foglalkozást. A helyszín a Laffert kúria lesz. Kőszegi Zsoltot is megkérdeztük egyébként, aki azt mondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetébe nyerhetnek majd bepillantást. Az intézmény program szervezője hozzátette, hogy a program sorozat ősztől változatlanul folytatódik majd. A Kőszegi Zsolttal készült beszélgetés is meghallgatható a lakihegyradio.hu-n.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Táncház érmét vehetett át Kakuk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át arangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakuk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Szigetszentmiklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
7: Az volt a érdemérmhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
6: Zajlanak az egyeztetések a Dunaharaszti zöld-kék infrastruktúra pályázatról. A város különböző fejlesztésekkel igyekszik megerősíteni a környezetet és az élővilág védelmét. Az önkormányzat ezen belül is kiemelt hangsúlyt fektet a zöld területek és a folyók karbantartására. Dr. Szalai László polgármester Facebook oldalán megosztott közleményében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy prioritást élvez a Dunaholtág revitalizációja, amelyről Perticsné Kácsor Andrea országgyűlési képviselővel korábban tárgyaltak. A település első ember emellett arról számolt be, hogy a zöld-kék infrastruktúra projekt következő ütemének tervei már elkészültek, de egyelőre kérdéses, hogy megvalósulhat-e. A programról további tudnivalók a www.dunaharaszti.hu oldalon olvashatók. A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban Dunában összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
8: Jövő héten pénteken ahol a járványel kezdünk, és utána a Dunaváros Kassa, a gyársport és csapat, annak a közösségével, az összességével, hogy tudjuk elérni, jártunk, illetve egy héttel később Veszprémbe megyünk, ahol ebben a pillanatban Zalaegerszeg, Pécs, Veszprém és
0: még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Augusztus 25-e van, ma Lajosokat és a Patríciákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A Lajos egy férfi név, germán eredetű, és az a jelentése, hogy híres harcos. Magyarországon már a középkorban is elterjedt, gondoljunk csak első Nagy Lajos királyunkra, aki 1342-től 1382-ig uralkodott, és uralma alatt Magyarország az egyik legnagyobb közép-európai hatalom volt. A név viselőihez gyakran társítanak olyan tulajdonságokat, mint a bátorság, a kitartás, a vezetői képesség. Híres Lajos, Kossuth Lajos a szabadságharc vezetője, vagy éppen Ady Endre költő barátja is Lajosként jelenik meg a művekben. A Patrícia női név latin eredetű, jelentése nemes származású, előkelő. Bár Magyarországon kevésbé gyakori, mégis elegáns csengésű név, melyhez gyakran társítják a kifinomultságot, az érzékenységet is. Természetesen többen viselik ezt a nevet, például Patricia Arquette, Oscar-díjas amerikai színésznő is.

0: Augusztus 25-e van, Isten éltesse a Lajosokat és a Patríciákat. Szendi Hajni vagyok, és megyünk tovább, jön nálunk a kalendárium. Hát az első dátumunk 325 lesz, amikor is ezen a napon befejeződött a Nikeai zsinat. A Keresztény Egyház első egyetemes zsinatát 325 májusában hívta össze Konstantin császár a kis-ázsiai Nikeában. A tanácskozás célja az volt, hogy egységesítsék a keresztény tanokat, különösen a Jézus isteni mi voltáról szóló vitákban. A zsinaton megszületett a nikeai hitvallás, amely azóta is a keresztény hit alapköve. Emellett döntéseket hoztak az egyházi fegyelemről, és arról is, hogy mikor legyen húsvét. A zsinat 325-ben ezen a napon zárult le, és hát ez alapjaiban határozta meg az egyház történetét. 1718-ban az osztrák-török háborút is lezárták augusztus 25-én. Az Oszmán Birodalom és a Habsburg Monarchia között hosszú ideig tartó háborúskodás után 1718-ban békét kötöttek. Ennek eredményeként a Habsburgok nagy területeket szereztek, köztük a Temesközt és Belgrádot. A béke jelentős erőviszonyváltozást hozott Dél-Kelet-Európában, hiszen az oszmánok befolyása gyengült. A szerződés idéglenes nyugalmat hozott a térségbe, bár az ellenségeskedések később újra fellángoltak. Mindez jól mutatja, mennyire változékony volt a térség történelme a 18. században. Megindult az első vasútvonal Angliában 1825-ben ezen a napon. Stockholm és Darlington között indult ez el. A vasútvonalat George Stephenson tervezte, és elsősorban szén szállításra használták, de hamarosan már utasokat is vittek. A kezdetben gőzmozdonnyal működő járat a közlekedés történetében kiemelkedő fontossággal bírt, hiszen megnyitotta az utat a vasúti közlekedés rohamos fejlődés előtt. A vonal sikere világszerte inspirációt adott más országoknak is, hogy építsenek vasutat. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy ezzel vette kezdetét a modern közlekedés korszaka. 1875-ben, augusztus 25-én a brit úszó Matthew Webb elsőként teljesítette a La Manche csatorna átúszását. A 34 kilométeres távot 21 óra 45 perc alatt tette meg, kizárólag mellúszásban, segítség nélkül. Az esemény világszenzációnak számított, hiszen addig senki sem gondolta, hogy a hideg vízben és az erős áramlatokban ez bárhogy is lehetséges lenne. Webb neve azóta egyet jelent a kitartással és az emberi teljesítő képesség határainak feszegetésével. Az úszó ezzel örökre beírta magát a sport történelmébe. Felszabadult Párizs a II. Világháború idején 1944. augusztus 25-én. A szövetséges csapatok és a francia ellenállás felszabadította Párizst a német megszállás alól. A város 4 évig állt a náci uralom alatt, ami hatalmas megpróbáltatásokat hozott a lakosság számára. A felszabadulás napja máig a francia történelem egyik legmeghatározóbb és egyébként legbüszkébb pillanata is. A francia főváros utcáin hatalmas ünneplés kezdődött. Az emberek virágokkal, zászlókkal fogadták a bevonuló szövetségeseket. Ez a nap a szabadság és az ellenállás győzelmének jelképévé vált. De ha már ott tartunk, hogy felszabadult Párizs, akkor folytassuk azzal, hogy függetlenné vált Fehér Oroszország. 1991. augusztus 25-én a Szovjetunió széthullásának részeként Fehér Oroszország kikiáltotta függetlenségét. Az esemény a balti államok és más szovjet tagköztársaságok hasonló lépései után történt. Ez része volt annak a folyamatnak, amely az egész szovjet birodalom megszűnéséhez vezetett. A függetlenség kikiáltása után az ország saját politikai és gazdasági útra lépett, bár szoros kapcsolatban maradt Oroszországgal. Az augusztus 25-i dátum azóta a fehér orosz történelem egyik legfontosabb mérföldköve. Ez a nap a nemzeti önrendelkezés jelképévé vált náluk. Ez volt mára a kalendárium.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: TSS Base.
1: Szendi Hajni vagyok, mondom, mi a helyzet az időjárással. Holnap változékonyabb, de továbbra is nyárias idő várható Magyarországon. A jelenlegi számítások szerint több-kevesebb napsütésre az ország nagy részén lehet majd számítani, időnként viszont megnövekedhet a felhőzet. A délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, elsősorban az ország északi, észak-keleti ország részében. A hőmérséklet várhatóan 15 és 20 fok között alakul holnap hajnalban, délután 26-30 fok valószínű.
2: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal.

0: A receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Emellett bemutatkoznak majd a Vinagóra nemzetközi borversenyen kiemelkedően szereplő pincészetek. Idén újdonság lesz a kedvező bárú úgynevezett Explorer napi jegy.
1: Időjárás.
0: A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, északkeleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Közlekedünk, Szendi Hajni vagyok. A délutáni csúcsforgalom miatt Lakihegy és a környező települések útjain több helyen is lassabb haladásra kell számítani. Nos, az élő térkép alapján elmondható, hogy a térség több főbb útvonalán közepes, illetve erős forgalom alakult ki. Lakihegyről Sziget-Szent Miklós felé az 5101-es úton érdemes a megszokottnál hosszabb menetidővel számolni. Az 5101-es út különösen a Sziget-Szent Miklós felé vezető csomópontnál terheltebb. Az 5102-es úton Sziget-Szent Miklós és Szigethalom térségében jelentős a forgalom, kialakulhatnak lassabb szakaszok. Az útinforma súlyos balesetről is beszámolt az 5102-es úton Sziget-Szent Miklós közelében, ahol egy személyautó és egy kamion is érintett volt. A baleset miatt korábban teljes útzárat kellett bevezetni. Halásztelek térségében az átlagosnál nagyobb forgalommal számolhattak az autósok emiatt. Tököl és Sziget-Szent Miklós között érdemes óvatosan közlekedni, mert a délutáni forgalom több ponton is lelassulhat. Dunavarsány felé a főbb bekötő utakon szintén közepes a forgalom, Taksony és Dunaharaszti térségében a főbb útvonalakon sűrűbb a jármű forgalom. Dunaharasztinál különösen az 51-es főút forgalmára érdemes figyelni. A térség legfontosabb gyorsforgalmi útja az M0-ás autóút déli szektora, továbbra is fokozottan terhelt. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. Nagyon-nagyon

Nemes szép kedd délutánt kívánok, ma a Lajosok és a Patriciák ünnepelnek, holnap Izsó és Natália napja lesz, majd én Szendi Hajni vagyok, milyen hatással van a hold az egészségi állapotunkra, el fogom mondani, de szó lesz a nagyot hallásról és Sean Connery-ról is.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, megnyílt egy különleges kiállítás, a cifraszűr hagyományait mutatják be. A magyar népművészet egyik ikonikus darabja a cifraszűr, és ezt nézhetjük meg Sziget-Szent Miklóson a Summerfest Hungarikum kiállítás keretén belül. Az Aula galériát kell keresni. A cifraszűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományát őrzi. Érdemes megnézni ezt, szeptember 13-áig meg is tehetjük a Tököli úton. Természetesen a kiállítás ingyenesen látogatható. Folytatjuk a hírekkel.

helyben vagyunk, ez a Lakihegy Rádió. Fontos, hogy minél kisebb korban elkezdjék a gyerekeket arra megtanítani, hogy mennyire fontos a környezet és az állatvédelem, és hát azt gondolom, hogy a Sziget-Szent Miklóson lezajlott zöld hét erre kiválóan alkalmas volt, hiszen a környezetvédelem volt a középpontban. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett Élhető Bolygó Zöld Hét program során a gyerekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek meg a föld védelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többik között földgömböt festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Mindemellett ellátogattak az Érjesz Nonprofit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezőktől megtudtuk, hogy a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett több játékos program volt, vizes foglalkozás is, és hát ezek hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához. Szóval sok ismeretet szereztek, és még jól is szórakoztak.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Több jelentős beruházás is megvalósul Dunaharasztin az elkövetkező időszakban. Már javában zajlanak az előkészületek a településen. Hazai Tíme a rádiónknak korábban elmondta, hogy a július 31-i tárgyaláson dr. Szalai László polgármester a jogszabályok felülvizsgálatára kérte Pertisné Kácsor Endre országgyűlési képviselőt annak érdekében, hogy a fejlesztések minél hamarabb elkezdődhessenek. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a szivárványóvoda bővítése mellett a szennyvíztisztító telepre konstrukciójára is sor kerül.
8: Kapcsolatban a városvezetés kérte, hogy a jogszabályokat vizsgálják felül, ugyanis az ellenőrző hatóságok nem tartják be a határidőket, és emiatt lassul le a folyamat, úgyhogy arra kértük, hogy a pályázatokat érintő jogszabályi környezetet vizsgálják át, ez ugye az állami építési beruházásokról szóló törvény, amelynek a hatály alá tartozik egyébként önkormányzatunknak két jelentős pályázata is, az egyik a szivárványóvoda bővítése, a második pedig a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója.
7: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Sziget-Szent Miklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kék-tó szabadidőparkban töltötték a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. De a szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé. Kialakult a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapatának kerete a 2026-27-es szezonra. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző Sziget-Szent Miklósi a két fiatal posztos játékossal egészítették ki az eddigi legénységet. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, Lehocki Attila és Csicsei Gergő érkezésével 4 olyan kosarasok lesz, aki megfelel az U21-es szabálynak, amely szerint legalább egy U21 év alatti játékos mindig a pályán kell, hogy legyen. Hozzátettem, az előző idényben is náluk játszó Kovács Leonárddal és a már korábban bejelentett Demeter Leventével együtt a szakember szerint több opciójuk lesz és jól tudják majd variálni a csapatot.
9: Egy volt a két, a csapatnak, de volt egy olyan a katásoktól, egy ilyen Pécsre, meg pedig Amerikából jött haza, 10 évig kint tanult, egyetemisták, sőt azok, akik majd frissítik a kicsit idősebbeket. Ez egyik a Kovács Leonát, a másik Demonci Attila, a harmadik Demete Levente, egyedik Pécsre Gergő.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

hiszem, azt mondanom sem kell, hogy a hold az a nőkre különösen nagy hatást gyakorol, például ugye a menstruációs ciklusban is, azonban különleges hatással van a hold az egészségi állapotunkra, és hogy milyen különlegességről van szó, vagy mi ez a hatás, már is elmondom a BN cikke alapján. Ugye nyilvánvalóan mindenki föl szokott nézni az égre, és megnézi, hogy milyen a hold, bár egy napokban arról olvastam, vagy nem is tudom, egy asztrológus mondta azt, hogy régen abszolút természetes volt ez, hogy így fölnézünk az égre, ott a hold, és akkor megnéztük, hogy éppen milyen stádiumban van, de hogyha most a ma emberét kérdeznénk meg, akkor nem biztos, hogy erre tudnának válaszolni, mert hogy már annyira nem élünk itt együtt a természettel, teljesen mindegy nekünk, hogy éppen milyen a hold. Én azért meg szoktam nézni, és amikor teli hold van, olyan jól rácsodálkozok. No kérem szépen, a hold földre gyakorolt hatása évszázadokon át teljesen természetesnek tűnt az embereknek. Hold töltekor a korallok petéket növelnek ki, a gravitáció pedig árapály jelenséget vált ki, és a hold befolyásolja a föld forgásának sebességét is. Néhányan ma is úgy gondolják, hogy a nők menstruációs ciklusának is köze van a hold fázisaihoz, és szerintük a nők termékeny időszakát is a hold alakítja. Az az elképzelés, hogy a menstruációs ciklus és a hold fázisok összekapcsolódnak, hogy az onnan származik, hogy egy menstruációs ciklus kb. 28 napig tart, ami nagyjából megegyezik a hold fázisok hosszával. Újabb kutatások szerint egyébként nincsen semmiféle összefüggés. A 70-es, 80-as, 90-es években végzett kutatások szerint a melatonin szintünk változása is a hold fázishoz igazodik. Tehát azt a hormont, ami az ébrenlét és alvás ciklusát szabályozza, egyes kutatások azt mondták régen, hogy bizony-bizony azt a hold befolyásolja. Nos, az alvásra is hat, népszerű az az elképzelés, hogy a teli hold miatt nem alszunk jól, és azt egy kis létszámú résztvevőkkel végzett kutatás is igazolja, hogy a teli hold hatással lehet az alvás minőségünkre. 2013-ban a Bázeli Egyetemen különböző holdfázisok idején végeztek vizsgálatokat 17 résztvevőn, akik 20 és 31 év közöttiek, illetve 16 főn, akik 57 és 74 év közöttiek voltak. Mindannyian egészségesek. A kísérleti alanyok ablaktalan, sötét szobákban aludtak a 3,5 napos kutatás alatt, és az alvás alatti agyi aktivitások mellett a melatonin és a kortizol szintjüket is megvizsgálták. A kutatás megállapította, hogy teli holdkor jellemzően felületesebben alszunk, vagy teljesen éberek vagyunk éjszaka, függetlenül attól, hogy nem is látjuk a holdat, hogy éppen milyen stádiumban van, tehát tényleg befolyásolja az alvás minőségét. És hát természetesen a mentális egészségünkre is hathat. Egy másik elterjedt képzet, hogy a hold befolyásolja a kedvünket és a lelki egészségünket, valamint a teli hold különösen agresszívvá tehet minket. Egy 1984-ben végzett felmérés szerint a bűncselekmények száma teli holdkor nőtt, egy 2009-es tanulmány szerint pedig a pszichiátriai intézményekben a szokásosnál jóval magasabb, nagyjából a duplája normálisnak teli hold idején az ellátásban részesülők száma, mint máskor. A pacienseket a dokumentumok szerint erőszakos és akut viselkedési zavarral vitték be a pszichiátriára. Más kutatások tagadják a teli hold és az agresszív viselkedés közötti összefüggést. Egy 1998-ban kiadott tanulmány nem talált különlegesebb összefüggést a holdfázisok és az erőszakos viselkedés között, csak úgy, mint egy 2019-es kutatás, amelyben 17.966 szemét vizsgáltak 10 éven át, és itt sem találtak bizonyítékot az agresszív viselkedésre teli hold idején. Az, hogy még az efféle hiedelmek rendületlenül tartják magukat, valószínűleg abban van, vagy az az oka, hogy szükségünk van arra az érzésre, hogy nem egyedül vagyunk felelősek azért, ahogyan éppen viselkedünk. A jövőre nézve azonban talán mégis hatékonyabb lenne, hogyha saját testünk és elménk működését tanulmányoznánk az égi testekét helyett, hogyha válaszokra várunk, de azért mindenképpen javasolnám, hogy nézzünk fel az égre, és nézzük meg, hogy éppen milyen stádiumban van a hold, fogyó, növő, teli hold, és sorolhatnám, mert hogy jó lenne egy kicsit azért a természetbe visszatalálni.

Szendi Hajni vagyok, és a mai Életmód Percek rovatunkban a nagyot hallásról, vagyis a hallás csökkenéséről lesz szó, amely a világon nagyon-nagyon sok embert érint. A nagyot hallás fokozatai persze változóak. Lehet enyhe, közepes vagy súlyos, gyakran lassan, fokozatosan alakul ki, és hát szerintem van szelektív hallás is, de ez egy másik adás témája lehetne. A hallás csökkenésnek számos oka lehet. Nos, hát a leggyakoribbak közé tartozik, amikor 50 éves kor fölött elkezdünk egy kicsit, hát nagyot hallani, hiszen nem hallunk már mindent úgy, szólunk, hogy ismételjenek meg egy-két mondatot, mert hogy a zajterhelés például addigra már sok lehet a fülünknek, a hangos zene, a munkahelyi zaj, a fülre nehezedő mechanikai sérülések is vezethetnek halláscsökkenéshez. De fertőzések miatt is kialakulhat, például középfülgyulladás, illetve bizonyos gyógyszerek mellékhatásai is okozhatnak nagyot hallást. Ritkábban genetikai okok vagy hallóideg problémák állnak a háttérben. Fontos tudni, hogy a nagyothallás gyakran alattomos. Az érintett eleinte észre sem veszi, mert az agy kompenzálja a hiányzó hangokat. A leggyakoribb tünetek közé tartozik, hogy a beszédet nehéz követni, különösen zajos környezetben. Előfordulhat, hogy a hangok halkamnak tűnnek. A magas frekvenciájú hangok, például a női hangok vagy a gyermekhangok nehezebben hallhatók. A nagyothallás fáradtsághoz, koncentrációzavarhoz, sőt a társas kapcsolatokban problémákhoz is vezethet. A diagnózis felállítása hallásvizsgálat audiometria segítségével történik. A vizsgálat során meghatározzák, mely frekvenciákon van halláscsökkenés, és milyen mértékű az érintettség. Ez alapján az audiológus személyre szabott kezelést javasolhat. A kezelés módja a halláscsökkenés típusától, súlyosságától függ. Enyhébb esetekben hallásjavító technikák, például fülhallgató, mikrofonos segédeszközök segíthetnek. Közepes és súlyos halláscsökkenés esetén a hallókészülék a leghatékonyabb megoldás. Ezek a készülékek felerősítik a hangokat, és jelentősen javítják a beszédértést. Fontos hangsúlyozni, hogy a legjobb a megelőzés. A fülvédelme a hangos zajoktól, például koncertek, munkahelyi zaj ellen fülvédőt használjunk. Ezek kulcsfontosságúak. Rendszeresen menjünk hallásvizsgálatra, különösen ha elmúltunk 50 évesek, vagy ha a családban már volt valakinél halláscsökkenés. A nagyot hallás nem csak az időseket érinti, a fiatalok körében is egyre gyakoribb, a zajártalom miatt. A fejhallgató túlhangos használata, a zajos szórakozó helyek rendszeres látogatása bizony hosszú távon halláskárosodáshoz vezethet. A hallásvesztés nem feltétlenül jelenti azt, hogy visszafordíthatatlan egyébként a helyzet. A modern hallókészülékek, ilyen implantátumok, különböző rehabilitációs technikánk révén a hallás ma már jelentősen javítható, és így az életminőség is fenntartható. Érdemes a családtagoknak, barátoknak is odafigyelni. Ha valaki gyakran kéri meg, hogy ismételjük el, amit mondtunk, vagy tévénézésnél azt veszük észre, hogy túl hangosra veszi a készüléket, akkor ez már intőjel lehet. A korai felismerés persze, és a kezelés segíti megelőzni a magányt, a depressziót, fenntartja a társas kapcsolatok minőségét. A nagyothallás kezelése tehát nem csak fizikai, hanem bizony szociális és lelki szempontból is fontos. Az audiológus, a fülorgégész, a rehabilitációs szakember együtt szokott működni, és így biztosítják a leghatékonyabb támogatást. Összefoglalva tehát a hallás védelme, a rendszeres ellenőrzés, a megfelelő eszközök használata segít abban, hogy a nagyot hallás ne akadályozza a mindennapi életünket, és hogy továbbra is élvezhessük a beszélgetéseket, a zenét, a körülöttünk zajló világhangját.

0: Sean Connery-re emlékezünk, aki sokak szemében a férfi volt. Igen, szóval hihetetlen karizmával rendelkezett. 1930-ban született augusztus 25-én Sir Thomas Sean Connery, a világ hírűs kódszínész, akit a legtöbben James Bond megformálójaként ismernek. Edinburgh munkás negyedében látta meg a napot, egyszerű családban, és nagyon fiatalon több szakmát is kipróbált. Talán nehéz elhinni, de volt teljes fiú, tengerész és még testépítő is, ez utóbbit nem tudom nehezen elképzelni, sőt, a színház világába mellékszereplőként került, de nagyon hamar felfedezték, hogy karizmatikus a megjelenése, és nagyon különleges az orgánuma. Az igazi áttörést 1962 hozta meg számára, jött az első James Bond film, a Dr. No. Connery összesen 7 alkalommal bújt a 007-es ügynök szerepébe. Alakítása máig etalonnak számít a karakter megformálásában. Az elegancia, a hűvös határozottság és a férfias sárm az ő játékában váltak Bond figura védjegyévé. Már sokáig nehéz volt kitörnie a Bond skatujából, később bebizonyította, hogy sokoldalú és nagyon mély színészi eszköztárral rendelkezik. A 70-es, 80-as években számos kiemelkedő szerepet játszott el, köztük a Zardos, a Robin és Marianna vagy a Mern. 87-ben, aki legyőzte Al Capone című filmben nyújtott alakításáért, elnyert a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat is. Szerepei között gyakran megjelent a bölcs, tapasztalt mentor alakja. Például az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovakban, ahol Harrison Ford édesapját formálta meg, és én nagyon-nagyon jókat szórakoztam rajta, jó volt a humora is ennek a karakternek. Connery sosem felejtkezett arról meg, hogy ő skót. Büszkén vállalta nemzetisége kultúráját, identitását. Politikai kérdésekben is rendre megszólalt. Támogatta például a skót függetlenség ügyét. 2000-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, így lett hivatalosan a neve Sir Sean Connery. Visszavonulása után Spanyolországban és a Bahamákon élt, távol a reflektorfénytől. 2020-ban hunyt el, de filmes öröksége és ikonikus alakításai továbbra is élnek a nézők emlékezetében. Sean Connery egyike volt azoknak a színészeknek, akik egyszerre testesítették meg a filmsztárt és a hiteles művészt. Ahogy ő maga fogalmazta meg egyszer, nem érdekel, ha valaki Bondként emlékszik rám. Rosszabb dolgokra is emlékezhetnének az emberek.
1: A Lucky Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lucky

0: 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
1: Időjárás.
0: A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Szendi Hajni vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. A délutáni csúcsforgalom miatt Lakihegy és a környező települések útjai most is több helyen lassabb haladásra kell számítani. Lakihegyről Sziget-Szent Miklós felé az 5101-es úton főként a csomópontok és a városba vezető szakaszok környékén sűrűbb a forgalom. A Csepel-Sziget északi részén Halástelek és Tököl felé érdemes néhány perccel hosszabb menetidővel számolni. Dunavarsány irányába a Taksony felől érkező forgalom miatt is lehetnek lassabb szakaszok. A legfontosabb gyorsforgalmi út továbbra is az M0 déli szektor, amelynek csomópontjai a környék valamennyi településének forgalmával hatással vannak. Az M0-án a délutáni csúcsban a Budapest és az M5-ös, illetve az M6-os irányába is fokozott forgalomra kell készülni. Aki az M0-ásról Sziget-Szent Miklós, Halástelek vagy Dunaharaszti felé hajt le, annak érdemes figyelnie a csomópontok környékén kialakuló lassulásokra is. Aki Lakihegyről indul, annak ezért érdemes indulás előtt ránézni az 5101-es, 5102-es és az M0-as aktuális állapotára. Ezt én is megtettem, erős a forgalom, de lehet haladni. Jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. 2026. augusztus 25-e van. Ma a Lajosok és a Patriciák ünnepelnek. Holnap jönnek az Izsók és a Natáliák. Csütörtökön a Gáspárok, pénteken az Ágostonok, szombaton a Beatrixok, vasárnap a Rózsák, és a jövő héten hétfőn búcsúzunk majd el az augusztustól. Akkor lesz augusztus 31-e. Egyébként a napja. Töltjük együtt ezt az órát, és itt a Lakihegy Rádióban hamarosan Friedrich Antal Schaeffel főzök. No.

helyben vagyunk, ez a Lakihegy Rádió, és már is Dunaversenyt keressük fel, ahol ebben az évben ismét folyamatosan segítik az önkéntesek munkáját. Az idejévi költségvetésben jelentős összeget különítettek el arra, hogy támogassák a Délegyháza Dunaversenyt önkéntes tűzoltó egyesületet. Keresztesi Balázs polgármester a hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót is vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Egyébként a tűzoltó autóról fénykép is látható a Lakihegy Rádió oldalán, a lakihegyradio.hu-n.

Helyben vagyunk, ez a Lakihegy Rádió. Elkezdik pótolni a korábban kivágott közterületi fákat Dunavarsányban. Jelenleg zajlik az érintett ingatlan tulajdonosok igényeinek felmérése. Az önkormányzat hivatalos felületein arra hívta fel a figyelmet, hogy a felső vezeték miatt egyes területekre csak kisebb méretű növényeket telepítenek, máshol viszont az adottságok függvényében nagyobb példányokat is lehet ültetni. A városvezetés erről értesítette tehát a lakosságot, fontos, hogy a megfelelő szakmai szempontok alapján 6 féle faj közül választhatnak az online kérdőívben. Az ültetést később feltétlenül a fiatal fák utángondozása követi, ezért a településen élők közös felelőssége azok rendszeres öntözése és az öntöző tányér gyommentesítése. További részletek a dunavarsany.hu-n.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi az. Kavai Pékség.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow, Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több csepeli oktatási és nevelési intézmény is megújul önkormányzati forrásból. A Kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában több ütemben zajlik a felújítás. A nyári időszakban elsősorban az udvart korszerűsítik, amely zöldebb és jobban használható közösségi térré válik. Emellett felújítják a tető felülvilágítóit, az épület egy részének homlokzatát, valamint a kerítést is. A Csepeli Gyermeksziget program részeként az Apraja falvatag óvodát is korszerűsítik. A beruházás több mint 250 négyzetmétert érint. Új burkolat készül, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot, valamint megújulnak a belső terek és a homlokzat is. A munkálatok része továbbá egy új födém és tető kialakítása. Megkezdődik a tanszercsomagok kiosztása Halásztelken. Augusztus 27-e és szeptember 11-e között vehetik át a tanszercsomagokat a jogosult diákok Halásztelken. A halásztelki Hunyadi Mátyás általános iskola és alapfokú művészeti iskola tájékoztatása szerint a csomagokra azok a tanulók jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az átvétel pontos időpontjáról az érintetteket külön értesítik. A tanszercsomagokat az iskola titkárságán lehet majd átvenni. Fontos, hogy a csomag kizárólag az átadás napján is érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vehető igénybe. Az iskola felhívja a figyelmet arra is, hogy a lejáró határozatokat augusztus 25-ig meg kell újítani. Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről. Pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Parnograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esténjén. A fesztivál idején a látogatók a gyermekek Summerfestjén is részt vehettek, az Aula Galériában pedig a Cifraszürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
8: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a a hangulata, a visszajelzése és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summer Fest keretében ide Szigetszentmiklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
7: Újra elindította a Fogadj örökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni, a jelentkezési lap a csepeli önkormányzat honlapján érhető el. Szeptember 25-ig tart a Lidl áruház építéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása Szászhalombattán. A munkálatok miatt szakaszos, féltájás útlezárásokra kell számítani a Bersenyi Dániel utcában, a Csokonai utcai kereszteződésnél, valamint az Olajmunkás utca egy részén. A szászhalombattai polgármesteri hivatal a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Törtem össze.
1: Szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon, mert hogyha akarjuk és van rá időnk, meg egy picit utána olvassunk, hogy a megváltozott klímával hogyan lehet azért jókat termeszteni az udvaron, akkor a kertünkben tényleg ilyenkor nyáron rengeteg zöldség és gyümölcs terem, mivel nagyon sok olyanról beszéltünk, ami a legtöbb embernek kedvenc, most elérkeztünk ahhoz, ami talán egy kicsit megosztóbb, ez pedig nem más, mint a padlizsán. Szia, Anti!
2: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
1: Úgy jól érzem, mert hogy ennek van azért egy olyan, nem tudom, olyan íze, vagy állaga, amit nem mindenki szeret.
2: Én magamból indulok ki, és azt mondom, hogy igen, megosztó, és igen, meg kell érni, vagy meg kell szoknunk, vagy meg, és akkor megszeretjük. Uh-huh. Még ifjú titán koromban, még talán épp, hogy elvégeztem a szakács iskolát, kikerültem Erdélybe egy rövid kis vakációra, és ott akartak nekem adni, adtak is, paradicsomot töltöttek padlizsán krémmel, és mondom, Isten őriz, hogy én azt megegyem, megkóstoltam, de nem, hát ez szörnyű, hagyjatok már. Azóta fordult a dolog, és én nagyon szeretem a padlizsán krémet, akár az erdélyi változatot, amiben nincs majonéz, hanem fokhagyma van, főleg fűszerek vannak, össze van darabolva, és nagyon finom kis pikáns, és akár paradicsomba töltve is finom. Én a majonézzel elkevert verziót is szeretem, tehát abszolút mértékben. A padlizsán krém, úgyhogy az bejött nekem. A padlizsán egyébként tojásgyümölcsnek is nevezik, és így is az angol nevez az eggplant, az is erre utal ez az angol elnevezés. Azért is érdekes, mert hogy annó dél-kelet-ázsiából származik, több ezer éve termesztik a padlizsánt. A hindi drinya szóból származik a neve, és az arab kereskedők keresztül jutott el a földközi tenger térségébe, ahol megismerték az európaiak, aztán az angolok is, és a 18. századig például nem úgy nézett ki a padlizsán, mint ahogy most mi látjuk ezek a nagy lilákat, hanem azért volt eggplant a neve, mert világos, fehér színű volt, és tojás formája volt.
1: Meg se ismernénk, hogy az az, igen.
2: De a mai napig is lehet ilyeneket kapni különben. Most már az a drágább.
1: Persze.
2: Fehér kis tojás alakú padlizsánok, nagyon finomak, abszolút mértékben. Azóta már van a lilán kívül fekete, zöld és egy csomóféle színben már pompázik. És a másik az, hogy ez is gyümölcs. Uh-huh. Csak hogy tudja, mert a
1: nem látod, hogy rezdősten az arcom, tehát amire eddig azt hittem, a zöldség az gyümölcs.
2: És jó. Magukat tartalmaz, ez most nagyon fut ez a dolog, uh-huh. Úgyhogy ez is gyümölcs, úgyhogy én nem tudom, hogy miért választja el a gyümölcsöt a zöldségtől, nekem ez zöldség volt mindig is, de igazából, tehát botanikailag ez gyümölcs. De lépjünk ezzel túl abszolút mértékben. A padlizsán krémet az előbb már sztároltam, hogy én mennyire szeretem, úgyhogy amennyire szeretem, olyan receptet rakok föl. Aha. Ha lehet, akkor ez egy feta sajttal elkevert citromlével, petrezselyemmel, frippel, friss petrezselyemmel ízesített, olívaolajjal készített. A padlizsánokat megmossuk, ha lehet, akkor egy kicsit megszurkáljuk, és 200-240 fokos sütőben egy 30 percig sütjük. Nem baj, hogyha megfeketedik abba a héja, úgyis leszedjük, tehát lehet hámozni. Így van, és akkor, amikor kiszedtük a padlizsán belsejét, azt szinte már krémessé válik, meg könnyen. Régen azt mondták, hogy fa késsel kell darabolni, én azt mondom, hogy az volt a lényeg ebben, hogy ne vas késsel, hanem rozsdamentes késsel dolgozunk, és akkor ez tökéletesen jó, mert hogy elszíneződik, és akkor a szürke színe lesz, mert hogy a vas oxidációja miatt ilyen színt kap szerencsétlen padlizsánunk, de egy nagyon jó rozsdamentes késsel ez nem akadály. Ha lehet, akkor a forrót, akkor ne a legjobb késünket használjuk, sokkal életlenebbel is össze tudjuk venni. Rakjunk hozzá fetasajtot, egy pici fokhagymát, olívóolajat, citromlevet, és turmixgépbe rakjuk bele, és összeturmixoljuk az egészet krémes állagúra. Az lesz az érdekes, hogy az olívóolaj nem hígítani fogja, hanem sűríteni az egészet. Mert persze észszerű meg keretek között, úgyhogy nagyon finom kis ízt ad neki. Persze rakjunk bele sót, meg borsot, és a végén még rakjuk a nagyon finom, friss petrezselyemmel elkeverjük, de az ráér a végén tökéletesen.
1: Hát igen, mert az úgy megmaradok az ízem.
2: Egy-két órát a hűtőbe, hogy az ízek úgy összeérnek, tényleg kell időnek, hogy összeérjenek az ízek. Én azt mondom, hogy a pitával ajánlom ezt a dolgot, de persze bármilyen friss kenyérrel is lehet enni, vagy pirítóssal is lehet enni. Én a pitát éppen azért, mert a fetához az úgy a pita illik azért is.
1: Nagyon jó.
2: Ez a kis rövid verzió, vagy egy kis rövid kis sztori a padlizsánról, meg a padlizsán krémről. Én szeretem, úgyhogy szeressétek ti is.
1: Jó, szeressétek ti is, gyerekek. Oké, Anti, köszönjük szépen. Anti Séf az amatőr oldalon ott lesz, legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen, szia.
0: A Lakihegy Rádióban csak a kedve

Csendi Hajni vagyok, törődünk az egészségünkkel. A viszér lesz a témánk, sokak életét keseríti meg ez a probléma, vagy mert fáj, vagy mert esztétikailag nem odavaló mondjuk a lábunkra. A viszér a vénák kitágulása, és a bennük lévő billentyűk elégtelensége miatt kialakuló krónikus keringési probléma. Leggyakrabban a lábakon jelentkezik, ahol a gravitáció, a hosszú állás vagy az ülés miatt a vér visszáramlása nehezített. A betegség kezdeti szakaszában gyakran csak esztétikai panaszokat okoz a viszér, például kidudorodó kékesereket a lábszáron. Később azonban fáradtságot, nehéz lábérzést, duzzanatot, fájdalmat is okozhat. Súlyos esetben a bőr pigmentációja is megváltozik, fekélyek alakulhatnak ki, a gyógyulás hosszú ideig tart. A viszér kialakulásában sok szereplő van, a genetika persze kiemelt jelentőségű, tehát ha a családban előfordult viszér, akkor nagyobb az esélyünk a betegségre. A mozgásszegény életmód, a hosszú ideig tartó állás vagy ülés növeli a kockázatot. A túlsúly fokozza a lábakra nehezedő nyomást, ami a vénák falát gyengítheti. A hormonális változások, például terhesség, fogamzásgátló szedése vagy a menopauza szintén hozzájárulhatnak a viszér kialakulásához. A megelőzésben és a kezelésben a rendszeres mozgás kiemelkedően fontos. A séta, az úszás, a kerékpározás vagy kifejezetten a lábizmait erősítő tornagyakorlatok segítik a vénás keringést. Emellett célszerű kerülni a hosszantartó állást vagy ülést. Időnként fel kell pózkolni a lábunkat. A kompressziós harisnya is segíthet a vénák falának támogatásában, vagy ha már beduzzadt a lábunk, akkor csökkentheti a duzzanatot. Az egészséges étrend is fontos. A rozsban gazdag ételek, a megfelelő folyadékbevitel, a sóbevitel mérséklése segíti a keringést, csökkenti a lábak ödémáját. A dohányzás és az alkohol túlzott fogyasztása rontja a keringést, ezeket is kerüljük. Súlyosabb esetben már az orvos gyógyszeres kezelést írhat elő, vagy műtéti beavatkozást is javasolhat, a lézeres kezelések is szóba jöhetnek. A viszér kezelése tehát komplex megközelítést igényel. Életmódváltást, rendszeres mozgást, helyes táplálkozást, szükség esetén kompressziós eszközök és orvosi beavatkozások kombinációját.

0: foglalkozunk egy kicsit a trafipaxokkal. Ugye ezzel az eszközzel szoktunk találkozni, úgyhogy benn van egy autóban rendőrökkel, benn van egy autóban civilekkel, benn van valami szerkezetben, ami vagy be van kapcsolva, vagy nem. A lényeg azonban az, hogy jelentősen átalakulhatna a magyarországi közúti ellenőrzés, ha megvalósulna az az elképzelés, amelyről az Országos Rendőrfőkapitányság új közlekedési szóvivője beszélt. Dávid Mónika rendőr alezredes szerint a sebességmérést és több más technikailag automatizálható ellenőrzést idővel teljes egészében ki lehetne venni a rendőrök kezéből. A trafipaxokat egy zárt digitális rendszer működtetni, akár a mesterséges intelligencia segítségével. Az elképzelés egyelőre nem bejelentett intézkedés, hanem a szóvivő által felvázolt szakmai irány. Dávid Mónika a Vezesnek adott egy interjút, és arról beszélt, hogy szerint a rendőrök munkáját sokkal inkább azokra a szabályszegőkre kellene fordítani, akiket gépekkel nem lehet egyszerűen kiszűrni. Azt mondta, ha lenne egy varázspálcája, valamennyi rendőrt kiváltaná a sebességmérésből, és egy zárt technikai rendszerre bízná ezt a feladatot, amelyet mesterséges intelligencia irányítana. Mindez pedig nem csak a gyorshajtás ellenőrzését automatizálná. A stopptáblánál történő megállástól kezdve a záróvonal átlépéséig minden olyan szabályszegést gépekkel figyeltetne, amely technikailag megbízhatóan ellenőrizhető. A cél az lenne, hogy a rendőrök közben az igazán veszélyes mozgás közben elkövetett szabálytalanságokra koncentrálhassanak, például azokra az autósokra, akik lakott területen belül száguldoznak. A szóvévő szerint egy teljesen digitalizált rendszerben akár az is elképzelhető volna, hogy a gyorshajtó néhány kilométeren belül utolérje a következmény. Az interjú egyik legérdekesebb pontja egyébként az átlag sebességmérés volt. Ennek az a lényege, hogy nem egyetlen ponton méri meg az autó sebességét a rendszer. Két kamera rögzíti, mikor haladt át a jármű egy adott útszakasz elején és végén, majd a megtett távolságból és az eltelt időből kiszámítja az átlag sebességet. Így már nem működik az a sokak által alkalmazott módszer, majd hogy a sofőr a trafipax előtt lelassít, majd pár száz méterrel később taposni kezdi a gázpedált.
1: A Lakihegy rádióban csak a kedvenceit szól.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken Vágban. Az országgyűlés várható.

0: megítélés pedig kedvező maradt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövető is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vóslé és planetárium is várja az érdeklődőket.
1: Időjárás.
0: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. További kellemes keddélutánt kívánok, és jó utat a Lakihegy Rádióval. A délutáni csúcsforgalom lassan már lecseng. A térségünkben az 5101-es úton Sziget-Szent Miklós és Halásztelek felé érdemes lassabb haladásra számítani. Az 5101-es út a Csepel-sziget egyik fontos összekötő útja, a délutáni ingázó forgalom jelentős. A Halásztelek felé az 5101-es út mellett a Lakihegy út és a környező bekötő utak forgalmára érdemes figyelni és türelemmel vezetni. Taksony és Dunaharaszti térségében az 51-es főút a legfontosabb útvonal, tehát itt vannak lassabb szakaszok. Az M0-ás autóút déli szektorán élénk a forgalom, ezért a Sziget-Szent Miklós és Dunaharaszt környéki csomópontoknál érdemes mindenféleképpen nagyobb türelemmel és óvatosabban közlekedni, és közben hallgatni a Lakihegy Rádiót. Jó utat kívánok!
3: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107. Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. Remélem mindenki jól érzi magát, és hát azt is, hogy ezt az órát is együtt töltjük. Én Szendi Hajni vagyok, Petyko Áginak jó pihenést kívánok a héten, én helyettesítem. Lehet-e fogyni azzal, hogyha a japán légzés diétát követjük? Szerintem nem, de a légzés azért, hogyha egy kicsit fókuszálva van rá, az mindenféleképpen jót tesz. Ha más nem, mentális szempontból. Hamarosan mondom, mi a helyzet ezzel az új őrülettel.

A Kihegy Rádió helyben vagyunk, azt gondolom, hogy már annak a darabnak a címe is vicces, ami nyilvánvalóan jó kikapcsolódást fog majd ígérni. Dunaharasztiban mutatják majd be az Add kölcsön a feleséget című izgalmas francia vígjátékot. Az érdeklődőket augusztus 30-án este várják a Laffert kúriába. Az Add kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. Jó szórakozást!

Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, sétáljunk egy jót, hiszen közösségi sétát szerveznek Dunavarsányban az Élethajó értékőrző háló tagjai. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Megyesi Melinda rádiónknak azt mondta, hogy a nyár végi alkalom ismét egy jó időpont arra, hogy játékokat, felajánlásokat is fogadjanak a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat is gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kis állatoknak is. Szóval, ha valaki szeretne segíteni, akár augusztus 27-én is megteheti.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Táncház érmét feltett át Kakukk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakukk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Szigetszentmiklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
9: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
8: Helyettesítésekkel látják el a házi orvosi rendeléseket Halásztelken. Helyettesítő orvos látja el dr. Dankai Henriett a házi orvos rendelését augusztus 28-áig Halásztelken. Ebben az időszakban dr. Gyöngyösi Gabriella fogadja a betegeket a Kisgyár utca 37-es szám alatti rendelőben a megszokott rendelési időben. A rendelés hétfőn 14 és 18 óra, kedden 8 és 12 óra, szerdán 14 és 18 óra, csütörtökön 8 és 12 óra, pénteken pedig 10 és 14 óra között zajlik. A következő időszakban augusztus 31-e és szeptember 4-e között szintén helyettesítés várható. Ekkor dr. Kisbatta Adél helyettesíti dr. Dankai Henriettet, a rendelés pedig a Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben a megszokott időpontokban történik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelési idők a helyettesítés alatt változatlanok maradnak. Játékosan fejlesztették német nyelvtudásukat a taksonyi diákok. Német nyelvi és kézműves napközis tábort rendezett a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola július 27-e és 31-e között. A tábor során a gyerekek játékos nyelvi foglalkozásokon bővíthették szókincsüket, fejlesztették kommunikációs készségüket és mélyítették nyelvtani ismereteiket. A nyelvtanulást kézműves programok is kiegészítették, amelyek során a résztvevők különböző technikákkal készítettek játékokat és kreatív alkotásokat. A tábor egyik kiemelt programja egy kirándulás volt, amelynek keretében a gyermekek játszóházban és trambulinparkban is eltölthettek egy napot. A hetet a tábor során készült munkákból összeállított kiállítás zárta, amelyet a szülők is megtekinthettek. Ebben a hónapban is szervez közösségi sétált Dunavarsányban az élethajó értékőrzőháló. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Meggyesi Melinda rádiónknak elmondta, hogy a nyár végi alkalmon ismét fogadnak játékokat és egyéb felajánlásokat a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak.
10: Minden hónapban vannak közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek, 6 órától indulnak, Dunavarsány is környékén. Minden hónapnak van egy tematikája. Augusztusban gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szív alakú nagy követ szeretnénk jönni, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szandi Hajni vagyok, és már is ellátogattunk Japánba, ahol úgy döntöttek a nők, meg sok pasi is, hogy ők úgy szeretnének felesleges súlytól megszabadulni, hogy nem diétáznak, és nem is edzenek. Hát ez valami álom, nem? Tehát, hogy így nem tudom, jól hangzik. Ők viszont azt mondják, hogy helyette a diéta, meg az edzések helyett a légzés technika elsajátítása az, ami fontos. Ez lesz az, ami hát a súlyvesztést előidézik, mert hogy létezik egy japán légzés technika, amelyet a közösségi média az utóbbi időben fogyókúrás módszerként kezdett újra felfedezni. A Femcafé feltette most a kérdést, hogy vajon tényleg ennyire egyszerű lenne a képlet, ennyire egyszerű lefogyni? Nos, a fogyásról szóló internetes trendeknek van egy egészen különleges tulajdonságuk, az, hogy mindig visszatérnek kisebb, rövidebb szünet után, csak mindig egy picit újra csomagolják. Ami egyik évben titkos keleti technika, néhány hónappal később már a legújabb wellness őrületként jelenik meg, lehetőleg azzal az ígérettel, hogy minimális erőfeszítéssel látványos eredményt érhetünk el. Most egy japán eredetű légzés technika került ismét a figyelem középpontjába. A módszert eredetileg nem klasszikus fogyókúrás programként alkották meg, mégis sokan azért próbálják ki, mert azt remélik, hogy a különleges légzés ritmus segítségével változtathatnak a testükön. Kéne szeretni, ha a fogyáshoz nem kellene minden este mondjuk a futópadon küzdeni magunkkal, vagy súzókat emelgetni. Minden esetre a légzés olyan valami, amit egyébként úgy is csinálunk egész nap, szóval első hallásra ez talán szebb, mint ami valószínűleg a háttérben van, mert hogy a légző gyakorlatoknak lehetnek élettani és relaxációs hatásai, ez egészen biztos, ezt tudjuk. Bizonyos technikák a testtartásra, a légzés kontrolljára, a közérzetre is hatással lehetnek. Azt azonban nem érdemes összekeverni azzal az állítással, hogy önmagában egy légző gyakorlat képes jelentős mennyiségű testzsírt elégetni. A módszer azért érdekes viszont, mert hogy egy olyan időszakból származik, amikor a testtudat, a légzés és a testtartás kapcsolatát egészen másképpen közelítették meg, mint a mai fitnessipar. A technika körül többféle változat, magyarázat is kering, így könnyű elveszni a látványos előtte-utána fotókban, a hangzatos ígéretekben. Minden esetre meg lehet nézni egyébként, hogy ez a dolog pontosan miről szól, és hogyha másról nem, csak arról, hogy lenyugszik a testünkben a lelkünk is, akkor szerintem már az is egy előre lépés, akkor is, ha nem fogyunk ettől. Szóval a technika egyik ismert változatában a mély belégzés után egy hosszabb és erőteljes kilégzés következik, miközben a test bizonyos izmait megfeszítik. A gyakorlat lényege elsősorban a légzés tudatos kontrollja, a testtartás. A módszer gyakran Miki Rajusz japán színészhez és az általa népszerűsített long breath diétához kapcsolják. A közösségi médiában később úgy terjedt el, mint a gyors fogyást ígérő technika. Fontos azonban megemlíteni, hogy a légzés intenzívebbé válása nem egyenlő a zsír égetéssel. Szerintem ez teljesen egyértelmű, tehát ez így laikusként is azt mondom, hogy aláhúzhatjuk. A módszer népszerűsége egyébként abból fakad, hogy rendkívül egyszerűnek tűnik. Nem kell hozzá konditerem, súlyzó, étrend, néhány perc alatt elvégezhető. A légző gyakorlatok valóban befolyásolják a légzés mintánkat, a törzs izmainak munkáját, a közérzetünket, de nyilván nincs erős bizonyíték arra, hogy ez a technika önmagában a testzsírunkat is csökkenteni. A látványos eredmény ígéretek tehát szerintem megkérdőjelezhetőek. A fogyás alapja nyilván továbbra is az energia egyensúly, hogyha hosszabb távon több energiát használ fel a szervezet, mint amennyit beviszünk, akkor bizony fogyni fogunk.

Na ki mit csinál a fokhagyma hajával? Én ki szoktam dobni. Nem is kérdés számomra, hogy az így kukába való. És hát a legtöbben ugye ezt szokták csinálni. Állítólag viszont a fokhagyma pucolásakor a vékony papírszerű héj, ugye nem biztos, hogy rögtön az automatikusan a szemetesben kellene, hogy végezze, mert hogy régen, amikor jóval kevesebb élelmiszer került a hulladékba, az ilyen maradékot is igyekeztek hasznosítani. A fokhagymahéjból természetesen nem lesz csodaszer, és az interneten terjedő egészségügyi ígéretek jelentős részét érdemes fenntartásokkal kezelni, írja az egészségkalauz. A konyhában, a komposztban és néhány háztartási praktikánál azonban valóban kaphat egy második esélyt. A fokhagyma sok háztartásban ugye mindennapos alapanyag, használjuk tényleg levesbe, mártásba, húsokhoz. A régi takarékos háztartások egyik fontos szabálya az volt, hogy amit lehet, azt nem dobtak ki azonnal. A zöldségek különböző részei bekerültek az alaplébe, vagy a komposztba. A hagyma héjat festéshez használták, számos olyan maradék kapott új szerepet, amelyet ma gondolkodás nélkül kidobunk. A fokhagyma száraz héja is ilyen alapanyag lehetett, annó. Egy dolgot azonban már érdemes tisztázni, attól, hogy egy növényi rész antioxidáns tulajdonságú vegyületet tartalmaz, nem válik automatikusan házi gyógyszerré. Az egészségkalauz megjegyzi, hogy a fokhagyma külső burkának összetétele tudományos szempontból érdekes. Vizsgálatok és újabb összefoglalók szerint a fokhagyma héjban különböző fenolos és flavonoid jellegű növényi vegyületek találhatóak, ezért az élelmiszeriparban is kutatják, miként lehetne ezt a mellékterméket jobban hasznosítani. Hasonló félreértés övezi egyébként az allicint is. Gyakran találkozni azzal az állítással, hogy a fokhagyma héj különösen gazdag ebben az anyagban. Valójában azonban az allicin elsősorban akkor keletkezik, amikor a fokhagyma szövete megsérült, tehát felvágjuk, összezúzzuk, szétnyomjuk. Ilyenkor az addig elkülönülő allin és alináz enzim kapcsolatba kerül egymással, kialakul a gyors reakció. A száraz héja tehát ezért nem érdemes a friss fokhagymagerez valamiféle koncentráltabb változatának tekinteni. A fokhagymahéj legegyszerűbb konyhai felhasználása, ha félretesszük alapléhez. Ha a héj tiszta, száraz, épp, akkor bekerülhet a házi zöldség vagy hús alaplébe. Nem is különösebben szokatlan konyhai fogásról van szó. Például sok olyan zöldség alaplé recept van fönt az interneten, ahol megjegyzik, hogy a hagyma és a fokhagymahéja kerüljön ebbe bele. A fokhagyma héjat összegyűjthetjük sárgarépa megfelelően megtisztított maradékaival, zellerszárral, petrezselyemszárral, pórihagymával, hagymahéjjal és más alapléhez alkalmas zöldségrészekkel. Felöntjük hideg vízzel, lassan főzve, ízes leves alap készülhet ezekből. A héjtól nem kell intenzív fokhagyma ízt várni, viszont sokkal inkább egy visszafogott aroma kerül az alaplébe. Fontos azonban a józan válogatás, földes, szennyezett, rothadó, penészes héjat még véletlenül se tegyünk az ételbe.

0: Jönnek a hírek most itt a Lakihegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. Nagyon kellemes, szép estét kívánok nektek, találkozzunk holnap, és jövök majd 3 órakor. Szendi Hajni vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
3: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről, táncházérmét feltett át Kakukk Pál, élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről, pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Pornograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a Gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a Cifraszürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
8: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzés. És a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyek

0: gyermekek is, azt gondoltuk végig, és ez úgy tűnik, hogy össze is jött, hogy a rendelkezésre álló terek közül itt van a legjobb hőmérséklet, illetve légmozgási lehetőség, amivel mi rendelkezünk, úgyhogy ez a helyszín, ez többeknek a visszajelzése alapján ez bevált helyszínként. Nagyon élvezik a látogató gyerekek az itteni műsorokat.
1: Táncház érmét feltett át Kakukk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át arangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakukk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Sziget Szentmiklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
2: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
1: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakátkészítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltötték a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. A szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
1: Érden cserélt gazdát a legtöbb 100 millió forint feletti ingatlan Pest megyében 2026 első felében, írja a Telex a Dunahouse friss elemzésére hivatkozva. A közvetítő hálózat adatai szerint egyre több tehetős vásárló választja a budapesti agglomerációt a főváros helyett. Míg tavaly a 100 millió forint feletti ingatlan vásárlások 57%-a Budapesten történt, idén ez az arány már csak 48%. Ezzel párhuzamosan Pest megye részesedése 24%-ról 33%-ra emelkedett. A tendencia egyik legnagyobb nyertese Érd, ugyanis a Pest megyei települések közül itt regisztrálták a legtöbb 100 millió forint feletti adásvételt. Érdet, Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi a rangsorban. A szakértők szerint a jelenség hátterében az áll, hogy ugyanazért az összegért az agglomerációban lényegesen nagyobb ingatlant lehet vásárolni. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. Az agglomeráció népszerűsége nem új keletű. A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint Pest megye továbbra is a belföldi vándorlás egyik legnagyobb nyertese, miközben Budapest népességvesztése folytatódik. A kiköltözési hullám a prémium ingatlanok piacán is egyre látványosabban megmutatkozik. Hozzáteszik azt is, hogy a kiköltözés elsősorban a 100-300 millió forintos ársávra jellemző. A 300 millió forint feletti ingatlanok piaca továbbra is döntően néhány budapesti kerülethez kötődik. Ezek közül a budai oldalon a második és a 12. kerület, a pesti oldalon pedig az 5. kerület emelkedik ki. Eközben pedig megtorpanás tapasztalható az ingatlan piacon, hiszen sok eladó még mindig durván túlárazza az ingatlanát, mutat rá a piaci folyamatokra a Balla ingatlaniroda. Érden egyébként már a Kádár kocka is luxusnak számít, ugyanis Érd központjában jelenleg egy felújítandó 83 négyzetméteres 1990 előtt épült házat 960 ezer forintos négyzetméter áron kínálnak, miközben egy 2019-ben épült szinte újszerű 240 négyzetméteres családi ház négyzetméter ára 910 ezer forint. Hártó Regina érdi irodavezető a konkrét árakra kitérve jelezte, hogy egy felújítandó régi ház, még ha az alapterülete és ezzel együtt az eladási ára kisebb, 1 millió forint közeli négyzetméter áron egyértelműen túlárazottnak tekinthető Érden és környékén. Szeptember 25-ig tart a Lidl áruház építéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása Százhalombattán. A munkálatok miatt szakaszos, félpályás útlezárásokra kell számítani a Berzsenyi Dániel utcában, a Csokonai utcai kereszteződésnél, valamint az Olajmunkás utca egy részén. A Százhalombattai polgármesteri hivatal a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét

0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
2: Jövő héten pénteken Pénzügyőrsön megyünk egyszerűen, vasárnap megyünk egyszerűen. A negyedik egy héten egy héten később péntek szombaton Tiszaújvárosban egy torna, ahol a játszerénnyel kezdünk, és utána a Tiszaújváros kassa, a gyársport is csapat, amit a győztesével, a győztesével tudjuk szeretni, jártunk, illetve egy héten később Veszprémbe megyünk, ahol ez a pillanatban Zalaegerszeg, Pécs, Veszprém és Pécs.
0: Időjárás.
1: Szerdán általában napos idő lesz, kevés gomoly és fátyol felhővel, napközben csak kevés helyen fordulhat elő futózápor. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a derült napos idő csapadék nélkül. A délkeletire délire forduló szél megélénkül, a maximum 30 és 36 fok között várható.
0: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Laki Hegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Budapesti Egy Rádió. Helyben vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen. A kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: kezdjük általában.
1: Lucky Hegy Rádió FM 107.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről, táncházérmét feltett át Kakukk Pál, élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről, pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szentmiklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Pornograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a Gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a cifraszűrt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
7: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Sziget-Szentmiklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
6: Nagy sikert aratott a Gyermekek Summerfestje is. Augusztus 16-a és 19-e között délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várták a családokat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében Sziget-Szentmiklóson. Lázár Gergő hozzátette, hogy a gyermekprogramok idén új helyszínen, a Bolgári Vókútnál kaptak helyet. Kiemelte, a megújult helyszínt is kedvezően fogadták a résztvevők, a családok pedig szívesen kapcsolódtak be a változatos programokba.
7: Azt látjuk, hogy kedvelik ezt a helyszínt a

0: magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakukk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Sziget-Szentmiklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
1: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
0: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltött a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. De a szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
0: Érden cserélt gazdát a legtöbb 100 millió forint feletti ingatlan Pest megyében 2026 első felében, írja a Telex a Dunahouse friss elemzésére hivatkozva. A közvetítő hálózat adatai szerint egyre több tehetős vásárló választja a budapesti agglomerációt a főváros helyett. Míg tavaly a 100 millió forint feletti ingatlan vásárlások 57%-a Budapesten történt, idén ez az arány már csak 48%. Ezzel párhuzamosan Pest megye részesedése 24%-ról 33%-ra emelkedett. A tendencia egyik legnagyobb nyertese Érd, ugyanis a Pest megyei települések közül itt regisztrálták a legtöbb 100 millió forint feletti adásvételt. Érdet, Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi a rangsorban. A szakértők szerint a jelenség hátterében az áll, hogy ugyanazért az összegért az agglomerációban lényegesen nagyobb ingatlant lehet vásárolni. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mint egy 850 ezer forintos négyzetméter áron. Az agglomeráció népszerűsége nem új keletű. A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint Pest megye továbbra is a belföldi vándorlás egyik legnagyobb nyertese, miközben Budapest népességvesztése folytatódik. A kiköltözési hullám a prémium ingatlanok piacán is egyre látványosabban megmutatkozik. Hozzáteszik azt is, hogy a kiköltözés elsősorban a 100-300 millió forintos ársávra jellemző. A 300 millió forint feletti ingatlanok piaca továbbra is döntően néhány budapesti kerülethez kötődik. Ezek közül a budai oldalon a második és a 12. kerület, a pesti oldalon pedig az 5. kerület emelkedik ki. Eközben pedig megtorpanás tapasztalható az ingatlanpiacon, hiszen sok eladó még mindig durván túlárazza az ingatlanát, mutat rá a piaci folyamatokra a Balla ingatlaniroda. Érden egyébként már a Kádár kocka is luxusnak számít, ugyanis Érd központjában jelenleg egy felújítandó 83 négyzetméteres 1990 előtt épült házat 960 ezer forintos négyzetméter áron kínálnak, miközben egy 2019-ben épült szinte újszerű 240 négyzetméteres családi ház négyzetméter ára 910 ezer forint. Hártó Regina érdi irodavezető a konkrét árakra kitérve jelezte, hogy egy felújítandó régi ház, még ha az alapterülete és ezzel együtt az eladási ára kisebb, 1 millió forint közeli négyzetméter áron egyértelműen túlárazottnak tekinthető Érden és környékén. Szeptember 25-ig tart a Lidl áruház építéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása Szászhalombattán. A munkálatok miatt szakaszos, félpályás útlezárásokra kell számítani a Bersenyi Dániel utcában, a Csokonai utcai kereszteződésnél, valamint az Olajmunkás utca egy részén. A szászhalombattai polgármesteri hivatal a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújvárosi és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezik.

0: a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston, a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
1: Jövő héten pénteken pénzügyőrsök megyünk egyszerűen, vasárnap megyünk egyszerűen. 4-1-i héten egy héttel később péntek szombaton az Ütövárosba egy torna, ahol a játszerényel kezdünk, és utána az Ütövárosi Kassa, a gyársport is csapat, annak a győztesével, hogy játszunk, illetve egy héttel később Veszprémbe megyünk, ahol ez a pillanatban Zalaegerszeg, Pécs, Veszprém és Pécs.
0: Időjárás. Szerdán általában napos idő lesz, kevés komoly és fátyol felhővel, napközben csak kevés helyen fordulhat elő futózápor. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a derült napos idő csapadék nélkül. A délkeletire délire forduló szél megélénkül, a maximum 30 és 36 fok között várható.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Itt élünk.
3: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
2: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
3: FM 107.
4: Szép keddestét vagy hazismétléskor. Szól éppen a rádió. Szép szombat reggelt, vagy vasárnap estét kívánok a mikrofonnál Mayer Nóra. Ez pedig a Lakihegy Rádió térségi riportműsora az Itt élünk, melyben a Tököli Summerfest programjaira pillantunk egy picit vissza. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál augusztus 18-ától egészen 22-ig 5 napon át gyermekprogramokkal, koncertekkel és esti szórakoztató műsorokkal várta az érdeklődőket. Nem maradt el a népi játszótér, kézműves foglalkozások és sok-sok gyermekkoncert, gyermekelőadások szórakoztatták a legkisebbeket, majd az este a nagyobb zenekaroké, művészeti csoportoké volt. Augusztus 21-én nemzetiségi gála műsort tartottak a Tököli Summerfest keretében. Erre látogatunk el, illetve pillantunk vissza az előttünk álló szűk egy órában. Most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ahogy azt hallgatóinknak már a műsor felvezetésében is említettem, a helyszín Tököl, hiszen a mögöttünk hagyott héten Tököl is a fesztivál térképen szerepelt, mint ahogy sok-sok éve már, több évtizede. A Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál egyik napján vagyunk most, éppen augusztus 21-én, már talán látható a vége, de még nagyon sok program van, itt a háttérből talán kitűnik hallgatóinknak is, hogy javában tart itt a Művelődési Központ és Könyvtár udvarán a gyermekkoncert, amelyen a Csigadó lép fel, majd őket is a későbbiekben megszólaltatjuk, viszont az esemény fő szervezőjével, Halász Lászlóval beszélgetünk a következő percekben, a Művelődési Központ igazgatójával, Tököli Fesztivál igazgatóval. Muszáj megkérdeznem, hogy ilyenkor a szervezők látják-e a végét? Sok minden van még előttünk.
3: Van még előttünk a két nap, de igazából látjuk a végét, és talán azért is kicsit talán szokatlan ez, mert ugye a fesztivál maga egy picit később időpontban kezdődik, és később időpontban fejeződik be, hiszen a hétvégét nem akartuk barlagon hagyni, és így a 15. helyett, vagy 16. helyett 18-án kezdtünk, és 22-án lesz vége az egésznek, pusztán a hétvége miatt. És már látható a vége valóban.
2: Hogy bírja a szervező?
3: A szervezőnek muszáj bírnia. Olyan nincs, hogy bírja vagy nem bírja, ilyenkor erőt kell venni magunkon. Pillanatra szabad elhagyni magadat, nem szabad ledőlni napközben, mert az sokkal rosszabb, sajnos egy ilyen szakma.
2: És nem csak mint szervezőként kérdezlek, hanem mint fellépőként is, majd hamarosan így a beszélgetésünk folyamán, hiszen azért hosszú még az este, meg az éjszaka is, ami előttünk áll, és bizonyára sok tököli mulat majd a Koló zenekar zenéjére. Mi várható a mai napon a fesztivál színpadon?
3: A mai napon ugye nemzetiségest, ez a táncpanorámának is betudható nemzetiséges. Tehát táncpanorámák a 4-ről 2-re csökkentettük. Talán a korábbi riportok során elmondtam, hogy már annyira nem érdekes a nagy folklór szenzáció, hiszen mindent láttak az emberek, így hát elmentünk más, a kultúra más szegmensei felé, de hát a nem tököli est, a nemzetiséges az minden esetben meg van tartva, hiszen a tököli amatőr csoportok mutatkoznak be, illetőleg a vendégeik, jelesen a Lórévi Szertánc Együttes gyerekcsoportja, a Jantra Bolgár Tánc Együttes, a Szigetújfalu Falu és Váb Együttes, valamint a testvér együttesünk Belgrádból, a Milomir Petrovics Együttes. Tehát így 5 együttesre tehető a mai fellépő gárda, színes palettát ígér a dolog, és ezt követően a szokásos módon a Rácbál, ami nagyon keresett, nagyon-nagyon vonzó, fiataloknak, középkorosztálynak, idős mindenkinek, és hát ez megtölti a rendezvény sátrat, meg a sátran kívüli területet is.
2: Itt közeledünk 19.30-hoz, amely minden nap a nagy színpadi, vagy fesztivál színpadi programoknak a kezdési ideje, így lehet, hogy egy kicsit elébe szaladok a dolgoknak, nem biztos, hogy ilyenkor a fellépő művészeti csoportok vezetőinek van arra idő, hogy beszélgessenek, vagy csak nagyon kevés, így mivel a tököli délszláv együttes vonatkozásában érintettként szóba hozhatlak, hiszen művészeti vezetője vagy az együttesnek, mivel készültek most a fiatalok erre az alkalomra, hány csoportot láthat a közönség?
3: 2 utánpótlás csoportot és a felnőtt csoportot láthatja a közönség, és az egyensúlyt megtartva horvát és szerb táncokat adunk elő, szóval olyan fontos, hogy nem polarizálódtunk, mikor erre esetleg szükség lett volna egyesek szemében legalábbis, hanem tehát gondolok itt a délszláv vásárba, délszláv háborúra. Voltak, akik elvártak tőlünk, én azt mondtam, amit megörököltünk a régi öregektől, egyaránt gyakoroljuk, egyaránt ápoljuk a horvát és a szerb kultúrát, ezt tesszük magyarországi és anyországbeli vonatkozásban is.
2: Sokszor egy-egy népdal, mert hogy egyébként kórusokról is beszélünk, a Komsie népdalkörről és a tököli Rácz férfi kórusról is, amelynek tagjai fellépnek itt az este folyamán. Sokszor egy dal vagy egy tánc többet mesél, mint egy történet. Művészeti vezetőként ezt hogy látod?
3: Hát már aki ismeri, beszél a nyelvet, azok számára nyilvánvaló, és sajnos egyre kevesebben beszélik Rácz nyelvet tökölön, a tökölék rácoknak mondják magukat, a rácokat mondják horvátnak, szerbeknek, teljesen mindegy, ki úgy gondolja, tehát ha nyelvet beszél, akkor igen, mint hogy minden népdal, magyar és egyéb népek népdalai miről szólnak, örömről, bánatról, esküvőről, temetésről, szerelemről, csalódásról, sorolhatnám az okokat, és ez a dalnak a kiteljesedése gyakorlatilag. A népdal mindenről énekel a világszerte. Ez lesz ma is, és ugye tökölön a népdal kultúra, meg a tambur, az a kultúra nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Tudtam az 50-es évekre, amikor a közismert Mió bácsi, a régi tamburás idős bácsi, akitől én magam gyerekként nagyon sokat tanultam, neki már akkor a férfi kórusa egy ilyen több mint kb. 20-25 tagú férfi kórusa volt, akik, én nagyon gyerekfejjel emlékszem rá, gyönyörűen tudtak három szólamban énekelni. Igazi, a szó nemes értelme, paraszt hangok voltak, tehát hiszen nem kiművelt hangok voltak ezek, de érezték a stílust, érezték a terceléses stílust, érezték, hogyha valaki megtanította nekik a basszus szólat, akkor meg volt a népi három szólam, csak gyönyörűen énekeltek. Tehát ilyen szempontból a tököli tamburazene és népi kórus kultúra, illetve a tánc is nagyon régre nyúlik vissza.
2: Az elmúlt napokat tekintve nézőközönség száma hogy alakult? Jöttek szép számmal? Én úgy láttam, hogy igen.
3: Azt kérdezte tőlem valamelyik nap valaki, hogy meg vagyok elégedve. Hát igen, részben megelégedve sosem vagyok, mert szeretném egész Tökölt itt látni, ugye, de nyilván ez fizikai, meg egyéb képtelenség, de némi túlzásra, de mondjuk, hogy meg vagyok elégedve. Teltház volt az első napon, teltház majdnem, tehát egészséges, és több mint 3000 ház volt a második napon a táncpanorámán. Ugye tegnap olyan nagy műsorok nem voltak, most az, hogy igazából Szent Istvánra épült a tegnapi műsor, ugye, és ennek az ünnepsége volt, különféle dal és prózai betétekkel, a tűzijátékra rengetegen jöttek ki.
2: És őt még a környékbeli utcákon is általában így ellepik az emberek, az autók, biciklisek, rolleresek a környéket, és mindenki átcsorog az útszélén, és nézi az eget.
3: Igen, vérszagra gyűl az éjjivad, ilyenkor 8 óra után már elkezdődik a gyülekezés, hogy elhangzott a környék utcákban, és hát élvezik a tűzijátékat, amelyre nem vagyok tűzijátékpárti, de nyilvánvaló meg kell csinálni, és erre is odafigyelünk, hogy minőségi tűzijáték legyen, ne legyen eget rengetően hosszú, inkább velős legyen, tömény legyen, és szép elemekkel. Van egy nagyon jó partnerem ebben, és ő nagyon-nagyon odafigyel szintén, és nála sem az elsődleges szempont a pénz, hanem az, hogy adjon egy nagyon szép töltető tűzijátékot, és ez minden évben, utóbbi sok-sok évben ez megvalósul.
2: Bizonyára sokan sok szép élménnyel és tűzijáték élményével gazdagodva távoztak a tegnapi napon, augusztus 20-án innen a tököli programokról, viszont mielőtt még beszélnénk egy picit a Kóló zenekar fennállásának 50. évfordulójáról, tartunk egy kis szünetet.
1: Itt élünk.
0: Ne csak lag, éld is otthonod.
1: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár, hiszen a mögöttünk hagyott héten megtartották itt Tökölön is, mint ahogy a térség több településén a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, melynek keretében minden délután a gyerekeké itt a Művelődési Központ udvarán. Augusztus 21-én a Csigadó koncertjét láthatta, hallhatta és lehetett részese a kis közönség. Mellettem pedig a Csigaduó, a zenekar két tagja, Varga Noé Veronika és Mihály Csaba áll. Így most már vége a koncertnek. Mennyi energiát vesz ez ilyenkor ki az emberből, vagy inkább tölt fel benneteket?
4: Az az igazság, hogy az utazás, mi szegediek vagyunk, Szegedről jöttünk, az több energiát vesz ki. Mi olyanok vagyunk, mint a pozitív vámpírok, hogy mi ebből töltekezünk a gyerekektől áradó energiákból, a szülők is nagyon jól fogadták, és egyáltalán nem vagyunk fáradtak. Majd, ha hazaértünk, letusoltunk, akkor majd fáradtak leszünk, de nem, mi ezt csináljuk, ez az életünk egyik értelme a gyerekeknek játszani.
2: Lehet, hogy néhány szülő hálás nektek most, hiszen ha ti nem is, de a gyerekek valószínűleg elfáradtak, lefáradtak egy kicsit egészségesen. 30 éves múltra tekint vissza a zenekar, és szegediek vagytok. Ez a Csiga mennyire indult gyorsan, lassan, és hol tart most az országúton?
4: Megint én beszélek, de majd a Verának is átadom a lehetőséget. Az a 30 év az engem jelent igazából, ugyanis az énekesnőim pimasz módon sokkal, de sokkal fiatalabbak nálam. Telik az idő, én nem öregszem, énekesnők meg jönnek, mennek, kivétel ők, akik négyen most vannak, ők már nagyon régóta együtt dolgozunk. Nem tudom, hogy indult igazából, mert egyszerűen volt egy előzménye még a 90-es években, akkor mi Szegeden nagyon népszerűek voltunk, aztán lett egy másik elfoglaltságom, 10 év hiány után újra kezdtük, és érdekes módon az óvónénik, műfázigazgatók Szeged környékén emlékeztek a zenekaromra. Az az egyik érdekesség, vagy különlegeségünk, hogy 99%-ban saját dalokat játszunk, tehát óckodunk, hogy feldolgozásokat csináljunk, néha egy-két a műsor miatt egy-két dalt így, például Csiribiri benne van, de igazából saját dalokat játszunk, és nagyon tetszik a közönségnek, hogy nem azt hallják, amit már esetleg tucatszor másik alkalmakkor. Nehezen indul, de aztán most már önjáró, és igazából ezzel foglalkozunk már szinte, majdnem mondani, professzionális szinten. Jó, mondhatjuk azt, hogy nagyjából?
5: Mondhatjuk, mihez képest, igen. Hát mindenki más háttérből jön így az énekesnők közül is, szóval én például klasszikus ének világából csöppentem be ebbe a gyerekzenekarosdiba, hány éve? 5-6, nem tudom. Sok, már fogalmam nincs. De igen, nagyon izgalmas, meg nagyon, nagyon szeretjük csinálni, és tudok ahhoz csatlakozni, amit az előbb Csabi is mondott, hogy akármilyen fáradtak legyünk, és akármennyi problémánk legyen, vagy akármennyire ásítozunk az autóba, hogyha fölmegyünk a színpadra, és elhangzik az első, az a bizonyos csigabigás dal, akkor így jön az adrenalin löket, és akkor csak a gyerekek vannak, és csak a színpad, és csak a koncert, és akkor addig nincsen fáradtság. Aztán nem mondom, hogy amikor utána már pakolni kell lefele, akkor ugyanilyen magas az energiaszint, de tényleg nagyon szeretjük ezt csinálni, és mindig jövünk mindenhova.
2: Sokszor mondják azt a manapság, hogy a mai kor gyermeke az nem feltétlenül ugyanaz, mint 20-30-40 évvel ezelőtt egy gyermek. Talán könnyebben leköthető volt évtizedekkel korábban egy gyermek, mint egy mai gyerkőc, hiszen rengeteg inger éri, és nehéz ezekkel az ingerekkel úgymond felvenni a versenyt egy-egy koncert alkalmával. Ebből mit tapasztaltok?
5: Én pedagógusként abszolút, igen, ezt aláírom, hogy ez egyébként így van, teljesen más az inger küszöbe a mai gyerekeknek. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit pont mi csinálunk, és amit Csabiék elkezdtek nagyon sok éve felépíteni, ami szerintem még nem is volt nagyon Magyarországon, aki ilyen interaktív műsort csinált, pont az, ami megfogja a gyerekeket, tehát az, hogy ki lehet jönni a színpadra, hogy akár bábozunk, hogy kapnak a kezükbe hangszert, és hogy minden dalban valamilyen kis feladat van, és valamilyen teendő van, és hogy van egy ilyen mesés kerete az egésznek, azt gondolom, hogy az 30 év múlva, meg 50 év múlva, meg 100 év múlva se lesz elavult, reméljük. Szóval azt gondolom, hogy ez a kulcs, az interaktivitás. Szoktuk mondani, hogy azért vagyunk interaktív gyerekműsor, mert kell hozzá a gyerek is. Mi nem az vagyunk, aki egy kávézóba elzenélgetünk, miközben be a gyerekek kiflitesznek, hanem nekünk pont ez a lényeg, hogy a gyerekekkel együtt dolgozunk és alakítjuk a kis műsort.
2: Évtizedekről beszéltünk az előbb, akkor gondolom egyezik a tapasztalat az előbb elhangzottakkal kapcsolatban.
4: Természetesen, pontosan ez a lényeg, hogy amikor mi ezt elkezdtük még egy zenész kollégámmal, pontosan úgy éreztük, hogy ez hiányzik a zenei palettáról, a koncert élményből egy gyerek számára. Ugye egy Halász Judit koncerten eltapsikolunk, elüldögélünk, Kaláka koncerten nézzük, de érdekes hangszerek, de 10 perc után már megunják a gyerekek. És akkor mi kezdtük el igazából, nem akarok nagy szavakat használni, de az Alma együttes előtt mi már 10 évvel korábban mi már ezt az interaktivitást behoztuk a műsorunkba, csak hát mi nem lettünk olyan híresek, mert nem fedezett föl bennünket a Mese TV, vagy ilyesmi, úgyhogy az is sokat számít, de mi nekünk van egy nagyon kialakult bázisunk Szegeden, akik tűzön-vízen keresztül jönnek velünk szegedi koncerteken, de járunk egyébként külföldre, Szlovákiába, Romániába, Vajdaságba, ott is nagyon szeretek. Meg ugye országszerte azért mindenfelé voltunk már, Győrtől kezdve, Nyíregyházán át, Pécs. Tehát azért ismernek valamennyire bennünket az országban, és ez is egy bizonyíték, hogy itt vagyunk most Tökölön, a Summerfesten.
2: Van-e esetleg célközönség? Óvodáskorú gyermekek, kisebbek, nagyobb bacskák? Meddig lehet megszólítani gyermekkoncerttel, ilyen jellegű koncerttel a gyerekeket?
5: Addig, amíg jönnek lelkesen és csinálják a feladatokat, meg élvezik a zenét. Van olyan, amikor elmegyünk már akár iskolába, általános iskolába, és például ott vannak a nagyobb gyerekek a háttérben. Van olyan dolog, amivel meg lehet őket szólítani, de általában nem ők a célközönségünk, tehát inkább a óvodás és annál kisebb korosztály, és még a kisiskolás korosztály, ezek vagyunk általában mi. Mondom, meg tudunk szólítani nagyobbakat, a csigavonatban azért felnőttek is van, hogy beállnak a tegnapi egyik koncertünkön is például jöttek a felnőttek, nagypapák, nagymamák, mindenki ez a vonatozás, ezt nagyon szeretik, akár a találós kérdésekbe is nyilván be lehet vonni, akár felnőtteket, nagyobb gyerekeket, de elsősorban inkább ez a nullától, hogy mondjam, 1-2-3-4 éves korig, ezek vagyunk mi inkább.
2: Ez a csigavonat merre megy majd a következő időszakban? Most már nyár vége van, sajnos vagy nem sajnos? Nézőpont kérdése, kezdődik a tanév, a nevelési év, hol találkozhatnak veletek a gyerekek?
4: Ugye most van az időszak, amikor jönnek a telefonálások, óvodákkal kötjük a koncerteket, műfázak ilyenkor keresnek. Ugye ez az augusztus 20, ez a hosszú hétvége, ez most már mindenkit lekötött, mindenki ezzel volt elfoglalva, és ilyenkor kezd el csörögni otthon a telefon. A párom, a feleségem, ő intézi a zenekar dolgot, és akkor szinte 10 percenként veszi fel a telefont, és akkor köti le a koncerteket, vagy nem tudjuk elvállalni, mert már oda le vagyunk kötve, másik időpontot keresni. Úgyhogy hála jó Istennek, azért nem szoktunk panaszkodni, nincs is miért panaszkodni. Megvan az a évi 180-200 koncert körülbelül. Szeptemberben Szegeden a Máltai játszótéren vagyunk, 12-én, 5-én Halászlé Fesztiválon, a Szegedi Partfürdőn, Máltai játszótérnek a szülinapja után Szentesre megyünk, ugyanaznap délután. Most így hirtelen ennyi, ezek vannak lekötve, meg már október 20-21-én a pilisi óvodákba megyünk, és két nap kell menni, mert annyi gyerek van már szerencsére ott, hogy az októberben van, de most hirtelen ennyit tudok mondani.
2: Tehát a szülőknek feladat, kövessék a közösségi felületeket, igen, weboldalt, és akkor ott értesülhetnek természetesen a koncertekről.
4: Pontosan ezt akartam mondani, Csigadó Gyermekzenekar Facebook oldalán ott mindenről lehet értesülni. Van weboldalunk is, csigadó.hu, milyen érdekes, Instagram oldal is, meg minden, úgyhogy ezeken meg lehet minket találni, és követni lehet a működésünket, a munkásságunkat.
5: Spotify-on is fenn vagyunk, a lényeget el kell mondani, igen, YouTube-on is van fönt egy csomó dalunk, meg videóklipek is, meg koncertfelvételek is, szóval lehet hallgatni akkor is a zenéinket, amikor éppen nem vagyunk aktívan valamelyik színpadon. Kidobom a

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér. A fesztivál színpad mellett ácsorgunk. Még nem kezdődtek el az augusztus 21-i programok, de ezen az estén is gála várható, még pedig magyar gála, amelyen fellép meg annyi tököli művészeti együttes, táncegyüttesek, valamint énekkarok is, a Tököli Rác férfi kórus is, mellettem pedig Tágics Pétert, a kórusnak az egyik alapító tagja. Mivel készültek erre a mai estére?
3: Még azt igazából majd a Halász úr fogja megmondani, hogy mivel készültünk, mert kettő blokkunk van, amit szoktunk ilyen nagyobb fellépéseknél előadni, mind a kettő 4-5 számból áll. Most ki fog derülni, hogy melyik lesz az a blokk, és akkor megpróbáljuk elénekelni. Tehát azért jöttünk fél hétre, mert arról volt szó, hogy beénekelünk. Még 7:30-ig van időnk, tehát nincs probléma.
2: Még nem hűlnek ki addig a hangszálak sem.
3: Nem, hála Istennek. És akkor amelyikre ráesik a szavazás, azt fogjuk megpróbálni előadni majd.
2: Hány tagot számlál a kórus?
3: Most 5 egyenlőre. Sajnos egy tavaly előtt évben nagyon megcsökkent a létszám, elmentek közülünk odaföl, és az igazából a régi tagok közül volt mind barátok, és ilyenkor mindig olyan szívhez szóló is. Ha beszél róluk, az ember oda kell figyelni, hogy nehogy elakadjon a hang, mert egy barátunk az otthon van, ő ápolja kedves feleségét, szegénykém, ő azért nem tud jönni, a többiek meg sajnos meghaltak.
2: Ők már a felhők fölött énekelnek együtt.
3: Néznek bennünket, és majd segítenek tapsolni a közönségnek.
2: Mindig felvetődik művészeti csoportoknál, hogy mekkora szükség is lenne arra, hogy legyen utánpótlás, fiatalokban nyitottság. Mit gondol erről? Mik a tapasztalatok?
3: Próbálkozunk ebbe a dologba, de még idáig elég eredménytelen volt, mert ha most a Bataiakkal nem fuzionáltunk volna, akkor igazából még a mi standard létszámunk az 7 fő lenne csak, és ők jönnek át mindig 3 vagy 5-en, attól függ, hogy érnek rá az ottani Muslinca nevezetű kórusból, akik szeretik, inkább jobban rá vannak hangolódva a délszlávra, ők szoktak átjönni ide hozzánk, és akkor megtanulják azt a pár nótát, amivel így fölépünk, aztán kisebb-nagyobb sikerrel már megy nekik, hála Istennek, könny nélkül, és akkor így most valamennyire ki van a létszám, de a fiatalságot akárhogy szeretnénk megszólítani, még idáig nem sikerült rendesen, pedig már volt, hogy elmentünk az egyik vendéglátóipar egységbe, a másikba próbát tartani, 100-an voltak, hú de jó, hú de szép, hú de gyertek gyerekek, csütörtökön próba, hát sajnos nem értek oda a próbára. Ennek a nagy többsége az azért van egyébként, mert félnek a nyilvánosságtól. Fél fölmenni a színpadra, mondom, gyere föl velem, karolj belém, és akkor el van intézve, de...
2: Önnek sosem volt lámpaláza?
3: Soha, hála Istennek.
2: Alkati kérdés?
3: Gyerekkorom óta soha nem volt. Én óvodában is rengeteget felléptem, iskolába is, táncot is, verset is, mindent, úgyhogy soha nem volt ilyen problémám.
2: Mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, itt azért volt egy pici fejszámolás, hogy tulajdonképpen hány éves múltra is tekint vissza a férfi kórus.
3: Hát a férfi kórus az azt mondja, hogy a zenekar az 50, a kólózenekar, és a kórus az valamikor előttük alakult egy 4 vagy 5 évvel, úgyhogy olyan 54-55 éves. A táncegyüttes meg már elmúlt 60.
2: Mindig fontos az, hogyha a nemzetiségi hagyományokat egy-egy településen jól tudják éltetni. Mit gondol erről, milyen szintere lehet ennek a fajta törekvésnek, ha van ilyen, mondjuk egy ilyen nemzetközi fesztivál?
3: Én azt gondolom, hogy nekünk, akik ezt most csináljuk, ha ez a csapat, ha nem lesz, akkor ez sajnos megszűnik, mint a tímár szakma. Ez a legnagyobb baj. Tehát lehetnek itt fesztiválok, mehetünk országos versenyekre fellépni, mert nem egy, nem kétszer voltunk és megnyertük. De ha nem lesz fiatal utánpótlás, nem csak nálunk, ez a svábokra is igaz, meg a komsiére is, akkor itt az. Én azt mondom, hogy egy 10 éven belül nem lesz belőle semmi, hogyha ez így marad. És ez nagyon nagy baj, hogy a hagyományőrzés nem fogja csinálni ilyen téren senki. Lehet, hogy pici táncosok fognak táncolni még, lehet, hogy azok felnőnek, és megmarad belőlük egy pár magnak, de a nyelvet már sokkal kevesebben beszélik, mint azelőtt. Az anyanyelvi szintről is beszéljünk, mert már szégyellem magam, de már anyanyelvi szinten már én sem tudok, 90%-ot értek, 15-öt tudok beszélni.
2: Ez is több, mint a semmi, nyilvánvalóan kopik az ember tudása, hogyha nincs kivel gyakorolnia.
3: Hát most ugye itt van nekünk, minden csütörtökön találkozunk, és akkor próbálunk pár szót váltani szerbül is, meg horvátul is, de az kevés ahhoz, hogy az az igazság, hogy amikor minden évben kijártunk Szerbiába, meg Horvátországba fellépésekre, akkor az ugye a napi konyhanyelvet az könnyebben átvette az ember, és könnyebben itthon tudta egy darabig kamatoztatni, de az nem volt utánpótlás belőle itthon, csak ugye minden csütörtökön, és az karcsú hozzá mind a minaret.
2: Érdekes dolog, amit az előbb mondott, hogy vannak gyerekek, fiatalok, akik táncolnak. Rengetegen vannak, de valahol a tánc és az ének kéz a kézben jár. Talán, ha aki táncol, az előbb-utóbb így vagy úgy megismerkedik nemzetiségi dalokkal, énekekkel.
3: Az igaz. Csak nem kórusba fogják énekelni, hanem az ő kis tánc rendjükbe beillesztik, és a táncosokkal együtt fogják énekelni. Az is nagyon szép, hogyha a táncosoknak fiúk meg a lányok énekelnek és mosolyognak. Az egy szenzációs. Az egy olyan előadás, hogy az mindenhol mindenkinek tetszik. De az a bajom nekem, hogy az énekar részéről,
2: műfaj,
3: ha igen, nem lesz további növekedés az utánpótlásból, akkor mondom, szerintem maximum 10 éves.
2: Ez a beszélgetés most, és gondolom még sok ilyen beszélgetés, akkor felhívás keringőre, fiatalok, tessék jelentkezni, bekopogtatni csütörtökön a próbákra.
3: Akárhol találkozunk a fiatalokkal, én mindig mondom nekik, gyertek gyerekek. Tehát a magyar nótából kb. 400-at ismer a kórus. A szerbekből meg a horvátokból van egy olyan 80-90, amit el tudunk énekelni. Ebből van olyan 15-20, amit általában a kórus blokkonként, 2-3 blokkonként el szokott énekelni egy ilyen nagyobb megmozdulásnál. Most itt ugye az a cél, azt mondta a vezetőnk, hogy itt lehet egy olyan 5-6 percet énekelni, az annyit jelent, hogy 3 dal, vagy lehet, hogy 4, a rövidebbeket választunk, majd ő kiválasztja, és akkor elénekeljük. Egy népdal itt Tökölön is, Baranyába is, meg Tolnába is, teljesen más szájízzel, más hangízzel éneklik, és más érzéssel éneklik. Ez ugyanez Erdély például, az erdélyi magyaroknál. Tehát mi, amikor kimegyünk, én nem, akárhova elmegyünk, én nem tudok úgy bemenni egy vendéglátói perepcsékbe, ahol mondjuk zene van, hogy mindjárt 2-3 nótát el ne énekeljünk. Én szeretek énekelni, nem csak én, az összes többi is. Ha csapatosan megyünk, akkor megcsinálunk mindig egy harmadik fél időt is a fellépés után, mert akkor ott maradunk, és akkor énekelünk, csinálunk egy kis hangulatot. Mindenki szereti a csapatból ezt a mulatos fajtát. Ebben a szintben is, hogy fellépünk, a harmadik fél időszintben is, ott meg pláne. Ott már jön bele egy kis magyar, ott már jön bele egy kis horvát, kis bunyavác, egy kis szerb.
2: Most nincs más hátra, mint készülnek az estére, beéneklés.
3: Most először beívás van egy korty, hogy a hangszálak ne száradjanak itt teljesen, és akkor a beéneklést azt utána megcsináljuk.
2: Kell még kézést, lábtörést kívánom?
3: Hát köszönjük
2: ennyi
3: szépen.
2: Idő után?
3: Köszönjük szépen, nem, de reméljük, hogy most ezt az akadályt simán tudjuk venni, megugorjuk, én azt gondolom. Valahol

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A helyszín továbbra is a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál tököli programjai. Már meg annyi művészeti csoport megszólalt az elmúlt fél órában, és meg annyi nemzetiségről beszéltünk, de hát még a hazai németségről, svábságról kevesebb szó esett. Mellettem Jokán Jánosné Ildikó. A jövő esztendőben 35 éves fennállásukat ünneplik. Mikor is alakult, akkor egy picit menjünk vissza az időben, és milyen körülmények között a tököli sváb hagyományőrző ének egyesület.
3: 92. márciusában alakult német hagyományőrző asszonykórus néven, aztán egy bizonyos idő után átalakult tököli sváb hagyományőrzőinek egyesületnek. Én 2025. februárja óta vagyok a elnöke az énekkarnak. A szakmai munkákat Dósa Attila irányítja, ő a zeneművészeti vezetőnk, és jövőre ünnepeljük a 35-ös fennállását az énekkarnak. Készülünk egy nagy fergeteges bulival, egy nagy találkozót szeretnénk szervezni, ahol a helyi egyesületek is, és a civil szervezetek, és a meghívott vendégeink, akikkel még tartjuk a kapcsolatot.
2: Gondolom nem meglepetés ez most a hallgatóink számára sem, de bizonyára német nyelvű dalokat hallgathat majd a közönség. Mekkora a repertoár, mivel készültek?
3: Mivel, hogy a nyári időszakot töltjük, ezért kevesebben vagyunk. Átlagban 23 fő a énekegyesületünknek tagjainak a száma. De mivel, hogy elutaztak, nincsenek, ezért csak 4 énekkel fogunk fellépni, ahol bemutatjuk megint a helyi nemzetiségi kultúrát.
2: Sokszínű nemzetiségi gálaműsor ez, melyben a Komsie Népdalkör is képviselteti magát. Mellettem Tornyosi László, a vezetőjük áll. Mivel készültek erre a ma estére? Kellett-e egyáltalán készülni?
4: Jól rátapintott a lényegre, tulajdonképpen nem kellett készülnünk, mert ezt a dalcsokrot egy héttel ezelőtt is előadtuk Ercsiben, és elő fogjuk adni 2-3 hét múlva Bátyán is, úgyhogy lendületben vagyunk, és nem kellett ezért külön energiákat mozgósítani.
2: Mit jelent egy helyi nemzetiségi népdalkör számára egy ilyen alkalom, mint a Summerfest? Ez ilyenkor egy kicsit mustra is a művészeti csoportoknak?
4: Igen, így van. Számunkra ugyanazt jelenti egyébként, mint ezelőtt 10-20 évvel, mi is a helyi népi együttes valamikori tagjai voltunk, jó magam is, és az énekesek is, meg hozzánk csapódtak innen-onnan is. Most sajnos elég kevesen vagyunk, de lelkesek vagyunk, és őrizzük a hagyományt is, próbálunk újítani.
2: Előkerülnek-e újabb és újabb népdalok?
4: A népdalkincs az véges, és nagy elődeink, Kodály Zoltán például, Vujcic Ihamér a nemzetiségi népdal kincset és folklórkincset is gyűjtötték, feldolgozták, rögzítették. Nehéz még megújulni. Egymástól is tanulunk, csenünkkel úgymond dalokat, és mondom, picit lazább keretek között fogjuk a szép dalokat becsempészni az archaikusak közé.
2: A tavalyi évben ünnepelték fennállásuk 15. évfordulóját. Ez egy mérföldkő, egy kedves kis évforduló, vagy hogyan tekintenek rá? És hány főt számlál egyáltalán a Komsie Népdalkör?
4: Ma jelen pillanatban velem együtt 6-an vagyunk, de állandóan mozgunk és próbáljuk becsábítani a számunkra kedves és jó hangú énekeseket. A 15 éves évforduló tulajdonképpen megemlékeztünk róla, egy jó hangulatú estét töltöttünk együtt barátainkkal, kollégáinkkal, de nem mondhatnám, hogy valamiféle egy mérföldkő, ami fémjelzi a működésünket, folyamatosan működünk.
1: Itt élünk.
0: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
1: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
5: Folytatjuk a műsor elején megkezdett beszélgetésünket Halász Lászlóval, a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával, a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Tököli programjainak igazgatójával, illetve, hogy még egy titulust idehozhassak, ezt talán meg is adja a beszélgetésünk tovább. Apropóját Kóló zenekar vezetőjével. az este még hosszú, nagyon szép műsorokat láthatunk itt a színpadon az este folyamán, aztán később a mulatságé a főszerep, és a fesztivál sátorban a Kóló zenekar szolgáltatja majd a zenét az ideérkezőknek. Van-e ilyenkor egyáltalán szünet, szusszanásnyi idő, vagy meddig játszik a zenekar?
6: Elkezdtük ilyen, még a régi Ráczmálában, hogy mi bírjuk egy szünettel, 8-tól hajnal 1-ig nyomtuk, utána egy szünetet tartunk, és nyomtuk hajnal 3-4-ig. Ez elharapozott, sajnos más zenekar is átvették, és a közönség ezt kezdi megszokni, már régen megszokta és követeli. Tehát ugye klasszikus értelemben, hogy azt, hogy 45 perc zenet, 15 perc szünet egy zenekar életében, de ez régi dolog, ezt nem tudjuk tartani, mert bizony megszólják az embert, tehát elvárják a folyamatos non-stop zenét, tehát a saját csapdánkba estünk bele ilyen szempontból, és hát ezt ebből nehéz kikecmeregni, tehát tűrni kell és csinálni kell, de semmi gond, mert repertoár hatalmas, változatos a repertoár, mi is élvezzük, hiszen ezt másképp nem lehet csinálni. Tehát nincs ezzel a gond, megy a buli, elkezdjük, és szinte megállás nélkül megy, mert megtöri, hogyha megállunk 10-15 percre, megtöri a hangulatot, megtöri a lelkesedést, és megtöri azt a milliót, ami ezzel jár, ezt a temperamentumot, tehát valószínűleg nem fog megállni hajnal 2-ig.
5: Ezt kitartást kívánok, energiára szükség lesz, hogy ezt így végigvigye a zenekar, de hát óriási tapasztalat áll a hátatok mögött, úgyhogy biztosan nem kérdés az ilyesmi. Említetted, hogy óriási a repertoár. Amikor már 5 évtizede muzsikálnak együtt emberek, akkor ilyenkor van előre megbeszélt menetrend, vagy azért valamelyest alkalmazkodik a zenekar a hangulathoz, a közönség elvárásaihoz?
6: Mondtam, hál' Istennek van egy hatalmas repertoár, és a zenekarvezetőnek a kutya kötelessége gondoskodni a közönségről. Tehát ugye látom a közönséget, elkezdődik valahol a dolog, szokásos kis kóluk a bevezetésképpen, de ez már az első percekben már feldobja a hangulatot, a közönség már alig várja. Tehát ez ilyen, hál' Istennek, egy ilyen stílus, hogy tüzes, nagyon pesgő, nagyon lendületes, muzsika lendületes táncok, és hát az ember agya forog közben. Tehát amikor játszunk valamit a szám közepén, tudom, hogy mi lesz a következő is, és hogy a hangulat diktálja. Tehát nekem a hangulat diktál, hogy látom a hangulatot, most mi lehetne még följebb spanolni a hangulatot, még följebb, nyilván az egekig nem lehet, akkor kicsit visszavesszük, kicsit megnyugszik a közönség, egy-egy lassú szám, mondjuk egy lassú szép makedon tánc dallammal, és akkor megint lehet kezdődött előre az egész, tehát ez minden esetben a zenekarvezető feladata. És nem olyan nehéz ebből válogatni, hiszen még egyszer mondom, nagyon széles, nagyon hosszú, nagyon széles a repertoár, és ebből szemezgetünk a hangulat függvényében. Megy ez a dolog már nagyon hosszú évek óta be van gyakorolva, tehát nincs előre semmi megbeszélve, semmi, nincs íróasztalon lefektet, vagy akkor most ez a szám után ez, Vranyák után a Timo, most a nincs. Vannak bevett fordulatok, amikor két számot úgy kötünk össze, hogy azok feltételezik egymást, mert hogy egy tánc egy vidékről valók, egy dialektust feltételeznek, az oké, az rendben van, de egyébként meg teljesen hangulat diktálja a zenekari repertoárt.
5: Ez világos, és sokszor mondják azt, hogy már ennyi idő után félszavakból is, lehet, hogy már csak egy nézés is elég, összenézés, vagy az sem kell, csak meghallják a többiek a dallamot, ami után mindenki tudja, hogy mi következik majd, mely dal, mely szám.
6: Szó szerint így van, hogy ennyi év után tényleg a szemkontaktus az a legnagyobb mozdulat a zenekari színpadon, tehát semmi kézmozdulat, semmi avizó, hogy majd megvezint, semmi, nem. Legfeljebb annyi, hogy csak azt mondja az ember, hogy G-dur. 7-8-ad, vagy 8, teljesen mindegy, és a zenekar ötször rárepült. Az indítások, a megállások csak egy bólintás, egy fejbícet, és amit a közönség alig-alig vesz észre, mert olyan pici.
5: Ráadásul nem is figyelnek annyira, hanem sokkal inkább el vannak foglalva a tánccal.
6: Tehát nincs szükség nagy mozdulatokra, félszavakból, hogy fél kacsintásokból is értjük egymást. Hát ez a évek és a rutin, mondja a közmondás.
5: Bizonyára már többen megkérdezték, tehát elengedhetetlen most is, hogy verődött össze ez a csapat annak idején? Honnan indult a Kóló zenekar?
6: Úgy indult, hogy én gyerekként, nagyon fiatalként idős tamburásokkal játszottam. Engem nagyon hamar fölkarultak. Jártam a primásnak a lakására, tamburázítottam, de én a gyerekkoromat, a 5,5 éves koromat a harmonikázom. És látták, az a Tököli Dezágyedes táncosaként, és én közreműködtem itt, és már látták az öregek, hogy igen, van affinitása a muzsikázenek a fiatal srácnak, és akkor nyakamba kaszták először a tamburát, az a harmonikát, és így szépen lassan integrálottam a zenekarba az idős bácsik közé, és 76-ban azt mondta nekem Bilicse Zsandára bácsi, ez annyira itt van előttem az a kép, meg a mondatok, hogy azt mondta, Lacikám, csinálj magadnak zenekart, mert mi már öregek vagyunk, nem akarunk turnézni, nem akarunk éjszakázni, És hát akkor tudtam, nem csak én voltam egyedül, akik tanultak észláv muzsikát, hanem voltak tökölön fiatalok többen, és hát akkor azt mondtuk, hogy akkor dugjuk össze fejünket, és akkor én megszerveztem ezt a zenekart 76-ban, és azóta működik, és ezért vagyunk most 50 évesek 26-ban. Tehát ez a történet röviden, hogy természetes folyamat, hogy a régi öregek már pihenni szeretnének, nem akarnak éjszakázni, hiszen az egész életük az éjszakázásról szólt egy muzsikus embernek, végigjátszották, és akkoriban nehezebb volt a dolog, nem voltak erősítők, nem voltak mikrofonok, tehát egy bálteremben akusztikusan játszottak, akusztikusan énekeltek, nem mikrofon, tehát sokkal nagyobb fizikai igénybevételnek voltak kitéve, mint mi, akik odajönnek a mikrofonhoz, vagy az elektromos harmonikát is oda tesz a mikrofon, tehát a hangszereket is könnyebb muzsikálni így, meg mások a lehetőségek. Tehát ők megtörtek, fáradtak, és így jött a felhívás, hogy Lacikám, csinálj magadnak egy zenekart.
5: A zenekar tagjairól mit tudhatunk?
6: Az akkori zenekarból hárman töretlenül együtt vagyunk. Öt tag volt a zenekar, ugye volt, aki kivált, mert emiatt, amelyatt a bőgősökkel voltunk, úgyhogy egy pár bőgőst elhasznált, azért nem is tudom miért volt, akkor egy három vagy négy bőgősünk volt az 50 év során, azért ez is kevés zenekar mondhatja magáról, hogy minimális tagcserével 50 év, az a nagyon nagy idő. És minimális tagcserével húztuk az igát, jó értelemben. Állandóan Porondon voltunk, a Táncház mozgalom első évétől kezdve benne voltunk. Ott voltunk a toppon, és azóta is benne vagyunk a körforgásban, tehát van budapesti klubunk, ahol heti rendszerességgel játszunk. A Ferencvárosi Művközpont, havi rendszerességgel játszunk a Fonó Budai Zeneházban, országszerte, világszerte, nagyon sok helyen megfordultunk, turnéztunk Franciaországban hónapokon keresztül. Táncegyüttessel, táncegyüttes nélkül, tehát sok-sok minden megtörtént velünk, a félvilágot bejártuk, hál' Istennek, és ez mind a zenének köszönhető.
5: Bejártátok a félvilágot, Magyarországot keresztül, Kassul hosszába, a széltébe, és még határainkon túl is, de mégis más Tökölön egy picit?
6: Más és nagyon jó érzés. Kritikai hangok mindig vannak, főleg ugye az utóbbi években, de ezt az ember, ha tudja okosan kezelni, akkor ez elhanyagolható. Hálás a közönség. Úgy gondolom, hogy szeretnek bennünket. Ez minden rácbálban, minden ilyen fesztiváli hangulatban, fesztiváli estén, ahol a zenekar játszik, ahol több száz ember szórakozik, egy rácbál 350-380 ember táncol a zenénkre, és ha nem így lenne, ha nem szeretnék a zenekart, nem jön el 380 ember. Tehát úgy gondolom, hogy szeretnek bennünket, ezt érezzük az emberek arcán, tekintetének kisugárzásán, a szóbeszédben mindenhol érződik. Szűkebb hazánk nyilvánvaló, tehát azért ez a közösség, aki szereti ezt a muzsikát, ezt a hagyományőrzést a szláv vonatkozásban, ez abszolút visszaköszön és megmutatkozik minden tekintetben.
5: Végezetül Isten éltesse az 50 éves kóló zenekart.
6: Köszönjük szépen!
1: Itt élünk.
0: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
5: Ennyi volt már az Itt élünk. Ismétlés szombat reggel 8 órától, illetve vasárnap 20 órától. Az elhangzott adásunk a Lakihegy Rádió weboldalán található hangos archívumból bármikor visszakereshető. Én Mayer Nóra voltam, köszönöm a figyelmet.
1: Hallgass minket online.
0: lakihegyradio.hu

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről, táncházérmét feltett át Kakukk Pál, élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
4: Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről, pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szentmiklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Pornograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák estréjén. A fesztivál idején a látogatók a Gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a Cifra Szürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
5: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Sziget-Szentmiklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
4: Nagy sikert aratott a Gyermekek Summerfestje is. Augusztus 16-a és 19-e között délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várták a családokat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében Sziget-Szentmiklóson. Lázár Gergő hozzátette, hogy a gyermekprogramok idén új helyszínen, a Bolgárivók útnál kaptak helyet. Kiemelte, a megújult helyszínt is kedvezően fogadták a résztvevők, a családok pedig szívesen kapcsolódtak be a változatos programokba.
5: Azt látjuk, hogy kedvelik ezt a helyszínt a gyermekek is, azt gondoltuk végig, és ez úgy tűnik, hogy össze is jött, hogy a rendelkezésre álló terek közül itt van a legjobb hőmérséklet, illetve légmozgási lehetőség, amivel mi rendelkezünk, úgyhogy ez a helyszín, ez többeknek a visszajelzése alapján ez bevált helyszínként. Nagyon élvezik a látogató gyerekek az itteni műsorokat.
4: Táncházérmét feltett át Kakukk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar

0: az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
1: Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmód állt a középpontban a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Szigetszentmiklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltött a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. A szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
1: Érden cserélt gazdát a legtöbb 100 millió forint feletti ingatlan Pest megyében 2026 első felében, írja a Telex a Dunahouse friss elemzésére hivatkozva. A közvetítő hálózat adatai szerint egyre több tehetős vásárló választja a budapesti agglomerációt a főváros helyett. Míg tavaly a 100 millió forint feletti ingatlan vásárlások 57%-a Budapesten történt, idén ez az arány már csak 48%. Ezzel párhuzamosan Pest megye részesedése 24%-ról 33%-ra emelkedett. A tendencia egyik legnagyobb nyertese Érd, ugyanis a Pest megyei települések közül itt regisztrálták a legtöbb 100 millió forint feletti adásvételt. Érdet, Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi a rangsorban. A szakértők szerint a jelenség hátterében az áll, hogy ugyanazért az összegért az agglomerációban lényegesen nagyobb ingatlant lehet vásárolni. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mint egy 150 ezer forintos négyzetméter áron. Az agglomeráció népszerűsége nem új keletű. A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint Pest megye továbbra is a belföldi vándorlás egyik legnagyobb nyertese, miközben Budapest népességvesztése folytatódik. A kiköltözési hullám a prémium ingatlanok piacán is egyre látványosabban megmutatkozik. Hozzáteszik azt is, hogy a kiköltözés elsősorban a 100-300 millió forintos ársávra jellemző. A 300 millió forint feletti ingatlanok piaca továbbra is döntően néhány budapesti kerülethez kötődik. Ezek közül a budai oldalon a második és a 12. kerület, a pesti oldalon pedig az 5. kerület emelkedik ki. Eközben pedig megtorpanás tapasztalható az ingatlanpiacon, hiszen sok eladó még mindig durván túlárazza az ingatlanát, mutat rá a piaci folyamatokra a Balla ingatlaniroda. Érden egyébként már a Kádár kocka is luxusnak számít, ugyanis Érd központjában jelenleg egy felújítandó 83 négyzetméteres 1990 előtt épült házat 960 ezer forintos négyzetméter áron kínálnak, miközben egy 2019-ben épült szinte újszerű 240 négyzetméteres családi ház négyzetméter ára 910 ezer forint. Hártó Regina érdi irodavezető a konkrét árakra kitérve jelezte, hogy egy felújítandó régi ház, még ha az alapterülete és ezzel együtt az eladási ára kisebb, 1 millió forint közeli négyzetméter áron egyértelműen túlárazottnak tekinthető Érden és környékén. Szeptember 25-ig tart a Lidl áruház építéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása Szászhalombattán. A munkálatok miatt szakaszos, félpályás útlezárásokra kell számítani a Berzsenyi Dániel utcában, a Csokonai utcai kereszteződésnél, valamint az Olajmunkás utca egy részén. A szászhalombattai polgármesteri hivatal a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
3: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk edzőmesen, vasárnap megyünk egyházban. A negyedikei héten egy héttel később péntek szombaton az Iszolvárosban egy torna, ahol a játszerényel kezdünk, és utána az Iszolváros kassa, a gyársport és csapat, annak a győztesével, a győztesével tudjuk az eredményt jártunk, illetve egy héttel később Veszprémbe megyünk, ahol

0: Időjárás.
1: Szerdán általában napos idő lesz, kevés komoly és fátyol felhővel, napközben csak kevés helyen fordulhat elő futózápor. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a derült napos idő csapadék nélkül. A délkeletire délire forduló szél megélénkül, a maximum 30 és 36 fok között várható.
0: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Laki Hegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: nap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Élesítettük a kameráinkat, úgyhogy a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján nem csak hallhattok, hanem még ráadásul láthattok is minket. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: De nem mi vagyunk a lényeg, mert mi tulajdonképpen majdnem mindig láthatók vagyunk, hanem a vendégünk, mert hogy lezajlott a 22. Öröm a Zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál Szigetszentmiklóson. A fesztivál szervezője Szegedi Zsuzsa a vendégünk. Jó reggel.
4: Jó reggelt.
2: Hát ilyen keretes lesz ez, mert beszélgettünk előtte, nyilván beharangoztuk mi is, ha már harangszó.
4: Erről majd lesz
2: jó. Beharangoztuk, igen. Illetve hát nyilván most be is számolunk róla. Hát valóban akkor így rákérdezek, mert ugye a Rocksziget Fesztivál Facebook oldalán azt írjátok, hogy remek hangulattal kánikulában nem várt harangzúgás és szelíd eső keresztmetszetében is sikeresen zajlott. Milyen gyönyörű megfogalmazás. Oh, te írtad? Nagyon szép költői. Na, mesélj!
4: Igen, hát az igazság, hogy ugye megéltünk már akár így a Rocksziget kapcsán is, meg sok-sok rendezvény kapcsán is mindenfélét, ami adódhat, úgymond nem várt körülmény, még hogyha akár az időjárást már napokkal előtte próbáljuk hát, hogy is mondjam, megsejteni, vagy komolyan venni, vagy azokat a jelentéseket, amiket így ki lehet nyerni a mindenféle éterből, de az az igazság, hogy mindig jöhetnek meglepetések, és
2: jött is.
4: És tulajdonképpen mondjuk, ha az esőnek az árnyalásában lehet így tényleg fogalmazást tenni, akkor azért gondoltam ezt, mert hogy így sok mindenkivel megolvasva különböző bejegyzéseket, hogy azért voltak azért sokkal durvább helyzetek a péntek esti esővihar kapcsán, és mondjuk azt mondom, hogy a Budapest barba ömlött az eső, siófokról, vagy nem is tudom, nem, de siófokon is ismerősök mondták, hogy brutál vihar volt, vagy a strandfesztiválon is.
2: Én konferáltam, és le kellett hívnom a táncosokat konkrétan a színpadról, és a tömeget így bekérni a benti épületbe, úgyhogy igen.
4: Igen, szóval volt azért vészjósló néhány jel, de úgy messziről érezhető villámlás, meg talán egy dörgés volt, és aztán így a kupak tanács összeült, hogy mert ez már a Zanzibár koncert legvégén volt.
2: Ja.
4: És akkor hát ugye folytatásként nekünk még ott volt a Stoned, és akkor hát annyi volt az első és legfontosabb döntés, hogy lejjebb engedtük a leengedték a fedést, és akkor néztük még nyilván a radart, meg így a saját észlelésünket, és úgy döntöttük, hogy a gyors beállás után, ha nincs változás, tehát nem nincs fokozódás, akkor kezdjük el, aztán meglátjuk, legfeljebb leállítjuk. Úgyhogy ez a ami egy nap közben meg ugye hihetetlen meleg.
3: Igen,
2: egyébként konkrétan Tökölön többen rosszul lettek, sőt úgy tudom a fővárosban is egy-két helyen, mert olyan füllett meleg.
3: Igen, akkor
2: volt,
3: nagyon meleg
2: fullasztó
4: hát
2: volt.
4: Lehet, hogy milyenkor, amikor front jön, akkor az úgy a légnyomást is.
3: Igen, így hozza magával.
4: Igen. Tehát lehet, hogy szóval, hogy meg hát a beharangozás szó, az most a Csukai Zoli azt mondta, hogy lehet, hogy el kéne felejteni ezt a kifejezést.
2: Jó, akkor beletrafáltam, mert egyébként tök véletlenül mondtam
4: igen,
2: így.
4: Igen. Szóval volt egy ilyen közel egy órás harangzúgás.
2: Jézusom!
4: Ami ilyen a katolikus hosszan? Templomból az atya szerint megoldhatatlan helyzetként nem tudták leállítani, aztán egy idő után mégis sikerült.
2: Uh-huh. Igen, ezt mondta Betty, hogy több csoportban is
3: igen,
2: olvasta,
3: több,
2: hogy jelezték.
3: Szigetszentmiklósi csoportban írták, hogy mi történik, mi ez a rengeteg harangszó, tehát sokan így kérdőjelen néztek.
2: Tehát, valaki azt hitte otthonról, hogy valamelyik fellépő a versenyző valami harangszóval.
3: Ezzel épp
2: versenyzett, igen. Na, mert hogy ugye nagyon sokan versenyeztek, úgyhogy mesélj akkor kérlek arról, hogy mi is történt valójában a fesztiválon, ugye mi már itt olvassuk, hogy kik lettek a díjazottak, és hát ha már így lelőhettem előre a poént, mert hogy tulajdonképpen már ez nyilvános, igen. De hogy pont az a zenekar lett az első, és persze ez teljesen véletlen volt, hogy ők voltak nálunk itt a múlt héten vendégként. Majd itt a Zsuzsás beszélgetés után ki is tesszük a videót, ugye ez a 2359 nevű zenekar, de hát nyilván látjuk, hogy itt azért többen kaptak helyezést.
4: És ahogy mondtátok, hogy tulajdonképpen a velük való interjúnak abszolút semmi köze nem volt.
2: Semmi konkrétan, Zsuzsának most mondtuk adás előtt, hogy amúgy pont voltak ők nálunk, tehát hogy semmi ilyen nincs benne.
3: Meg lehetett ismerni őket.
4: Igen, nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon fiatalok voltak, és engem tulajdonképpen, ami még hozzájuk kapcsolódva is, de nagyon megfogott, hogy a Temesi Berci reflektálta a produkció után, mert hogy az most már 2 vagy 3 éve van, hogy többször megfogalmazódott, de most már 2 vagy 3 éve tényleg ezt a fajta felépítést csináljuk, hogy az egyes produkciók után megszólnak a zsűritagok, nem mindenki, de hogy így felosztják, hogy kiben fogalmazódik meg mindenképp egy olyan
2: értékelés,
4: amit szeretne elmondani építő jelleggel nyilván, és akkor a Temesi Berci volt az, aki annyira szépen megfogalmazta, hogy sugárzik belőlük az, hogy akár a hangszerekhez, vagy ehhez a zenéléshez való hozzáállásuk is egy alázatot és egy tiszteletet sugal, a beszédmodoruk, főleg a frontember, a Szatmári Ádám beszélt, és így sokszor a dalok között is egyfajta hitvallást is megfogalmazott, szóval egy nagyon szimpatikus csapat volt azon túl, hogy tehetségesek is.
3: Hát meg amin ugye mi meglepődtünk, hogy ők utcazenéltek, szinte mindannyian, ha jól tudom, majdnem az összes tagjuk, és így mi is emlékszem, hogy ledöbbentünk Szandival, hogy így keveredtek ők össze, hogy mindegyik utcazenélt előtte.
2: Igen, erről külön kérdeztük, hogy ez az utcazenélés, mint műfaj, igen és nagyon lelkesen meséltek róla. Csak az jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit most mondtál, hogy tényleg mennyire érdekes, hogy nyilván a zene is számít egy tehetségkutatón, de hogy nem csak az, hanem úgy az összkép, az összhang, minden.
4: Persze, hát hogy ne. Igen, szerintem ez, mint ahogy bármilyen más munkaterületről, hogy szerintem az, hogy valakinek milyen tudása van, az, hogy az érvényesülni tudjon, meg különösen, hogyha ez egyfajta ilyen emberi interakciókban létezik, akkor a kiállás, az intellektus, a beszédkészség is, meg minden, ami így szerintem hozzá tud tenni, az fontos. Nézzük, vagy például küllem, hogy milyen viseletben vannak, persze. Hogy abban is érződik-e fajta egység, vagy törekedés arra, hogy abban is kifejezzenek egy valami üzenetet, vagy igen. Igen, összetartozást.
2: Egyébként azt is mesélték a srácok, hogy ők a fejükbe vették, hogy most idén az összes létező, ahol csak tudnak tehetségkutatón, igyekeznek részt venni, igen, és hogy nagyon fontos számukra a Rocksziget állomása is. Na de, majd mi beszélünk arról, hogy akkor nekik ez mivel is jár, hogy ők lettek a nyertesek, de nézzük még meg, hogy kik állhattak a dobogóra, illetve hogy mi újság a többi versenyzővel.
4: 12 zenekar nevezett, ez most az elmúlt, hát talán minden évre visszavezetve is a kevesebb, jóval kevesebb, mert ilyen 20 fölött volt, hogy 30 fölött is volt nevező. Hogy ez minek köszönhető, ezt most én lehet, hogy nem nyitnám ki, van néhány megérzésem, meg lehet, hogy még nem is feltétlen tudom megmagyarázni, de ezeket azért utána, amikor már van kellő idő, hogy leülepedjenek a dolgok, vagy még kellő információkat is tudjak máshonnan is beszerezni, akkor a konklúziót azért le kell szűrni, mert nyilván ahhoz, hogy a következőhöz, hogy indulunk neki, annak a tanulságok fontosak. Na mindegy, szóval, hogy a 12 zenekar volt, és akkor végül is az eredeti 10 döntős felhozatal létszámot azt a zsűrivel összeegyeztetve 8-ra redukáltuk, tehát 8 zenekar jutott a döntőbe, és akkor ugye már szintén jó ideje bevált, hogy sorsolni szoktuk a fellépési sorrendet, de olyan év még nem is tudom, hogy volt-e, hogy a zenekaroknak ne legyen egy-egynek legalábbis kérése, hogy hagyd legyen az elején, mert hogy valakinek el kell indulnia a zenekarból, vagy az egyik tag csak később tud élni, és inkább később legyen, tehát hogy ilyenek voltak idén is, de lényeg a lényeg, hogy, hogy ez a bevált mód, és tulajdonképpen ugye az, hogy, hogy az már az rajtuk is, meg a technikai színpadmesteri hozzáálláson is múlik, hogy tudják-e tartani azt, hogy a 35 perces színpadidőbe beleférjen mindenki. Ez nem mindig sikerül, valamikor valaki gyorsabb is, van úgy, hogy, hogy valami kis technikai malőr az adódik, és akkor kicsit túllépjük, de ez már szerintem ezen, én már nem görcsölök, mert ez egyszerűen az élet ilyen. Úgyhogy,
3: hát igen, ezt bele kell kalkulálni.
2: Itt nem is kell rajta görcsölni, de én pont hallottam egy dokumentumfilmet egy magyar zenésszel kapcsolatban, az ő életét járt a körbe, és ott elhangzott, hogy mondjuk egy Budapest Parkban, hogyha nem tudom, 2 perccel tovább van a színpadon, igen, az milyen ködbérrel jár. Tehát, hogy azért ezt is meg kellem tanulni, mert az elképesztő összegekről van szó.
4: Hát meg ott leginkább a végső, tehát az, hogy 22 óra az, igen, az a halál komoly. Igen, a csendrendeletet a fővárosban.
2: Igen.
4: Ott mindenki.
2: Jó, ezt most csak azért hoztam be, hogy nyilván most itt kicsiben annyira,
4: de
2: hogy az kell.
4: Az mindenki fontos, ahhoz a profizmus útjára lépjenek. Igen.
2: Na és azt látjuk itt a Rocksziget Fesztivál Facebook oldalán, hogy a harmadik helyezett Cserna Kristóf és zenekara, a második pedig a Foglalt. És akkor az első a 2359, tehát akkor így alakult.
3: Milyen egyedi nevek egyébként, tényleg különleges nevek.
4: Igen, az és ugye évről évre, hogy ezt úgy
3: megfigyeled,
4: hogy mindig úgy próbálok erre is egy kicsit figyelmet fordítani, hogy vajon mely elnevezések milyen irányt mutathatnak, vagy hogy mennyire domináns az angol, mert azért a magyar mellett az angol kifejezések jellemzőek. Hát most is azért volt
2: egy-két nyakat
4: fele arányban, igen, hogy angol.
2: Beszéltél egyébként a zsűri tagokkal így a fesztivál után, hogy így mit szóltak a zenekarokhoz, így az eddigi versenyekhez képest, milyennek ítélték?
4: Hát volt egy-egy, akiről azt mondták, hogy hát nem biztos, hogy döntő képesek voltak, de az már többször előjött, hogy a demóhoz képest az élő produkció nem feltétlen köszön vissza.
2: Oh.
4: De egyébként alapjáton szerintem jó mezőnynek tartották.
2: Uh-huh. Az első helyezett, erről már korábban beszéltünk, de hát most már akkor lehet konkrétan beszélni róla, hogy ugye a 2359 zenekar, ők nem tudom, most így fejből fel tudod-e sorolni, de hogy mennyi minden jár azzal, hogy ők nyerték meg a Rocksziget idén?
4: Hát az első helyezettnek ugye a legfőbb, és mivel ugye egy felmenő rendszerről beszélünk, öröm a zene tehetségkutató sorozat tekintetében, ebből ugye a legelső az, hogy ők jutnak be az országos döntőbe, ami ugye október 3-án, 4-én lesz Gyálon, és akkor innen nyilván a további tétek, meg nyeremények vannak a győztesnek, illetve a döntő első 10 helyezettjének vannak még további lehetőségei, ami az NK-hoz kapcsolódik. Úgyhogy ez szerintem mindenképp egy fontos nyeremény, meg lehetőség. Aztán, ami pedig a Rocksziget-es díjak, egy imázs videoklip készítés, és akkor nem tudom, hogy nevezhetek-e meg cégeket, de hogy nyilván, hogy több támogatónk is van, és hangtechnikai tárgynyeremény volt még nyeremény, illetve a Kirchner Péter féle Lilli stúdióban egy-egy napos stúdiófelvételi lehetőség is az ő nyereményük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez így csomagban is jól hangzik, és aztán meg nyilván vannak még a külön díjak, meg az egyéni díjak, amik pedig nem a dobogóságokhoz kötődnek, hanem ahhoz, hogy például most idén, hál' Istennek, olyan zenekari menedzsmenteket sikerült megnyernem, hogy előzenekari díjakat ajánlnak föl, akik még arra is hajlandóak voltak, hogy a 8 zenekarnak a hanganyagait is meghallgatták, és választottak már előre. És akkor így ugye a 4-es Streetnek az október 10-ei koncertje előtt a foglalt zenekar fog játszani.
2: Jó, hát ez óriási,
3: hát ez nagy dolog,
2: igen, lehetőség.
4: Igen, és akkor ugye van az Orevoir zenekar, akik még így idén bevállaltak, ők a 2359-et választották, és akkor a Magashegyi Underground, ők a Cserna Kristóf zenekarát választották, és akkor vannak még ugye a, ja, bocsánat, még a klasszikus rockvonalból az Abaházi RT, előtt pedig a Mainstream zenekar játszhat majd, ott már a menedzser azt mondta, hogy valószínűleg hogy a februári Barbanegrás koncerten, de a többieknél még sok esetben nem látják előre, hogy mikor, de van idejük, hogy kitalálják, hogy hogy hova tudják vinni őket előzenekarként, és akkor vannak a klubokban díjak, meg a Dunapart Fesztán Ráckevén, ugye ott a Spajcsigor választott saját maga itt a helyszínen, ő a Mainstreamet választott, hogy őket viszi a Dunapart Festre, a Robotrock Klub, meg a Vagabond Korzó, tehát hogy ezekre a lehetőségekre is mind-mind kaptak lehetőséget a kiválasztott zenekarok.
2: Azért hüppögök itt, mert egyébként így, amiket most felsoroltál, ebből egy is szerintem óriási dolog, hát nem, hogy egy ilyen egy sokorra való.
3: Abszolút.
2: Ez volt ugye a 22. Rocksziget, készül már a 23. így a fejben, mondtad, hogy konklúziót majd fogsz levonni, meg nyilván még alszol rá egy párat, de hogy lehet számítani folytatásra.
4: Igen.
3: Biztos vagyok.
2: Mert általában az ilyen fesztivál, meg nagyobb rendezvény szervezők ilyenkor azt mondják, hogy soha többet, aztán eltelik két hét, és na jó, persze, imádom.
4: Tehát, igen, ez mindig különösen a családtagjaim teszik fel nekem a kérdést, hogy normális. Igen.
2: Igen, és akkor aztán jön, nekem szokott jönni, hogy de egyébként meg tudjuk, hogy nagyon szereted, úgyhogy csinál csak. Hát nagyon szépen köszönjük Szegedi Zsuzsának, a Rocksziget szervezőjének, és akkor a Facebook, illetve a YouTube oldalunkat érdemes nézni, mert hogy ugye Zsuzsával készült beszélgetésünket itt élőben tudtátok követni, és mindjárt megosztjuk majd. Akkor a nyertes 2359-el, ez tényleg egyébként puszta véletlen, hogy pont ők voltak múlt héten a vendégeink.
3: Igen, milyen jó jött ki.
2: Igen, megmutatjuk a velük készült beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük szépen.
0: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: holnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Néha elővesszük ezt a témát, már csak azért is, mert sajnos elég sűrűn aktuális, meg hát azért a NÉBIH, vagyis a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is évről évre ugye kiadja a legfrissebb adatokat azzal kapcsolatban, hogy mennyi élelmiszert dobunk ki a kukába. És hát néha azért úgy szerintem úgy...
2: Ledöbbenünk,
3: meg néha tényleg az van, hogy úgy az orrunkra kell koppintani, hogy enye-benye, tehát hogy azért... És mondom ezt én úgy, hogy sajnos én is sokkal több élelmiszert dobok ki, mint amennyit kéne. Tehát, hogy valójában semennyit nem kéne nyilván.
2: Hát igen. Na, képzeld el, mi már semennyit nem dobunk ki. De ez
3: mi?
2: Nem nekünk, hát ez azért...
3: Mert csirkétek van?
2: Persze van egy, nem egy, nem tudom most, nem merek számot mondani, de szerintem kb. 20-nál biztos járunk. Tehát, hogy sok van. De ugye nálunk ott óriási, az udvar el vannak kerítve, egyetlen egy csirkénk van, amit én már úgy hívok szegényt, hogy kis, mint egy kis kutya lenne, mert ő neki nincs megvágva a szárnya, és azon a pici kapunk ki tud jönni a kert többi részére. És egyébként, tehát mi is dobnánk ki, mert nyilván szerintem nincs olyan család, ahol hát sajnos így elsiklunk a felett, hogy mondjuk többet főzöl, vagy ú, ez már megromlott, mert bármi történhet. Hát nálunk nincs ilyen, mert vagy van ilyen, de legalább nem megy a szemétbe. Mert hogy a csirkék mindent azonnal elpusztítanak, de tényleg tegnap például rizst vittem ki nekik, mert már nem tudom, 3 napos volt, nyilván már úgy összeállt, hát egy perc alatt elpusztították. De valahol ez nyilván jó érzés, hogy a kukába legalább nem megy, tehát hogy úgymond mégsem dobott ki. Tehát,
3: hogy akkor így, most azt mondod, hogy vegyek például egy csirkét, és hát, akkor helyre jön itt a lelki békém.
2: Igen, de mi most tényleg ott tartunk, hogy szerintem konkrétan szinte semennyit, mert jó,
3: tök
2: mondjuk
3: jó.
2: Nyilván, ha véletlen előfordul, hogy ott marad egy ilyen kis, tudod, kenyérdarab, megpenészedik, most azt nem adjuk oda, de holott hozzáteszem, ők azt is megehetnék, úgyhogy nekik semmi bajuk nem lesz tőle. Tehát nem azért, mert hogy mi egy gonoszok vagyunk, hogy ilyet adunk nekik, de azt egyébként nem szoktuk, de nem is lenne bajuk egyébként tőle. Szóval ők tényleg mindent elpusztítanak konkrétan.
3: Nálunk
2: mindent.
3: Egyébként, és most nem kibúvót akarok keresni egyáltalán, tehát hogy tényleg most tök jó, hogy beszélünk erről, mert ez megint ugye nekem fókuszba hozza ezt, és akkor jobban odafigyelek majd. De hogy nálunk ugye például van olyan, hogy a kislányomnak olyan ételt főzünk, amit amúgy ugye mi nem eszünk, meg már olyan szempontból, hogy glutént meg tejterméket ugye nem eszünk, de van, amikor neki például a tésztát azt normál tésztával, buzalízből készítjük magunknak, meg mondjuk csicseri borsó tésztát. És ugye ő azt meghagyja, és akkor azt ugye mi nem tudjuk megenni, illetve hát meg tudnánk, mert nem vagyunk cöliákiások, de alapvetően
2: nem. Van olyan család, ahol éppen tényleg nem tudják megenni.
3: Így van, mondjuk speciál ott akkor lehet, hogy nem is tudnék, vagy valami nagyon külön fazékban neki főzni.
2: Igen.
3: És ugye azt ő már nem fogja később megenni, mert nem, egyszerűen már akkor úgy nem eszi meg, mi nem esszük meg, és akkor ugye azt úgy, az úgy megy a kukába. De hogyha odafigyelnék arra, hogy mindig csak keveset szedjek neki, és hogyha elfogy, akkor még újra, és ne az legyen, hogy többet szedek, és akkor megmarad, az mondjuk egy jó megoldás. Egyébként igen, nagyon jó, amit mondtál, hogy ugye az ember mennyit főz, vagy mennyit raktároz otthon, mert ugye a szakemberek szerint a pazarlás leggyakoribb okai évek óta ugyanazok az okok, mégpedig az, hogy azért kerül nagyon sok élelmiszer a kukába, mert hogy egyszerűen többet vásárolunk, mint amennyi valójában szükséges.
2: És akkor veszed észre, hogy ja, közben lejárt ez a, tudom én, sajtkrém, bármi, akkor ezt már nem adod oda a gyereknek, vagy magadnak sem, tehát hogy így nehéz azért, igen, néha.
3: Hát igen, és én azon gondolkoztam, hogy tök érdekes, hogy néha bennem van még ez a raktározó üzemmód, de hogy azért, mert annyira, tehát hogy mindig mindenből legyen otthon, aztán
2: igen,
3: a vége az lesz, hogy
2: vele.
3: Valószínűleg sok esetben nem mindig, de hogy lehet, hogy elfelejtem, nem egyszer van olyan. És például ezen már mostanában tudatosan változtatok, mert nem egyszer van olyan, hogy úgy veszek valamit a boltban, vagy kérem a férjemet, hogy vegyen, hogy amúgy van otthon, csak lusta vagyok megnézni, ezért így halmozom. És
2: hát
3: például
2: igen.
3: Én pont...
2: Ilyen velem is volt már.
3: Hogy igen, nem úgy hozzak ki, például most nem tudom, elképzelem, hogy kitalálom, hogy mit főzzek délután, nem vagyok otthon, nem tudom, hogy mondjuk van-e hozzá, bizonytalan vagyok, hogy van-e hozzá hozzávaló.
2: Ja, akkor
3: inkább
2: persze.
3: Megveszem, mint hogy most akkor újra elinduljak otthonról, aztán otthon fogom a fejem, hogy ja, ó, hát
2: van.
3: Amúgy két dobozban.
2: Jó, mondjuk
3: van.
2: Ha ez ilyen tartós élelmiszer, tehát mit tudom én, tészta, vagy mondjuk ilyen, nem tudom, fűszerporok, vagy tudod, ez a kész szószok, azért az nálam is mindig van otthon, mert csak így ráöntöm akár tésztára, és akkor az a gyerekeknek megvan. Az mondjuk nem romlik meg,
3: az mondjuk
2: igazából
3: nem.
2: Az ugye évekig eláll. attól függ, hogy nyilván miből halmozza fel az ember. Az annyira nem baj, mert az előbb-utóbb elfogy végül is.
3: Meg én tudod, mivel szoktam sokszor bajlódni, hogy mit tudom, én veszek mondjuk 2 doboz tejszín, de mondjuk a receptbe csak másfél doboz kell, és akkor ott maradt fél doboz, amit ide-oda pakolászok.
2: De hát, ha berakod a hűtőbe, majd... azt egy nap után azt valahogy fel kell használni,
3: igen,
2: mert onnan kuka.
3: És hát, ide-oda igen pakolászom, hogy tudod, ez a nem akarom kidobni, mert úgyis felhasználom még, aztán úgyis az lesz, hogy sajnos kijöntöm. Tudod, mit öntöttem ki tegnap például?
2: Na.
3: Ezt még elmesélem, aztán mondjuk még itt az adatokat, mert eléggé megdöbbentő. Képzeld el, hogy nyaralásból még megmaradt egy üveg fehér bor, hát nem éppen a legjobb minőség, de nem is a legrosszabb, egy írsai olivér bor, most a márkája mindegy.
2: Ez pedig milyen finom.
3: Hát mindegy, finom is lehetett volna, de képzeld el, hogy mondom, ezt a nyaraláson még utólag vette a férjem, hogy akkor még megisszuk, aztán végül ki se bontottuk, és akkor hazahoztuk. És hát én felnyitottam tegnap előtt, én mutattam is a férjemnek, hogy kicsit olyan fura szaga van.
2: Hogy nem is volt kibontva.
3: Nem volt kibontva.
2: Ez mondjuk furcsa.
3: Nem volt kibontva. És képzeld el, hogy én nem szoktam ilyen összeesküvés elméleteket gyártani, abban más nagyon jó a családban, de én így nem szoktam, meg én nem is szeretem, amikor így kitalál az ember valamit, hogy ez biztos az történt, vagy nem az történt, de itt nem lehet másra gondolni, mert konkrétan én nem tudom, hogy egy bor meg tud romlani, de az megromlott. Tudod, az ilyen poshat szőlő íze
2: hát volt, meg,
3: volt.
2: Hogy már ugye ki volt bontva, és mondjuk egyszer elfelejtettük, hogy ott van, vagy nem raktuk hűtőbe, mert akkor tényleg hamar megromlik.
3: Na képzeld el, hogy nem volt,
2: akkor nem kéne.
3: És a gyanús az, egyébként 2021-es évjárat volt ráírva, de két dolog volt gyanús. Egyrészt, hogy nem volt rajta az üvegen ez az 50 forintos visszaválthatós címke, vagy mi ez a jel, piktogram,
2: valami
3: tehát valami
2: lehetett.
3: Elképesztő aha régi lehetett. Másrészt, képzeld el, hogy a hát valami felhasználási idő mindig van, tudod, a termékeken, az italokon, élelmiszereken, és képzeld el, hogy az ott, ahol láthattam volna, hogy meddig lehet elfogyasztani, bár egyébként azt gondolnám, hogy egy fehér bort bármeddig, de lehet, hogy nem. Mondom, 2021-es évjárat volt, szóval nem kellett volna, hogy romlott legyen, na mindegy, de hogy ott olyan volt, mintha egy picit így meg lett volna buherálva, mintha valaki ott direkt a papírt felsértette volna, hogy ez ne szóri látszódjon. Tehát nem volt rajta az 50-es, meg nem volt rajta a dátum, hogy meddig jó, és egyébként meg poshat szőlőszaga volt, vagy illata volt, úgyhogy én azt, bocsánat, de fogtam is kiöntöttem. Tehát, hogy ilyen például volt.
2: Hát ez teljesen jó, csak annyira fura, mert tudod, pont a borok, ugye van, amelyik, tehát hogy annál jobb elméletileg, minél tovább áll,
3: hát
2: mondjuk
3: ezt nyilván
2: egy
3: értem
2: pincében van, amelyik ugye évekig el, 10 évig, nem, de még tovább, és ugye semmi baja.
3: Jó, mondjuk nyilván ott a ez az olcsó kategóriájú bor volt, de
2: akkor se kéne szerintem ennyi. Mondjuk lehet, hogy ott ők azért hamarabb megromlanak.
3: Hát
2: talán,
3: figyelj, lehet, hogy ez ráadásul fura. Ezt egy ilyen italdiszt, vagy egy ilyen dohányboltban vett a férjem, szóval nem is egy ilyen kifejezett italos. Aha. Lehet, hogy tudod, már egyszer felfort az a bor, már valami forró
2: hát,
3: helyen
2: ki tudja.
3: Volt.
2: Jó, nyilván nem pincében tárolták, mert nyilván, ha megfelelő helyen tárolod, akkor tényleg nagyon sok helyig jó.
3: Igen, meg hát igazából az volt a gyanús, hogy picit kifolyt a hűtőben, mert hogy fektetve raktam be, és ilyen tényleg ez a poshat, vagy valami rohad a hűtőben, és így keresed, és rájössz, hogy hát ez a bornak az illata. Na jó, úgyhogy utána már nem volt kedvem azt úgy meginni, úgyhogy azt kijöntöttem.
2: Hát ez mondjuk valahol érthető. Igen.
3: Igen, egyébként azt mondják még itt a Nébih friss kutatása alapján, hogy a szakemberek szerint már néhány egyszerű szokás is sokat segíthet. Érdemes például bevásárló listával indulni a boltba, előre megtervezni a heti menüt, rendszeresen átnézni a hűtőszekrényt és a kamrát, amit ugye én mondtam, hogy sokszor sajnos elhanyagolok, valamint a hamarosan lejáró alapanyagokat először felhasználni. Igen, egyébként néha azt érzem, Betty, hogy így bármennyire is fejlődik a világ, mi emberek, meg a gondolkodásunk, mintha visszafelé fejlődne. Tehát, hogy pár éve még Györfi Pál azt tanított, hogy hogyan kell helyesen kezet mosnunk a Covid időszak alatt, most nem meg azt tanítják nekünk, hogy hogyan vásároljunk normálisan és okosan, ne úgy, hogy dobáljuk ki feleslegesen a dolgokat, meg a pénzt egyébként, mert hát az ki is fizeti az ember.
2: Persze.
3: Tehát, hogy hihetetlen, hogy egyébként így magamnak is mondom, hogy itt tartunk, hogy ilyenekre kell felhívni a figyelmet. Amúgy 2016 óta, tehát 10 éve vizsgálja a Nébih, hogy mennyi élelmiszer dobunk ki. 2025 végén a kutatásban 151 háztartást, vagyis több mint 400 ember vett részt ebben a felmérésben. A résztvevők egy héten keresztül részletes naplót vezettek arról, hogy milyen élelmiszer dobtak ki, milyen mennyiségben és milyen okból. A felmérés szerint az élelmiszer pazarlás mértéke 37,2%-kal csökkent 2016 óta, de még mindig jelentős mennyiségű. Na, legalább van valami jó hír egyébként így e tekintetben. És ami még durva, hogy évente a Nébih által működtetett maradék nélkül program adatai szerint Magyarországon évente, és itt azért ugye kicsit a szívünkhöz kapunk, mint egy 292 ezer tonna élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban.
2: Igen, azért ez így elég ijesztő.
3: Ami fejenként átlagosan ez éves szinten, tehát évente körülbelül 30 kilogramnyi ételt dob ki egy ember Magyarországon. Azért az elég durva.
2: Hát az nagyon
3: az
2: durva.
3: Azért úgy, igen. 30 kiló, hát az én kislányom most 17 kiló, tehát mondjuk kétszer annyi, mint a gyerekem. Tehát, abszolút, hogy az azért igen. Úgy, tudod, egy kis szalámi, egy kis romlott izé, parizer, egy kis nem tudom, mert
2: hát, penészedett kifli nyilván dobunk ki pár dolgot. Jó, most mi már kevésbé. De mondjuk ez köszönhető ennek, hogy ott a csirkék mindent elpusztítanak. Na. Jó, de figyelj, legalább egyébként tényleg nem megy a kukába. Tehát ez most így jött. Egyébként, ahol kutya van, mondjuk nyilván nem adhatsz a kutyának se akármit, de azért biztos, igen, hogy néhány dolgot megehet. Tehát mondjuk, ami nem tudom, legyen az egy kis maradék, amit nem tudsz kinek adni.
3: Igen.
2: De hát ő se ehet meg akármit. A csirkével ilyen szempontból tök jó dolgunk van, mert ők szerintem mindent megetnek nagyjából, vagy legalábbis hát nyilván nem minden, de nem nagyon válogatnak.
3: Ezt nem tudtam egyébként, hogy velük így mindent is meg lehet etetni, mert, vagy hát többnyire.
2: Hát figyelj, megeszegetik azért, igen. De sokan vannak, tehát mindenkinek mondjuk jut egy nagyon picike falat, mert hogy ők most ugye sokan vannak, hát nyilván attól függ ugye, hogy hány van.
3: Na, hát akkor akár ez is jó lehetőség, vagy módszer, de például tényleg azt, hogy az ember bevásárló listával megy, mert
2: hát meg ne halmozzunk, ezzel én is nagyon beszoktam fürödni általában.
3: És hányszor határoztuk már el a férjem, mert konkrétan leszakad otthon már a fiók, mert mindig pakolunk bele valamit, és milliószor elhatároztuk, ezen a nasis fiók többnyire, hogy többet nem, kiürítjük, és majd utána, ugyanez a fagyasztóval. Hát de valahogy mindig kerül mond, bele valami. És milyen érdekes, hogy amikor meg főzni akarok, akkor meg azt érzem, hogy nincs otthon semmi.
2: Én is így vagyok vele, hogy el kell menni vásárolni, pedig hát közben van, de igen, valahogy úgy nem tudom, igen. Kellenek igen az inspirációk, miből mit kell főzni.
3: Hát igen.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről, táncházérmét feltett át Kakukk Pál, élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről. Pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szentmiklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Pornograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a Gyermekek Summerfestjén is részt vettek, az Aula Galériában pedig a cifraszűrt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségiház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
3: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Sziget-Szentmiklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
2: Nagy sikert aratott a Gyermekek Summerfestje is. Augusztus 16-a és 19-e között délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várták a családokat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében Sziget-Szentmiklóson. Lázár Gergő hozzátette, hogy a gyermekprogramok idén új helyszínen, a Bolgári Vókútnál kaptak helyet. Kiemelte, a megújult helyszínt is kedvezően fogadták a résztvevők, a családok pedig szívesen kapcsolódtak be a változatos programokba.
3: Azt látjuk, hogy kedvelik ezt a helyszínt a gyermekek is, azt gondoltuk végig, és ez úgy tűnik, hogy össze is jött, hogy a rendelkezésre álló terek közül itt van a legjobb hőmérséklet, illetve légmozgási lehetőség, amivel mi rendelkezünk, úgyhogy ez a helyszín, ez többeknek a visszajelzése alapján ez bevált helyszínként. Nagyon élvezik a látogató gyerekek az itteni műsorokat.
2: Táncházérmét feltett át Kakukk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakukk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Sziget-Szentmiklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
4: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest, produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az

0: Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltötték a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. A szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé.
1: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
0: Érden cserélt gazdát a legtöbb 100 millió forint feletti ingatlan Pest megyében 2026 első felében, írja a Telex a Dunahouse friss elemzésére hivatkozva. A közvetítő hálózat adatai szerint egyre több tehetős vásárló választja a budapesti agglomerációt a főváros helyett. Míg tavaly a 100 millió forint feletti ingatlan vásárlások 57%-a Budapesten történt, idén ez az arány már csak 48%. Ezzel párhuzamosan Pest megye részesedése 24%-ról 33%-ra emelkedett. A tendencia egyik legnagyobb nyertese Érd, ugyanis a Pest megyei települések közül itt regisztrálták a legtöbb 100 millió forint feletti adásvételt. Érdet, Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi a rangsorban. A szakértők szerint a jelenség hátterében az áll, hogy ugyanazért az összegért az agglomerációban lényegesen nagyobb ingatlant lehet vásárolni. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. Az agglomeráció népszerűsége nem új keletű. A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint Pest megye továbbra is a belföldi vándorlás egyik legnagyobb nyertese, miközben Budapest népességvesztése folytatódik. A kiköltözési hullám a prémium ingatlanok piacán is egyre látványosabban megmutatkozik. Hozzáteszik azt is, hogy a kiköltözés elsősorban a 100-300 millió forintos ársávra jellemző. A 300 millió forint feletti ingatlanok piaca továbbra is döntően néhány budapesti kerülethez kötődik. Ezek közül a budai oldalon a második és a 12. kerület, a pesti oldalon pedig az 5. kerület emelkedik ki. Eközben pedig megtorpanás tapasztalható az ingatlan piacon, hiszen sok eladó még mindig durván túlárazza az ingatlanát, mutat rá a piaci folyamatokra a Balla ingatlaniroda. Érden egyébként már a Kádár kocka is luxusnak számít, ugyanis Érd központjában jelenleg egy felújítandó 83 négyzetméteres 1990 előtt épült házat 960 ezer forintos négyzetméter áron kínálnak, miközben egy 2019-ben épült szinte újszerű 240 négyzetméteres családi ház négyzetméter ára 910 ezer forint. Hártó Regina érdi irodavezető a konkrét árakra kitérve jelezte, hogy egy felújítandó régi ház, még ha az alapterülete és ezzel együtt az eladási ára kisebb, 1 millió forint közeli négyzetméter áron egyértelműen túlárazottnak tekinthető Érden és környékén. Szeptember 25-ig tart a Lidl áruház építéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása Százhalombattán. A munkálatok miatt szakaszos félpályás útlezárásokra kell számítani a Berzsenyi Dániel utcában, a Csokonai utcai kereszteződésnél, valamint az Olajmunkás utca egy részén. A Százhalombattai polgármesteri hivatal a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
3: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk egyszerűen, vosárnap megyünk a 4. héten egy héttel később péntek szombaton Tiszaújvárosba egy torna, ahol a játszerényel kezdünk, és utána a Tiszaújváros kassa, egy átsport is csapat, annak a győztesével, a győztesével tudjuk eredményt jártunk, illetve egy héttel később Veszprémbe megyünk, ahol ez a pillanatban Zalaegerszeg, Pécs, Veszprém és Pécs.
1: Időjárás.
0: Szerdán általában napos idő lesz, kevés gomoly és fátyol felhővel, napközben csak kevés helyen fordulhat elő futózápor. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a derült napos idő csapadék nélkül, a délkeletire délire forduló szél megélénkül, a maximum 30 és 36 fok között várható.
1: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107.
4: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A Szigetszentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. Ablakot nyitottak a világra Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ez egy olyan lehetőség, amiben egy online katalógusból kiválaszthatjuk az olvasnivalót, és a könyvtárosok összekészítik a kívánt könyveket, melyeket érintkezésmentesen tudunk átvenni a nyitott könyvtári ablaknál hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután 4 óra között. Az igényeket e-mailen a városi.könyvtár@sargaház.com címen vagy a 0624 530 980-as telefonszámon várják. A könyvtár teljes állományát egy linken keresztül lehet elérni, amit a sargaház.com oldalon találtok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.
5: Yeah, Rasta with this!

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értene.